0: hogy minden kiszolgáltatott helyzetben lévő embert segítsenek. A következő napokban érvénybe lépő harmadfokú hőségriasztás miatt részlegesen feloldják a hétvégi kamionstoppot. Az kizárólag vasárnap reggel 6 és este 10 óra között lesz érvényben, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. Megdőlt a júniusi hőségrekord Nagy-Britanniában is. A dél-angliai Hampshire megyében 36,1 fokot mértek, ezzel fél évszázados júniusi csúcs dőlt meg. Az eddigi legmagasabb hőmérsékletet ebben a hónapban 1976. június 28-án mérték. Anglia déli harmadában beleértve Londont is a legmagasabb vörös hőségriasztás van érvényben. Fokozódik a hőség a jövő hét elejéig, napról napra melegebb lesz. Nagyon erős az UV-sugárzás. Éjszaka 13-20, napközben 31-37 fok várható.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Ludberg városáról úgy tartják, hogy ez a város a világ közepe, mert a környező nagyobb városoktól egyenlő távolságra helyezkedik el. Ezt a város főterén elhelyezett alkotás is jelzi. A városhoz emiatt egy legenda is fűződik, ami Honorius pálosrendi apát feljegyzésén alapul. Eszerint 1141-ben április elején a gróf birtok igazgatójának lánya született Varastfürdőn. Ludberga, akiről a város nevét kapta, mostanra szülőhelye védőszentje is, mert a legenda szerint a kezében tartott fakereszttel visszakergette a sátánt a föld alá, mégpedig olyan erővel tette ezt, hogy a bolygónk túloldalán kibukkant a földből az Ellán dráva mente, amelyből mára csak egy kicsiny vulkanikus sziget, Antipodes maradt. A világ közepe napját ezért ma is április 1-én tartják. Ludberg látványossága a barokk Battyány kastély, amit 1745 és 1753 között épített gróf Battyány Lajos egy középkori udvarház helyén. A kastély leghíresebb része a Szent Kereszt kápolna, ami az 1411-es Szent Vércsoda erekjéjének egykori őrzőhelye is volt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A 18. században a polgárság feladatai közé tartozott a városok biztonságának és békéjének megőrzése. Egy 1701-ből származó rendeletben Első Lipót király kötelezte a céheket, hogy mestereik minden vasár és ünnepnapon lövészetre járjanak, a távolmaradókat pedig pénzbírság fenyegette. Mária Terézia 1740-ben elrendelte, hogy minden felnőtt férfi polgár egy éven át lövészeteken vegyen részt. Budán, a mai Szénatértől nem messze, már 1696 óta állt egy lőház, amelyet többször is bővítettek, és falain belül nemzetközi lövészünnepeket is szerveztek.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Országház az ország legnagyobb és legdíszesebb épülete Steindl Imre tervezésében 1885 és 1902 között épült. Itt valósult meg Európa egyik első távfűtési rendszere. A friss levegőt az épületbe két légkútból vezetik be, az egyik az északi, a másik a déli részt látja el. Ezeken a kutakon keresztül hűtötték az épületet, mégpedig úgy, hogy jégtáblákat csúsztattak beléjük. A jeget télen a fagyott Dunából vették ki, tárolták, majd nyáron áthelyezték őket. Napjainkban azonban egyre nagyobb gondot okoz az épület hűtése. Utoljára több mint egy évtizede került jég a kamrákba.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Stockholm leghíresebb múzeuma a turisták millióit vonzó Vasa Múzeum. A névadó Vasa a 17. századi svéd uralkodóház nevét viselő hajó, mely 1628-ban első útján egy hirtelen szélroham következtében az öböl fenekére süllyedt 30 méteres mélységbe, ahonnan csak 333 év múlva 1961-ben emelték ki. A múzeumot 1990-ben nyitották meg a nagyközönség előtt abból a célból, hogy a látogatók végigkövethessék a hajó elsüllyedését, kiemelését, majd restaurálásának teljes folyamatát.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

És ez hogy tetszik? Szavazzon a most megszólaló zeneműre! És ez hogy tetszik? Szavazzon a most megszólaló zeneműre a Klasszik Rádió 92.1

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Dózsa-György tér a vár nyugati várfalának tövében található. A középkorban ezen a helyen Königsgarten néven terült el a királyi kert. Később mészégető kemencék álltak itt, majd a 19. században szőlőskertekkel települt be. 1893-ban az új királyi palota építésekor hosszú teret alkottak, hogy a várpalota homlokzata jobban érvényesüljön. Itt halad el a Váralja utca, aminek déli részén 1926 óta áll Mátyás király kerti lakjának feltételezett maradványaként egy gránitoszlop. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Fokozódik a hőség, több mint tízszeresére nő a szélerőművi kapacitás Magyarországon, mondta a gazdasági és energetikai miniszter. Részlegesen feloldják a hétvégi kamionstoppot. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. 2030-ig az Európai Unió támogatásával a mostani több mint tízszeresére nő a szélerőművi kapacitás Magyarországon, jelentette be közösségi oldalán a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, első lépésként augusztus 31-én jelenik meg pályázat legalább 700 megawattnyi új szélerőművi kapacitás csatlakozására, ami csaknem 1 milliárd euró beruházást jelent hazánknak. A pályázat tervezetének társadalmi egyeztetés július közepén kezdődik. 2030-ig összesen 4 gigawatt új szélerőművi beruházásra jelenik meg pályázat, ami 4 paksi erőműblokk névleges teljesítményének felel meg, tette hozzá. Nem csak elszíneződést, hanem jelentős vízminőségromlást is okozott a Szénvapatak miskolci szakaszán észlelt szennyezés, közölte a borsodi megyeszékhely polgármestere. Tóth Szántai József közösségi oldalán azt írta, a vas, a mangán és a szerves szennyező anyagok mennyisége is többszörösen meghaladta határértékeket. A Szénvapatak tegnap délután változott narancssárga színűvé. Az anyag a helyi hőszolgáltató karbantartási munkálataival kerülhetett a vízbe, feltehetően mulasztás történt. A fővárosban lassult, vidéken viszont gyorsult a panellakások eladása tavaly. Erről számolt be kutatásában az egyik vezető ingatlanpiaci cég. Hangsúlyozzák, hogy a budai oldalon már 80, a pesti oldalon pedig 70 napba telik egy panellakás értékesítése, míg ez vidéken mindössze 56 napot vesz átlagosan igénybe. Egy humanitárius program keretében a háború miatt hazájukban ellátás nélkül maradt 100 ukrajnai művégtagra váró beteg kap protézist egy budapesti szakegészségügyi intézményben. A Szaúd-Arábia által kezdeményezett és finanszírozott program célja, hogy minden kiszolgáltatott helyzetben lévő embert segítsenek. A következő napokban érvénybe lépő harmadfokú hőségriasztás miatt részlegesen feloldják a hétvégi kamionstoppot. Az kizárólag vasárnap reggel 6 és este 10 óra között lesz érvényben, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. Megdőlt a júniusi hőségrekord Nagy-Britanniában is. A dél-angliai Hampshire megyében 36,1 fokot mértek, ezzel fél évszázados júniusi csúcs dőlt meg. Az eddigi legmagasabb hőmérsékletet ebben a hónapban 1976. június 28-án mérték. Anglia déli harmadában, beleértve Londont is, a legmagasabb vörös hőségriasztás van érvényben. Fokozódik a hőség a jövő hét elejéig, napról napra melegebb lesz. Nagyon erős az UV-sugárzás. Éjszaka 13-20, napközben 31-37 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1956. október 25-én, a forradalom harmadik napján, magyar és szovjet fegyveres alakulatok nyitottak tüzet a békés és fegyvertelen tömegre a parlament előtt. A sortűzben máig sem tudni pontosan, hány tüntető vesztette életét. Ez volt a forradalom legvéresebb budapesti eseménye, ami az 1956. október 25-i véres sütörtök néven vált ismerté. A túlélők kezdeményezésére 2001-ben a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium falára felkerült az áldozatok emlékjele. Kámfül József szobrászművész és Kálmájer Ferenc építészmérnök közös munkája a Kossuth-téri sortűz keresztüzében elhunyt civil áldozatoknak állít emléket. Az embereken áthatoló, majd a minisztérium árkád falaiba fúródó gyilkos lövedékek véletlenszerű halmazát bronzból öntött golyók szimbolizálják. Az egyik alkotó, Kálmájer Ferenc, maga is a Kossuth-téri sortűz túlélője volt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budafoki barlanglakás rendszer valójában a filoxéra járványnak köszönheti a létét. A 19.-20. század fordulóján az élősködők kipusztították a környék szőlőit, így a település lakóinak új megélhetés után kellett nézniük. Ekkor fogtak hozzá az itteni mészkő kitermeléséhez, a szegényebb sorsú bányászok pedig beköltöztek az így kialakult üregekbe. A lakások emlékét ma már csak egy múzeum őrzi, de korábban több család gyermekei is az apró barlanglakásokban nőttek fel. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Rossz Műalkotások Múzeumában az 1994-ben alapított MOBA, azaz a Museum of Bad Art gyűjteményét tekinthetik meg az érdeklődők. A Bostonban található múzeum különlegessége, hogy olyan alkotásokat vonultat fel, amelyek kiszorultak az esztétikus alkotások besorolás alól. A társalapító Mary Jackson úgy fogalmazta meg a kulturális intézmény koncepcióját, hogy azért vannak, hogy megünnepeljék azt, ha egy művész elbukik. A gyűjteményben ugyanis olyan képek szerepelnek, melyek esetében az alkotói folyamatba valami hiba csúszott, s így a készmű félre sikerülté vált. A Rossz Alkotások Múzeuma lassan látogatottabb intézménnyé válik, mint a klasszikus művészetet képviselő társai.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ha ibafára látogatunk, mindenképpen térjünk be a Pipa Múzeumba, mely 1968-ban nyitotta meg kapuit. A híres nyelvtörő is innen ered. Hangai Nádor 1864 és 1905 között volt ibafa plébánosa, aki nagyon szeretett pipázni, így hívei egy nagyméretű fapipával ajándékozták meg, melyet Gerber Béla iparművész faragott számára. Ez természetesen a múzeumban is megtalálható. Az ibafaiak pedig azóta, vagyis 1934 óta gyűjtik a dohányzás történeti relikviákat. A híres nyelvtörőt pedig a plébános újságíró barátja, Roboz István vetette papírra, mely aztán annyira népszerű lett, hogy 1931-ben az operettet is meghódította.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Azt a kis teret, amely az egykori népszínház épületét körülveszi, a Fővárosi Közmunkatanács még Polonyi Géza kezdeményezésére Blaha Lujza térnek nevezte el, és innentől kezdve fehér zománcozott táblácskák tüntetik fel a tér új nevét. A Nemzeti Színház művészei a tér elkeresztelésének alkalmát felhasználták arra, hogy Blaha Lujza asszony tiszteletük és szeretetük kifejezésével felkeressék. 1906-tól 1950-ig itt áll Tino Dilantos Sebestyén szobra. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Fokozódik a hőség, több mint tízszeresére nő a szélerőművi kapacitás Magyarországon, mondta a gazdasági és energetikai miniszter. Részlegesen feloldják a hétvégi kamionstoppot. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. 2030-ig az Európai Unió támogatásával a mostani több mint tízszeresére nő a szélerőművi kapacitás Magyarországon, jelentette be közösségi oldalán a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, első lépésként augusztus 31-én jelenik meg pályázat legalább 700 megawattnyi új szélerőművi kapacitás csatlakozására, ami csaknem 1 milliárd euró beruházást jelent hazánknak. A pályázat tervezetének társadalmi egyeztetés július közepén kezdődik. 2030-ig összesen 4 gigawatt új szélerőművi beruházásra jelenik meg pályázat, ami 4 paksi erőműblokk névleges teljesítményének felel meg, tette hozzá. Nem csak elszíneződést, hanem jelentős vízminőségromlást is okozott a Színvapatak miskolci szakaszán észlelt szennyezés, közölte a borsodi megyeszékhely polgármestere. Tóth Szántai József közösségi oldalán azt írta, a vas, a mangán és a szerves szennyezőanyagok mennyisége is többszörösen meghaladta határértékeket. A Színvapatak tegnap délután változott narancssárga színűvé. Az anyag a helyi hőszolgáltató karbantartási munkálataival kerülhetett a vízbe, feltehetően mulasztás történt. A fővárosban lassult, vidéken viszont gyorsult a panellakások eladása tavaly. Erről számolt be kutatásában az egyik vezető ingatlanpiaci cég. Hangsúlyozzák, hogy a budai oldalon már 80, a pesti oldalon pedig 70 napba telik egy panellakás értékesítése, míg ez vidéken mindössze 56 napot vesz átlagosan igénybe. Egy humanitárius program keretében a háború miatt hazájukban ellátás nélkül maradt 100 ukrajnai művégtagra váró beteg kap protézist egy budapesti szakegészségügyi intézményben. A Szaúd-Arábia által kezdeményezett és finanszírozott program célja, hogy minden kiszolgáltatott helyzetben lévő embert segítsenek. A következő napokban érvénybe lépő harmadfokú hőségriasztás miatt részlegesen feloldják a hétvégi kamionstoppot. Az kizárólag vasárnap reggel 6 és este 10 óra között lesz érvényben, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. Megdőlt a júniusi hőségrekord Nagy-Britanniában is. A dél-angliai Hampshire megyében 36,1 fokot mértek, ezzel fél évszázados júniusi csúcs dőlt meg. Az eddigi legmagasabb hőmérsékletet ebben a hónapban 1976. június 28-án mérték. Anglia déli harmadában beleértve Londont is a legmagasabb vörös hőségriasztás van érvényben. Fokozódik a hőség a jövő hét elejéig, napról napra melegebb lesz. Nagyon erős az UV-sugárzás. Éjszaka 13-20, napközben 31-37 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Luka Modric aranylabdás, világbajnoki ezüstérmes horvát válogatott labdarúgó, aki jelenleg a Real Madrid középpályása. A szokásos posztja a pálya középső részén van, de kimagasló teljesítményt nyújt támadó és védekező feladatok ellátása közben is. A 2018-as világbajnokságon döntőbe vezette a horvát válogatottat. Így a nemzeti 11 története legjobb eredményét érte el Oroszországban. Modricot ez évben a torna legjobbjának választották. Pályafutása során 6 alkalommal lett az év horvát labdarúgója. Ezzel Davor Šukerrel holt versenyben első a horvát ranglistán. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A dalmata kutya ősi horvát fajta. Dalmata-szerű pöttyös kutyák már az ókori egyiptomi domborműveken is láthatóak voltak, de a több mint 4000 éves görög mozaikok is dalmatára hasonlító kutyákat ábrázolnak. Az akkori változat azonban a középkorban kiveszett, de könnyebb, agrárszerűbb típusa Európába is eljutott. Bár Dalmáciát jelölik meg a fajta származási helyének, meggyőző bizonyíték van arra, hogy India az őshazája, és innen kereskedők hozták be az ókori Görögország területére. A dalmata modern változatát az angol tenyésztők alakították ki. Az első fajta leírás is a Szigetországból származik, 1850-ből.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A kis Háros-szigetet, eredeti nevén Fácán-zátonyt, normális esetben állandóan víz veszi körül. Ennek köszönheti védettségét és viszonylagos érintetlenségét. 1999 óta természetvédelmi terület, tilos belépni rá, sőt még csónak sem köthet ki a partjainál. A sziget zátonyként született a folyószabályozások következtében, valamikor a 20. században. A szigeten található legidősebb fa körülbelül 40-50 éves. Ez a kis sziget mindössze 400 méter hosszú, legnagyobb szélessége 100 méter. Az áramlási viszonyok miatt valószínűleg teljes egészében a parti ártérhez fog csatlakozni.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-e.
1: A pareidolia az a jelenség, amikor a részletekből arcot rakunk össze, akkor is, ha igazából nincs is ott. Ezt a jelenséget veszi alapul a Japánban, Chichibu-ban található kőarc múzeum, ahol többek közt E.T., Elvis Presley, sőt Jézus kőarcát is megtekinthetjük. A múzeumban 1700 kő található, amelynek mindegyike másmilyen arcra hasonlít. Alapítója, Shazo Hayama 50 évig gyűjtötte a különleges köveket, melynek hagyományát ma özvegye viszi tovább, aki a múzeum vezetője is egyben.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Rákóczi híd eredeti nevén Lágymányosi híd volt Budapest Dunai közúti hídjai közül az első, amelyik nem egy személyről, hanem földrajzi elhelyezkedéséről kapta elnevezését. A fővárosi közgyűlés az 1995-ös átadáskor a Szent László híd elnevezés ellenében választotta ki a városrész nevét. Később felmerült javaslatként Latinovics Zoltán, Kossuth, Szent István és Mátyás király is, mint lehetséges névadó, illetve a Béke hídja név is. A közgyűlés végül csak 2011. április 27-i ülésén javasolta a Földrajzi Névbizottságnak, hogy a híd új neve a jeles magyar történelmi családról Rákóczi híd legyen. A bizottság ezt egyhangulag elfogadta.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Fokozódik a hőség, több mint tízszeresére nő a szélerőművi kapacitás Magyarországon, mondta a gazdasági és energetikai miniszter. Részlegesen feloldják a hétvégi kamionstoppot. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. 2030-ig az Európai Unió támogatásával a mostani több mint tízszeresére nő a szélerőművi kapacitás Magyarországon, jelentette be közösségi oldalán a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, első lépésként augusztus 31-én jelenik meg pályázat legalább 700 megawattnyi új szélerőművi kapacitás csatlakozására, ami csaknem 1 milliárd euró beruházást jelent hazánknak. A pályázat tervezetének társadalmi egyeztetés július közepén kezdődik. 2030-ig összesen 4 gigawatt új szélerőművi beruházásra jelenik meg pályázat, ami 4 paksi erőműblokk névleges teljesítményének felel meg, tette hozzá. Nem csak elszíneződést, hanem jelentős vízminőségromlást is okozott a Színvapatak miskolci szakaszán észlelt szennyezés, közölte a borsodi megyeszékhely polgármestere. Tóth Szántai József közösségi oldalán azt írta, a vas, a mangán és a szerves szennyezőanyagok mennyisége is többszörösen meghaladta határértékeket. A Színvapatak tegnap délután változott narancssárga színűvé. Az anyag a helyi hőszolgáltató karbantartási munkálataival kerülhetett a vízbe, feltehetően mulasztás történt. A fővárosban lassult, vidéken viszont gyorsult a panellakások eladása tavaly. Erről számolt be kutatásában az egyik vezető ingatlanpiaci cég. Hangsúlyozzák, hogy a budai oldalon már 80, a pesti oldalon pedig 70 napba telik egy panellakás értékesítése, míg ez vidéken mindössze 56 napot vesz átlagosan igénybe. Egy humanitárius program keretében a háború miatt hazájukban ellátás nélkül maradt 100 ukrajnai művégtagra váró beteg kap protézist egy budapesti szakegészségügyi intézményben. A Szaúd-Arábia által kezdeményezett és finanszírozott program célja, hogy minden kiszolgáltatott helyzetben lévő embert segítsenek. A következő napokban érvénybe lépő harmadfokú hőségriasztás miatt részlegesen feloldják a hétvégi kamionstoppot. Az kizárólag vasárnap reggel 6 és este 10 óra között lesz érvényben, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. Megdőlt a júniusi hőségrekord Nagy-Britanniában is. A dél-angliai Hampshire megyében 36,1 fokot mértek, ezzel fél évszázados júniusi csúcs dőlt meg. Az eddigi legmagasabb hőmérsékletet ebben a hónapban 1976. június 28-án mérték. Anglia déli harmadában beleértve Londont is a legmagasabb vörös hőségriasztás van érvényben. Fokozódik a hőség a jövő hét elejéig, napról napra melegebb lesz. Nagyon erős az UV-sugárzás. Éjszaka 13-20, napközben 31-37 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A mohácsi vészt követő török hódoltság, majd az azt követő osztrák elnyomás miatt több mint 4 évszázadot kellett várni arra, hogy egy állandó Duna híd terve megvalósulhasson. A török kiűzése után a Buda és Pest közötti révátkelést kezdetben repülőhíd, más néven lengőkomp segítette. Ennek lényege, hogy emberi vagy állati erő helyett a folyó sodrását használta fel a haladáshoz. Először a mai Erzsébet híd, majd a Lánchíd helyén szállított utasokat. A komp egy 750 méter hosszú kötélen lengett, amit több ladig tartott a víz felszínén. A két hajótest közötti fedélzeten összesen 3-4 lovaskocsi és 300 utas fért el, ami azonban a 18. században már kevésnek bizonyult. Így újra egy hajóhidat építettek a két város közé, amit már csak a Lánchíd megnyitása tett feleslegessé.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: reggeli express. Minden, ami kultúra.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Nagy Juditot, a Filharmónia Magyarország kommunikációs igazgatóját. Üdvözlöm a műsorban, és köszönöm, hogy beszélgetünk.
2: Jó napot kívánok ennek is, Nóra, és a kedves hallgatóknak is.
1: A 42. Régi Zenei Napok Fesztivál 2026. június 26-a és július 4-e között kerül megrendezésre Vácott idén. Szokás szerint a hazai és nemzetközi régi zenei élet kiváló mestereitől lesz lehetőségük tanulniuk a mesterkurzusok részvevőinek. Ez az az időszak nyáron, amikor azok a hallgatók, akik jobban el szeretnének mélyülni abban, ami érdekli őket, vagy esetleg új impulzust kapni, akkor ilyenkor lehetőségük van, hogy elmenjenek kurzusokra, mesterkurzusokra. Milyen részt venni a Régi Zenei Napok Fesztiválon, illetve kurzusokon? Milyen visszajelzéseket kapnak?
2: Hát ez egy időutazás, azt gondolom egy kicsit, és ehhez az időutazáshoz nagyon-nagyon szép környezetet biztosít Vác városa, ami egy barokk kisváros, és ennek kornak a zenéje az úgy fűződik össze ezzel a várossal, hogy szervesen beépül gyakorlatilag, és úgy érezhetjük magunkat, ha behúgyjuk a szemünket, mintha több száz évvel ezelőtt ülnénk, ugyanezekben a padokban is hallgathatnánk ezeket a darabokat. Ez egy nagyon izgalmas dolog, annyit kell tudni erről a régi zenejátszásról, hogy ez egy előadói mód. Egy stílus, ami ilyen beszédszerű zeneként jelenik meg. Kórhű hangszereken játszanak, bélhúros hangszereken, barokk harsonán, barokk trombitán, fortepiano, bialajvegambán, tehát egy csomó olyan hangszeren, amint hogyha beül a közönség és megnézi, akkor talán ismeretlenként is hathat, hiszen másképp is néznek ki ezek a hangszerek. A hangszerek nagyon sokat fejlődtek ebben az elmúlt időszakban, pár az évben, tehát ennek van egy nagyon sajátos hangzásvilága, ami nagyon különleges és izgalmas teszi, és azért az is egy érdekes dolog, hogy sokkal több időt vesz igénybe a hangolás, hiszen nem volt olyan pontos ezeken a hangszereken még a lehetőség rendszer erre, nagyon nehéz játszani ezeken a hangszereken például. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy az előadók számára is egy kihívás, nyilván ez egy specializált terület, amin ezek az előadók játszanak, ezért is vannak a kurzusok, hogy ezeket lehessen tanulni. És az ugye ez egy kor is, aminek a játékáról, az itteni előadók műveiről, a játék módjáról tanulhatnak azok, akik ide érkeznek, és a programnak az a különlegessége, hogy a magyar előadók és a külföldi szakemberei, művészei jönnek ide és tanítják azokat, akik jelentkeznek erre a programra. Egyébként a Filharmónia Magyarország ezt a programot a Haydneummal együttműködésben valósítja meg több fronton is, nem csak ösztöndíjat adnak, de a fortepiánokat is adnak kölcsön ehhez a programhoz, hisz itt azért ezek olyan különleges hangszerek, amik nincsenek is elég számban az országban, tehát őtőlük fortepiánokat és csembalókat is kapunk, de például nincs is elég csembaló, ami rendelkezésre állhatna a kurzusokhoz, koncertekhez, úgyhogy Sefulur Csehországból már régi partnerünk, aki idén is hoz 4 hangszert ahhoz, hogy minél magasabb színvonalon meg tudjuk rendezni ezt a programot.
1: A mesterkurzusokat, illetve a professzorokat és minden más információt a filharmónia.hu oldalon egyébként részletesen meg tudnak nézni, és most a kurzusokon belül lesz-e olyan, vagy amely eddig esetleg nem volt, vagy lesz-e olyan professzor, aki esetleg eddig még nem tanított?
2: Igen, lesz olyan professzor, Lucy Horsch nevét emelném ki, aki egy fiatal hölgy, de az összes lemeze gyakorlatilag díjat nyert, elismert csillaga ennek a hangszernek. Idén azt a rugalmas technikát igyekszik tanítani a kurzusán, ami lehetővé teszi, hogy a különböző repertoárok stiláris keretein belül szabadon és természetesen mozoghassanak a hallgatók. Szintén új név, Sorke Sato, aki a világ egyik legkiemelkedőbb historikus hegedű művésze. A zenekottából nem olvasható és leírhatatlan szépségét keresi, és a kifejezések gazdag tárházát, amelyet a korabeli gyakorlatok kínálnak a részvevők számára. Ő most először jár majd nálunk, és egyébként hegedű művészként is megmutatkozik, nem csak a professzorok koncertjén, de a záró koncerten is ő is fogja vezényelni majd ezt a programot.
1: A mesterkurzusokra a jelentkezési határidő már lejárt, és aktív hallgatóként nem lehet, de esetleg aki passzív hallgatóként szeretne bekapcsolódni, annak van lehetősége?
2: Így van, a helyszínen kell keresni a mi titkárságunkat, és napi díjjal be lehet ezekre a különleges pillanatokba kukkantani, azt gondolom. De ugye lesz itt még énekkurzus, Elizabeth Scholl, Szutréri Katalinnal, Somlai Petra a fortepiánon fog majd játszani és tanítani. Vasély György kamarazenekurzus tartok, és Nagy Réka és Szokos Augustin is játszik majd. Ők a kíséret művészetét fogják tanítani ezeken a kurzusokon. Egyikük billentyűs kíséret, a másikuk pedig a vonós kíséret művészetét.
1: A régi zenei napok, tehát 2026. június 26-a és július 4-e között tartanak, és Vácott lesz mindez több helyszínen, és akkor most szerintem beszéljünk a programokról, a koncertekről, és hát azokról a helyszínekről, ahova ellátogathatnak az érdeklődők.
2: A nyitó koncert 26-án 19 óra 30-kor kezdődik a Capella Savaria és a Pörsztő Kórus közreműködésével Vácott a Fehérek templomában. Vashegyi György fogja vezényelni a programot, és két nagyon különleges darab lesz benne. Az Eszterházy családnak a magyar zenei élet és a magyar kultúra is azt gondolom, hogy elég sokat köszönhet, és egy pozsonyi barokk időszakot tudunk megragadni majd ezen a koncerten, hiszen ott született az a mű, amit a C-moll Requiem, ami egy újkori bemutató lesz, Matthias Schanauer műve, és Haydn D-moll Nelson is széjjel fogja zárni a programot a nyitó koncerten. Majd a professzorok koncertje fog következni 30-án, 20 órakor a Piarista Kilátó Központban, ami hát azt gondolom, hogy mindig nagyon-nagyon különleges, egyszer is és megismételhetetlen alkalom, hiszen ezeken ehhez a professzoroknak iszák a szavát, és ezek nagyon-nagyon fantasztikus hét, amit itt eltöltenek, és akik ide látogatnak, és fiatal zenészek, és igyekeznek megtanulni ezeknek a játékmódoknak a fortéjait, ezeknek a hangszereknek a különlegességeit. Itt most az ő professzoraik előadó művészként tudnak megmutatkozni, és együtt kamarazenélni, és ezek mindig elképesztően izgalmas és érdekes pillanatok.
1: Majd aztán július 1-e következik.
2: 19 óra 30-kor Duszi Horsfúri estjé lesz majd Vácott a Barátok templomában, ahol Nagy Réka Viola da Gamban és Szokos Agustin Csemballó lesz partnere, és itt Telemann művek, egy Castello, Bach, Hasse művei csendülnek majd fel ezen a programon. Nagyon sokan érkeznek csak azért idén a régi zenei napokra, hogy Lucy Horst játékát megcsodálják, úgyhogy a jegyek nagyon szépen fognak, és igyekezzenek, hogy még kapjanak erre a programra, és el tudjanak jönni, és meg tudják hallgatni, hiszen nyilván a templomnak a sorai végesek.
1: És aztán július 3-án pedig nem koncert lesz, hanem táncház.
2: Így van, a főtéren a Harangjáték pavilonnál dr. Kovács Gábor táncpedagógus fog egy táncházat tartani majd. Volt olyan év, amikor kurzusként is tanítottuk a táncot, erre a korra jelent a táncot, hiszen ez nagyon összefügg és nagyon szoros kapcsolatban van a zenével. De itt azt gondolom, hogy hangulatként is nagyon nagy élmény lesz ebbe belecseppenni, és izgalmas program lesz. Majd július 4-én lesz a hallgatók koncertje a Piarista Kilátóban. Ugye ez mindig nagyon érdekes dolog, hogy az egy hét alatt mit tanulnak ők meg, mivel foglalkoznak. Saját maguknak is egy szép haladás, amikor ide érkeznek és eljutnak valahonnan, valahova, és itt ebben a programban meg is tudják mutatni majd. A zárókoncert pedig 4-én 19 óra 30-kor az Orszó Zenekar és a Pörsző Kórus közreműködésével a Nagy Boldogasszony Székesegyházban lesz. Vezényel is Hegedűn közreműködik pedig a már említett Sunszke Szátó. És két magnifikát lesz a programon, ami keretezi gyakorlatilag az estét. Sőt, német magnifikátjával kezdjünk, és Bach D-dur magnifikátja lesz a záróprogram, és közte még lesz egy Bach hegedű verseny, a D-moll hegedű verseny, a Horszátó hegedű művészként is bemutatkozik, és még két Bach darab.
1: Izgalmas és igazán sokszínű lesz, és hát sok-sok elfoglaltságot jelent, azt hiszem, a szervezőknek és a kurzuson résztvevőknek a 42. Régi Zenei Napok Fesztivál. Mi hallgatók pedig élvezhetjük majd folyamatosan azt, ami ott megszületik, június 26-a és július 4-e között Vácott. Én pedig nagyon-nagyon sok erőt, energiát kívánok, és hogy fantasztikus diákok jelentkezzenek a kurzusra, és utána teltházas koncertek legyenek.
2: Nagyon szép. Éppen köszönöm, és mindenkit nagy szeretettel várunk, és tényleg nagyon sok volt az információ, hogy a filharmonia.hu oldalon minden részletet megtalálnak a hétről. Várjuk Önöket nagy szeretettel.
1: Az elmúlt percekben Nagy Juditot hallhatták, a Filharmónia Magyarország kommunikációs igazgatóját.

A Klasszik Rádió 92. Egyen itt az ideje, hogy érkezzen még néhány programajánlat. Felvétel kiállításra hívok meg mindenkit, amely egész nyáron látható a mai Manó házban. Felvétel pillanatok a 125 éves magyar film történetéből, amely a magyar film jubileuma előtt tiszteleg. A tárlat ezúttal nem magukat a filmeket, hanem azokat a stand és verkfotókat állítja középpontba, amelyek a forgatások kulisszái mögé engednek bepillantást. A látogatók olyan legendás alkotások világát idézhetik fel, mint a körhinta, az egri csillagok, a tanú vagy a szerelem, miközben a magyar fotóművészet kiváló alkotóinak munkáit is megismerhetik. A kiállítás közel 90 részben eddig nem látott felvételen keresztül mutatja be a magyar filmfotózás történetét a kezdetektől napjainkig. A tárlat egyszerre filmtörténeti időutazás és fotóművészeti élmény, amely új nézőpontból mesél a magyar mozi elmúlt 125 évéről. És Best of Diploma 2026 kiállítás. Augusztus elejéig látogatható a HAB művészeti központban a Best of Diploma 2026 kiállítás, amely a Magyar Képzőművészeti Egyetem legkiemelkedőbb diplomamunkáiból válogat. A tárlat átfogó képet ad arról, hogyan gondolkodik a művészetről a következő alkotó generáció, és milyen témák foglalkoztatják a pályakezdő művészeket. A kiállításon a festészet, a szobrászat és a grafika mellett látványtervek, vizuális művészeti projektek és restaurátori munkák is helyet kaptak. Az alkotások érzékenyen reflektálnak korunk fontos kérdéseire, az identitástól és a digitális kultúrától kezdve a társadalmi változásokig. A tárlatot beszélgetések és kísérő programok is gazdagítják, így a látogatók nem csak a fiatal tehetségek munkáival, hanem a kortárs művészet legfrissebb irányaival is megismerkedhetnek. Bármelyik kiállításra is látogassanak el. Nagyon jó szórakozást kívánok!

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Fokozódik a hőség, több mint tízszeresére nő a szélerőművi kapacitás Magyarországon, mondta a gazdasági és energetikai miniszter. Részlegesen feloldják a hétvégi kamionstoppot. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. 2030-ig az Európai Unió támogatásával a mostani több mint tízszeresére nő a szélerőművi kapacitás Magyarországon, jelentette be közösségi oldalán a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, első lépésként augusztus 31-én jelenik meg pályázat legalább 700 megawattnyi új szélerőművi kapacitás csatlakozására, ami csaknem 1 milliárd euró beruházást jelent hazánknak. A pályázat tervezetének társadalmi egyeztetés július közepén kezdődik. 2030-ig összesen 4 gigawatt új szélerőművi beruházásra jelenik meg pályázat, ami 4 paksi erőműblokk névleges teljesítményének felel meg, tette hozzá. Nem csak elszíneződést, hanem jelentős vízminőségromlást is okozott a Színvapatak miskolci szakaszán észlelt szennyezés, közölte a borsodi megyeszékhely polgármestere. Tóth Szántai József közösségi oldalán azt írta, a vas, a mangán és a szerves szennyezőanyagok mennyisége is többszörösen meghaladta határértékeket. A Színvapatak tegnap délután változott narancssárga színűvé. Az anyag a helyi hőszolgáltató karbantartási munkálataival kerülhetett a vízbe, feltehetően mulasztás történt. A fővárosban lassult, vidéken viszont gyorsult a panellakások eladása tavaly. Erről számolt be kutatásában az egyik vezető ingatlanpiaci cég. Hangsúlyozzák, hogy a budai oldalon már 80, a pesti oldalon pedig 70 napba telik egy panellakás értékesítése, míg ez vidéken mindössze 56 napot vesz átlagosan igénybe. Egy humanitárius program keretében a háború miatt hazájukban ellátás nélkül maradt 100 ukrajnai művégtagra váró beteg kap protézist egy budapesti szakegészségügyi intézményben. A Szaúd-Arábia által kezdeményezett és finanszírozott program célja, hogy minden kiszolgáltatott helyzetben lévő embert segítsenek. A következő napokban érvénybe lépő harmadfokú hőségriasztás miatt részlegesen feloldják a hétvégi kamionstoppot. Az kizárólag vasárnap reggel 6 és este 10 óra között lesz érvényben, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. Megdőlt a júniusi hőségrekord Nagy-Britanniában is. A dél-angliai Hampshire megyében 36,1 fokot mértek, ezzel fél évszázados júniusi csúcs dőlt meg. Az eddigi legmagasabb hőmérsékletet ebben a hónapban 1976. június 28-án mérték. Anglia déli harmadában beleértve Londont is a legmagasabb vörös hőségriasztás van érvényben. Fokozódik a hőség a jövő hét elejéig, napról napra melegebb lesz. Nagyon erős az UV-sugárzás. Éjszaka 13-20, napközben 31-37 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották.

0: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlése következik.
1: Ez az Intermezzo, a stúdióban Cserhalmi Dániel, író, szervusz, szeretettel köszöntelek.
2: Szervusz, köszönöm, hogy itt lehetek.
1: És van itt még valaki?
2: Igen, a kiskutyám, ami általában bejár a munkahelyemre, meg vele mindenhova, őt Szedernek hívják egyébként, és most próbálkozik a vakaródzással, hogy...
1: De Szeder jól érzi magát.
2: Ő mindenhol jól érzi magát.
1: Pláne, ha te is ott vagy.
2: Igen.
1: Szeder hány éves?
2: Ő 6,5. De úgy csinál, mint a kettő lenne.
1: Jó, hát van ez így az emberekkel is, ugye? Megjelent 5. AVH regényed a Vörös Báró címmel. Mi volt az, ami életre hívta?
2: Hát alapvetően, mint a legtöbb regényemet, ez is valós események inspirálták, és elég sokat keresgéltem igazából egy olyan megtörtént gyilkossági ügy miatt, ami azt gondoltam, hogy én a fejemben lévő egyéb koncepciókhoz, ami ugye regényes része a történetnek, illeszkedik, és így találtam rá igazából egy, hát az interneten lengyel kápolnai pártitkárgyilkosság néven lehet megtalálni, ugye lengyel kápolna most Zákányszéknek hívják, és ott valóban történt egy gyilkosság, az ott lévő Kis Imre nevezetű pártitkárt megölték, és aztán ennek nyilván vannak valós aspektusai, amik ugye visszakövetkeztethetők a különböző dossziékból, és van egy általam elképzelt verzió is, ugye ez került a regénybe.
1: Tehát fikció és valóság keveredik a regényedben.
2: Igen.
1: És hol kutattál?
2: Hát a kutatást az mindig az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára nevű intézményben, ahol most már meglehetősen hosszú ideje ápolok kapcsolatot velük.
1: Már beköltöztél oda, ugye?
2: Azért annyira nem eszik forró a kását, de hogyha megjelenek ott évi vagy két évi rendszerességgel, hogy most egy regényt szeretnék írni, ilyen-olyan téma van, kutatási engedélyt szeretnék hozzákérni, dossziékat, akkor már nem nagyon lepődnek meg, hogy van egy ilyen csodabogár, aki ott próbál, nem tudom, valami furcsa dolgokat kikutatni, és aztán valami egészen más furcsa dolgokat próbál belőle csinálni.
1: És mi volt az, ami ebben a gyilkosságban nagyon erős mágnest jelentett számodra, hogy erről írj, hogy ez legyen az 5. köteted az AVH témában?
2: Hát ez nagyon nehéz igazából megfogalmazni, úgyhogy ugye krimi révén ne nagyon lőjünk le spoilert a történetből. Ugye azt lehet tudni, hogy ennek a valós tartalma, maga ennek a pártitkárgyilkosság, ez tulajdonképpen egy egyszerű falusi késelés volt, ha úgy vesszük, amiből az AVH egy koncepciós ügyet csinált. Én alapvetően krimi író szemmel próbáltam gondolkodni, tehát hogy mi az, amit az a krimi olvasó elvár, hogy legyen gyilkosság, legyenek gyanúsítottak, nyomozó, aki próbál a gyanúsítottak között valahogy utat találni az igazsághoz, és ebben láttam meg azt a fantáziát, hogy egy valós gyilkossági történetet, amiben az AVH egyébként részt vett, hogyan tudom beilleszteni ebbe a krimi sablonba, amit egyébként az olvasók elvárnak, és ez a fajta krimi sablon egyébként jóval inkább kötődik az olvasók számára az ilyen Agatha Christie jellegű sémához, tehát nem a norvég-skandináv mintát követi, hanem ez a kisvárosi gyilkosság, inkább falusinak nevezném, amit ugye mindenki ismer, mindenki, ott vagyunk falun, és ebbe nagyon jól lehetett keverni igazából ezt a világot azzal, ami egyébként ott ténylegesen megtörtént.
1: De akkor az emberi motivációk, a személyes kapcsolatok is erőteljes szerepet játszanak ebben a könyvben, illetve nagyon megmutatkozik az, hogy kinek milyen a karaktere.
2: Igen, Kis Imre valójában nem volt olyan személy, mint akinek én bemutatom. Ő egy pártitkár volt, alkohol problémái azok voltak, de nem volt egy ilyen, a címben szereplő Vörös Báró, ugye maga a kifejezés az csak jóval később, nem az 50-es években jelent meg, de ugye ezt, hogy Vörös Báró, ezt kifejezetten az ilyen igazi kommunista nagyurakra használták régebben, ő nem volt ilyen. De hogy a regény szempontjából számomra fontos volt, hogy őt egy kicsit így kiszínezzem, és ezáltal az ő regénybeli karaktere, az sokkal inkább megfelel annak, amit mondjuk a később a Kádár korszakban visszaköszön. Most nem jó szó rá, hogy oligarha, de hogy az élet és halál ura volt, ő abban azon a településen, minden rajta tartotta a kezét, jobban élt, mint a átlag dolgozó parasztok, vagy akár gazdálkodók, úgyhogy a személyiség az nagyon fontos, és alapvetően az ő személyisége köré lehetett fölépíteni a regényt, amikor mindenki egyfajta függőségi viszonyban van, és ezáltal mindenkinek van potenciális indíték arra, hogy őt megölje.
1: De figyelj, sokan nem éltünk akkor, de mégis ismerős azért ez a motívum, amit most elmondtál.
2: Igen, én sosem szeretek nagyon aktuális kérdésekkel foglalkozni, de amikor írtam a regényt, akkor nekem is szembesülnöm kellett azzal, ami hát valamennyire nyilvánvaló volt, hogy ezek a párhuzamok azért nem annyira ördögtől valóak, hogy a jelenkori viszonyokra is érvényesek legyenek, de nyilván ezt az ígyszert egyetlen helyen engedtem meg magamnak, tehát egy olyan utalás van, ami elég aktuál politikai lett, ez éppen az aktuális hangulatom miatt alakult ki, de azért szeretném úgy írni a szövegeket, hogy ezek nem a jelenkornak szólnak, még ha van is bennük hasonlóság.
1: Köszönöm szépen. Jövünk vissza Cserhalmi Dániel íróval, akivel a Vörös Báró című könyvéről beszélgetünk.

0: Vendégem Cserhalmi Dániel, író és szeder, bocsánat, hát ne feledkezzünk meg róla, akivel a Vörösbáró című könyvéről beszélgetünk. Ugye ez az 5. AVH regényed, ami azt jelenti, hogy megelőzte már 4. A Csengőfrász 2018-ban, a Szibériai csapda 2020-ban, a Szabadsághadművelet 2023-ban és a Vadászat 2024-ben. Hogyan függenek össze ezek a kötetek a mostanival?
1: Mostanival szerencsére sehogy. Én törekszem arra, hogy a regények azok önállóan is olvashatóak legyenek. Éppen pont a krimi műfajban ugye az írók szeretik a saját regényhőseiket tovább örökíteni regényről regényre, és akkor teremtenek egy Poirot, vagy bármilyen más.
0: A skandináv krimikben is így van.
1: Ez így van. Úgyhogy se a Vadászat, se a Vörösbáró nem kapcsolódik sem egymáshoz, sem az előzményekhez, tehát teljesen független történetek. Az első három között van azért egy nagyon laza logikai kapcsolat, a második és a harmadik között ennél szorosabb. Úgyhogy ha valaki szeretne elkezdeni ismerkedni a könyveimmel, az utolsó kettő az teljesen kontextus független, tehát bármelyikkel el lehet kezdeni. Az első hármat azt talán érdemesebb egy kicsit sorrendben olvasni, de ez a könyv és a Vadászat az teljesen független, különálló.
0: De ugye az mégiscsak egy közös pont, hogy a totális diktatúra az hogyan hat az emberre, hogy hogyan darálja be őket, hogy mivé teszi.
1: Ez így van. A regényeket valóban leginkább az köti össze, és ezért is, amikor megkérdezik, hogy én milyen műfajban írok, és az a válasz, hogy AVH regény, mert ez volt a lényeg, hogy az 50-es évek elsősorban Rákosi korszaknak mutassak be egy-egy szeletét, és hogy én ne egy zsánerhez ragaszkodjak, hanem valami fajta történetet meséljek el a múltból, ami számomra fontos, vagy legalábbis érdekes. Úgyhogy igen, a Csengőfrász az valóban az AVH működését mutatja be viszonylag plasztikusan. A Szibériai csapda azt járja körül, hogy mi történhet valakivel, hogyha egyszer csak átkerül egyik oldalról a másikra, tehát hogyha az AVH-nál dolgozott, és utána kikerül belőle, utána ő belőle is lehet olyan ellenség, akire korábban ő vadászott. A vadászat is egy érdekes kérdés boncolgat, hogy mi a bűn, és hogyan lehet ezt igazából, mi a bűn és a büntetés viszonya ebből a rendszerből, és hasonló témakört boncolgat ez a Vörösbáró is.
0: Ugye Kis Imre, a helyi pártitkár, akit meggyilkoltak 1950-ben, egy kis délalföldi faluban élt, miközben a korábbi köteteid Budapesten játszódtak. Miért volt fontos számodra az, hogy Budapest után a vidéki Magyarország és a parasztság tragédiáját is bemutasd?
1: Ez alapvetően ugye a Kis Imréből adódott, hogy ő Zákányszéken, vagyis Lengyelkápolnán érte őt ez az eset. Én nem akartam ezt áthelyezni, mert az nem lett volna hiteles. Tehát, hogyha ő egyébként egy nyugat-dunántúli településen történt volna, akkor Nyugat-Dunántúlról írtam volna egy történetet, és a regényírása előtt én ellátogattam egyébként a települést, és nagyon kedvesen fogadtak. Ott is egy ilyen csodabogár voltam, hogy ki az, aki Budapestről idejön az ők is falujukba, és egy 70 évvel ezelőtti, vagy több mint 70 évvel ezelőtti történetet szeretne megismerni, és kivittek a tanyavilágba, amit szintén nagyon érdekesnek találtam, úgy, hogy egyébként tudtam róla, tehát, hogy tisztában voltam a tanyarendszerrel, de úgy megtapasztalni mégis egészen más volt, úgyhogy ez vezetett oda, hogy Zákány széke mellett a történet, és utána nyilvánvalóan egy csomó mindentnek utána néztem a helyi történeti viszonyokkal kapcsolatban, hogy ez a történet ne csak egy regény legyen, hanem valamilyen szinten hiteles lenyomat.
0: Jó, de figyelj, te valahol mindenhol különc vagy most tudom, csodabogára, ahogy mondtad, hiszen alapvetően civilben környezetgazdálkodási mérnök vagy.
1: Ez van a diplomámban írva, igen, de hát ezt ugye sose csináltam ilyet, hogyha úgy tetszik.
0: De az Állatorvostudományi Egyetem növénytani tanszékének tanszékvezető egyetemi docense vagy, azt csinálod?
1: Hát az már csak voltam, ez ennyiben nem igaz, ugye mondjuk azt, hogy sajnos tavaly óta már nem itt dolgozom, de igen.
0: De mégiscsak a nehezen összeilleszthető azzal, hogy krimiíró vagy AVH regényeket írsz.
1: Hát ez igazából csak egy hobbi, szóval, hogy aki alapvetően mondjuk jogász, és utána valami biológia orientáltságú hobbija van, hogy mondjuk kőzeteket gyűjt, miért ne lehetne?
0: Igen, ez abszolút ez a színességet mutatja.
1: Hát bízom benne.
0: Jövünk vissza a Cserhalmi Dániel íróval.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Fokozódik a hőség, több mint tízszeresére nő a szélerőművi kapacitás Magyarországon, mondta a gazdasági és energetikai miniszter. Részlegesen feloldják a hétvégi kamionstoppot. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. 2030-ig az Európai Unió támogatásával a mostani több mint tízszeresére nő a szélerőművi kapacitás Magyarországon, jelentette be közösségi oldalán a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, első lépésként augusztus 31-én jelenik meg pályázat legalább 700 megawattnyi új szélerőművi kapacitás csatlakozására, ami csaknem 1 milliárd euró beruházást jelent hazánknak. A pályázat tervezetének társadalmi egyeztetés július közepén kezdődik. 2030-ig összesen 4 gigawatt új szélerőművi beruházásra jelenik meg pályázat, ami 4 paksi erőműblokk névleges teljesítményének felel meg, tette hozzá. Nem csak elszíneződést, hanem jelentős vízminőségromlást is okozott a Színvapatak miskolci szakaszán észlelt szennyezés, közölte a borsodi megyeszékhely polgármestere. Tóth Szántai József közösségi oldalán azt írta, a vas, a mangán és a szerves szennyezőanyagok mennyisége is többszörösen meghaladta a határértékeket. A Színvapatak tegnap délután változott narancssárga színűvé. Az anyag a helyi hőszolgáltató karbantartási munkálataival kerülhetett a vízbe, feltehetően mulasztás történt. A fővárosban lassult, vidéken viszont gyorsult a panellakások eladása tavaly. Erről számolt be kutatásában az egyik vezető ingatlanpiaci cég. Hangsúlyozzák, hogy a budai oldalon már 80, a pesti oldalon pedig 70 napba telik egy panellakás értékesítése, míg ez vidéken mindössze 56 napot vesz átlagosan igénybe. Egy humanitárius program keretében a háború miatt hazájukban ellátás nélkül maradt 100 ukrajnai művégtagra váró beteg kap protézist egy budapesti szakegészségügyi intézményben. A Szaúd-Arábia által kezdeményezett és finanszírozott program célja, hogy minden kiszolgáltatott helyzetben lévő embert segítsenek. A következő napokban érvénybe lépő harmadfokú hőségriasztás miatt részlegesen feloldják a hétvégi kamionstoppot. Az kizárólag vasárnap reggel 6 és este 10 óra között lesz érvényben, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. Megdőlt a júniusi hőségrekord Nagy-Britanniában is. A dél-angliai Hampshire megyében 36,1 fokot mértek, ezzel fél évszázados júniusi csúcs dőlt meg. Az eddigi legmagasabb hőmérsékletet ebben a hónapban 1976. június 28-án mérték. Anglia déli harmadában beleértve Londont is a legmagasabb vörös hőségriasztás van érvényben. Fokozódik a hőség a jövő hét elejéig, napról napra melegebb lesz. Nagyon erős az UV-sugárzás. Éjszaka 13-20, napközben 31-37 fok a várható.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Cserhalmi Dániel író, aki hát akkor is környezetgazdálkodási agrármérnök, a most azt mondja, hogy nem dolgozott ott egy napot sem, de hát mégiscsak alapvetően te másnak készültél, nem írónak. Ehhez képest sajátos irodalmi védjegyet alakítottál ki.
1: Én szerintem erre büszke vagyok, és talán egy hete valaki írt egy a MOL nevezetű könyves portálon egy ilyen kommentet, hogy én lennék így az egyik legjobb exportcikk így ebben a műfajban, mert hogy magyar krimit sokan írnak, de ugye ezek ugyanazok a történetek, amiket el tudunk olvasni jellemzően angol nyelven, csak éppen egy más közegbe játszódnak, de az AVH regények meg egy olyan dolgot tudna exportálni nyugat fele, amit nem nagyon ismernek, tehát valószínűleg a amerikai brit kultúrákban maga a diktatúráról hát valamennyit ismernek nyilvánvalóan, de valószínűleg felszínesen, tehát hogy mennyire jó lenne, hogyha az én könyveim angolul megjelennének, és akkor ezen a területen is hát megismertethetném más olvasókat azzal, hogy mi történt itt a diktatúrában, úgyhogy én mindenképpen örülök ennek a fajta különbségnek.
0: De hát ez miért megtörténhet, hogy megjelennek a könyveim?
1: Ez megtörténhet, nem rajta múlik, ezúton is nem tudom, várom a külföldi kiadók jelentkezését, vagy könyvügynökök, nem tudom most, hogy ez hogy működik jelenleg, de bár megtörténne.
0: Mennyire volt történelmileg valóságos a rendőrség és az AVH közötti feszültség és hatásköri harc?
1: Hogy mennyire volt feszültség, azt nem biztos, hogy meg tudom mondani, de annyi biztos, hogy az AVH nagyon erősen rajta tartotta a kezét a rendőrségen, illetve megvolt ez a fajta ilyen felülbírálási lehetőségük, amiket, hogyha ilyen amerikai filmet nézünk, és akkor a helyi rendőrség ott vizsgálódik, és akkor megjön az FBI, és azt mondják, hogy akkor átvették az ügyet. Most ugyanezt az AVH is megtehette, tehát hogyha a rendőrség elkezdett nyomozni, de az AVH-nak mondjuk más elképzelései voltak, ők leállíthatták a nyomozást, vagy egyszerűen mondták, hogy nincs itt semmi látnivaló, valószínűleg nem ezekkel a szavakkal, de hogy ők sokkal, ha politikai ügyet láttak benne, akkor számukra ez sokkal, de sokkal fontosabb volt, hiszen más, magasabb jellegű koncepcióknak kellett érvényesülniük.
0: Hogyan lehet feszült, de mégiscsak szórakoztató krimit írni egy olyan korszakról, ahol nem létezett törvényesség, és hát a nyomozóhatóság pedig maga volt a terror forrása?
1: Valószínűleg nem a korszakon múlik, hogy lehessen feszültséggel teli krimit írni, hiszen krimik már születtek a római kortól kezdve a jövőben játszódó regényekig. Valószínűleg azon múlik, hogy a kriminek vannak egyfajta írott és íratlan szabályai, és ezeket kell jól beépíteni egy történetbe, teljesen független, hogy ezek most Magyarországon, vagy éppen Svédországban játszódnak a múltban, vagy éppen a jelenben. Tehát kell egy rejtély, ami az olvasót foglalkoztat, jelen esetben, hogy kiölte meg ezt a pártitkát, tudjunk gondolkodni azon, hogy kik a gyanúsítottak, hogy most valójában a gazdák voltak a TS-ből, valójában a felesége volt, vagy a gyereke, vagy valami más személy. Tudni kell együtt nyomozni a hatóságokkal, a nyomozóval, a pozitív karakterekkel, és hát el kell jutni a végére, ahol jobb esetben van valami fajta olyan fordulat, amire az olvasó nem számít. Ezt a receptet szerintem át lehet ültetni tényleg szinte bármilyen korszakba, ha valaki van Mátyáskori krimi, ezek középkorban játszódók, ezeknek kell megfelelni, és akkor működni fog egy regény kontextus.
0: És amitől talán még jó egy krimi, az atmoszféra teremtés.
1: Az biztos, hogyha elhisszük az írónak, hogy ez hiteles, akkor jó, és ez megint csak tulajdonképpen teljesen mindegy, hogy melyik korszakról beszélünk. Ha valaki a 2020-as évek rendőrségéről ír, mint nagyon sokan, akkor számomra olvasóként fontos, hogy elhiggyem, hogy ez tényleg a magyar rendőrség, hogy nem ezek a rendőrviccek féle ilyen fakabátok vannak benne, hanem olyan nyomozók, akik tudják, hogy működik a bűnüldözés, vagy bármi. Hogyha a Rákosi korszakba szeretnék elmenni egy könyv segítségével, akkor szeretném azt a Rákosi korszakot visszakapni, ami ténylegesen megtörténik, és ez igaz a Mátyás korra, a római korra. Szóval ez megint az írói felkészültségen múlik, hogy hogy egy olyan világot tudjon bemutatni egy regényben, amit én elhiszek, hogy a valós, annak a valóságnak a törvényei szerint történik.
0: Köszönöm szépen. Jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést Cserhalmi Dániel íróval a Vörös Báró című könyvről itt az Intermezzóban.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Cserhalmi Dániel író, akivel legfrissebb könyvéről beszélgetünk, a Vörös Báróról, amely éppen az ötödik az AVH sorozat tekintetében. Most ugye ez egy fikció és valóság keveredéséből állt össze ez a történet, nem tudom, Szeder, mennyiben volt a segítségedre, lehet, hogy igen. Szóval, hogy melyik az az eleme, amelyik mondjuk a leginkább a te fantáziádat vette igénybe?
1: Ez jó kérdés igazából, mert hogy minden, tehát az a fontos, hogy amikor olvasunk egy szöveget, akkor ne legyen egyértelmű, hogy mi az, ami fikció, és mi az, ami valóság. Tehát amikor olvasol egy szöveget, akkor el kell hinni azt, hogy ez is a valóság, hogy ez teljesen megtörténhet, tehát hogy mondjuk ott a TS-ben esetleg mondjuk majináltak az emberek. Lehet, hogy nem így történt, és ezt most nem mondom meg, hogy így van, vagy nem, de alapvetően fontos, hogy úgy kell keverni ezt a két elemet, hogy azoknak az elegye, az természetesen hasson egy szövegben. Most természetesen a könyv megoldása az nem az, mint ami megtörtént, vagy nem teljesen az, mint ami a kisindegyilkosság bármelyik weboldalas találatában megtalálható. Itt azért éltem azzal a lehetőséggel, hogy a egyszerű falusi késelésből én valamilyen kicsit összetettebb dolgot írjak.
0: De ha jól tudom, kaptál olyan kritikákat, hogy ilyen vége még nem volt Magyarországon egy regénynek sem, vagy valami ilyesmit?
1: Igen, írtak olyat, szerencsére, és ez jó hír, mert valójában tényleg erre tettem fel az egész könyvet, szerencsére, és nem az életemet. Mert hogy még Agatha Christie-ek idejében azért a krimíróknak volt egyfajta ilyen kódexük, amiben ők megfogalmazták, hogy mi az, ami mik azok a szabályok, amelyeket követni kell egy krimi szerzőnek, hogy ne legyen olyan szereplő, akiről nem tudtunk, és ő belép, hogy ő volt a gyilkos, tehát ne legyenek benne olyan mérgek, amik nem léteznek, tehát hogy voltak szabályok, ez persze Agatha Christie úgy után szépen megszegte jelente a klasszikus műveiben, és én is úgy voltam vele, hogy azért ki kell emelkedni valamennyire ebből a zsánerből, és azért olyan befejezése van ennek a történetnek, amit valóban magyar krimi szerző még nem nagyon írt, tudomásom szerint. Tudom, ez ilyen fölcsigázó.
0: Hogy nagyon, akkor mert nem tudom, mire gondoljak.
1: Igen, szóval hát ez az, amit nem lehet elmesélni, de az olvasói visszajelzések alapján, amik eddig beérkeztek, ez így betalált, úgy tűnik, és hát erre nyilván büszkének kell lenni, hogy ez így van. Tehát van egy olyan kreatív megoldás benne, amit

0: Ebben a zsánerben nem nagyon szokott előkerülni, de ez a történethez viszont nagyon-nagyon sikerült belesimulnia ennek, úgyhogy hát ez tényleg már nem tudok más mondani, hogy el kell olvasni a regényt, úgyhogy bízom benne, és sikerült fölcsigázni a hallgatóknak az érdeklődését.
1: Miben más egy krimiíró, mint mondjuk egy más egyéb műfajokban alkotóíró?
0: Szerintem semmiben. Ugyanúgy kelünk és fekszünk, maximum más típusú ötleteink vannak.
1: De hogyan jár az agyad? Tehát, hogy most például itt ebben az esetben, hát tényleg írhattál volna egy történeti tényszerű könyvet is.
0: De valahogy azok nem engem, mint embert, vagy mint olvasót nem érdekelnek. És még csak azt sem mondom, hogy én csak krimiben gondolkodom, mert az első három az nehezebben besorolható.
1: Van ilyen Magyarországon, hogy krimi írók társasága, vagy krimi írók közege?
0: Hát nincs ilyen szakszervezet, tudom, már van egy ilyen laza csoport, akiről így lehet tudni, de nincs ilyen érdekképviselet.
1: De te benne vagy?
0: Hát én azt gondolom, hogy ilyen kültagként vagyok benne, mert pont az első három regényem miatt nehezen akartak fölvenni a tagságba, mint a szabadkönyvesek, de most már nagyon nehezen tudnak belőle kihagyni a pont a vadászatnak a Vörösbáró miatt.
1: Akkor itt is így a peremen egyensúlyozol.
0: Igen, de hogy pont ebbe bízom, hogy a minőségi könyvek valahogy oda teszik az én elmet is ebbe a társaságba, és akkor talán nem leszek annyira kikerülhető. Ebben nagyon bizakodom egyébként.
1: Kis Imre története az 50-es évek vidéki Magyarországához kapcsolódik. A korábbiak Budapesthez. Legközelebb visszatérsz a fővároshoz, vagy ki tudja még, hogy merre bóklászol?
0: Erre nem tudok egyértelműen válaszolni, mert hogy több ötlet is fölmerült bennem, de egyébként nagy valószínűséggel mind a kettő Budapesthez jobban kötődött, én is itt élek, és én szeretem felhasználni a körülöttem élő épületeket, történeteket. De hogy pontosan ez mikor fog megszületni az ötletből az, hogy most újra írni kezdjek, és hogy melyik ötlet lesz megvalósítva, erre még szerencsére van időm, úgyhogy itt hosszú a nyár, meg idén most kielvezem, hogy megjelent egy könyv.
1: Hát így van, itt van most az aktuális, ugye most erre kell koncentrálni.
0: Ez így van.
1: Ez a Vörösbáró. Szederrel mi lesz a mai nap történése?
0: Hát szerintem hazamegyünk, és akkor majd még este maximum egy sétára lesz ő befogható, egyébként az alvást fogja választani.
1: Mint ahogy majd te is.
0: Egyszer, remélem, igen.
1: Nagyon köszönöm, hogy itt voltál, sok sikert kívánok.
0: Én köszönöm a meghívást.
1: A könyvhöz. Cserhalmi Dániel író volt a vendégem itt az Intermezzóban.
2: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlését hallották.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Hamarosan megnyithatják az ügynök aktákat. Napokon belül ellepheti a boltokat a kiváló minőségű magyar dinnye. Egyre melegebb lesz. Köszöntöm a hallgatókat. Nagy Alexandra vagyok. Már a jövő héten rendkívüli ülés keretében tárgyalhatja az országgyűlés a nemrég benyújtott törvényjavaslatokat. A hat előterjesztés között szerepel az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát előkészítő és a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslat is. A képviselők dönthetnek a polgármesterek és vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazásának korlátozásáról is. Utóbbiról tegnap kezdődött el a vita az országgyűlésben. A javaslat a jelenlegi szinten rögzíteni a települések vezetőinek fizetését, csökkenteni a vármegyei közgyűlési elnökök juttatását, valamint megszüntetni a havi költségtérítést. 2030-ig az Európai Unió támogatásával a mostani több mint 10-szeresére nő a szélerőművi kapacitás Magyarországon, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, első lépésként legkevesebb 700 megawattnyi új erőmű képítésére írnak ki pályázatot, ez csak nem 1 milliárd euró értékű beruházást jelent. A MÁV újraindította az IC-kocsik és hálókocsik fővizsgáztatását a Dunakeszi járműjavítóban. Az üzemben egy évig állt a munka, miután az előző kormányzat eladta az oroszoknak, majd csődbe ment. A csaknem 800 embert foglalkoztató járműjavító teljes talpraállítása hosszabb időt vesz igénybe. Nem csak elszíneződést, hanem jelentős vízminőségromlást is okozott a Szívnapatak miskolci szakaszán észlelt szennyezés. A vas, a mangán és a szerves szennyezőanyagok mennyisége többszörösen meghaladta a határértékeket. Az anyag a helyi hőszolgáltató karbantartási munkálataival kerülhetett a vízbe, feltehetően mulasztás történt. Idén is kiváló minőségű a magyar, görög és sárga dinnye, a nagyfóliás termesztésű görög dinnyék már a héten, a szabadföldiek pedig július elején jelennek meg a piacokon. Becslések szerint bőséges, mint egy 160 ezer tonnás termés várható, amelynek kétharmada a hazai polcokra kerül. A hőség tovább növeli a mezőgazdaságban az aszály okozta károkat. Sok helyen már aratják a búzát, és az eddigi tapasztalatok alapján, főleg a délalföldön a termés átlagok jelentősen elmaradnak a korábbi években megszokottaktól. Ráadásul az elmúlt napokban hullott eső a kalászosoknál még rontott is a minőségen. Országszerte derült az ég, napközben többnyire mindenütt napos, száraz idő várható, a szél mérsékelt marad. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás, délután 31-37, késő este 18-29 fok valószínű, a Balaton 27, a Velencei tó 30, a Tisza tó 26 fokos.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Jó reggelt kívánok! Budapesten tart a helyszínelés a Fogarasi úton kifelé a Nagy Lajos Király útjánál a külső sávban. Útszűkületre kell készülni Csepelen a Határ utcai körforgalomban, mert vízvezetéket javítanak. A 71-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Határ utca megállót a Szent Imre tér felé. A 106-os autóbusz terelve jár, nem érinti az Záhony utca és a Sújtás utca megállót a Római úti lakótelep felé szabálytalan parkolás miatt. Erős a forgalom a 10-es főúton befelé az Ürömi körforgalom előtt és az M5-ös autópálya bevezető szakaszán a Nagy Sándor József utcai felüljárótól. Jelentősen megváltozott a forgalmi rend a Budafoki úton. Egyirányúsították befelé a Bogdánfi utcától az Irinyi József utcáig, várhatóan 2027 tavaszáig a közösségi közlekedés segítése érdekében. Kifelé a Baranyai utcáig csak a célforgalom hajthat be, a Baranyai utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszon pedig csak a BKK járatok és a kerékpárosok hajthatnak át. Kovács Botont, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Most pedig kezdődjön a Nyitány. A mikrofonnál Gaskó Balázs.
3: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, ez itt a Klasszik Nyitány június 25-én, egy csütörtökön reggel. A pici visszhangosság azt jelenti, hogy új helyre költöztünk, úgyhogy még nem laktuk be a szobát, nincsen elég könyvünk, amire fölhívjuk most rögtön a figyelmet, hogy aki könyvekkel foglalkozik, az látogasson el hozzánk, hiszen beszélgetünk könyvekről, például ma is beszélgetünk könyvekről, 9 óra után például a Pagony kiadó jóvoltából minden fa alatt olvasható, óvodai szünetben olvastatható, képes betűs és mindenféle könyvvel foglalkozunk, aztán pedig sétálunk egy jó nagyot. Én nagyon jól tudom, hogy ez a bizonyos hőmérsékleti állapot nem a sétára a legjobb, de ha még nem kelt föl, ha már lement a nap, ha az UV-sugárzást kivéttük, amire nagyon-nagyon fölhívom a figyelmet, hogy azzal vigyázzunk, akkor az Iparkodjunk Lechner című kiállítást nagyon érdemes és fontos megtanulni és meglátogatni. A Városligeti fasor elejére például a Rádi György villában mindenfélét megismerhetünk, ami a szecesszió, és akkor egybe kötjük egy jó kis Városligettel, meg sok-sok folyadék pótlással, és akkor most okos is voltam, és segítettem mindazoknak, akik szeretnék átvészelni ezt az időszakot, ami egyébként tényleg borzasztó, ezen talán csak a hűtött görög dinnye segít, úgyhogy most mielőtt elárulnám, vagy ahelyett, hogy elárulnám, hogy mivel foglalkozunk a következő kevesebb, mint 3 órában, majd a görög dinnyére térnék rá. Hát előre szólok, hogy a görögökhöz nem sok köze van. Na jó, talán Bizánc felől érkezett, meg onnan ismertük meg, aki meg akarta ismerni, de hát akkor még mi lóhátan ültünk, beszélgettünk az itt élő nemzetiségekkel, főleg a bolgárokkal, meg hasonló szlávokkal, és inkább a kés meg a nyíl, mint a józan meggyőzés eszközét használtuk. De szóval érkezett ez Bizáncból, és mielőtt még elárulnám a megfejtést, a görög szóra tessék úgy is gondolni, mint nem csak Demisztrusz hazája, meg ahol az Olimposz van, meg ami egy remek cél így nyaralás közben, hanem ami gurul, tehát ami görög lefelé a hegyről, vagy felfelé a hegyre, hogyha valaki Sziszifuszra akar nagyon asszociálni. Tehát ez lesz a megoldás, de ezt majd csak később tárom föl önök előtt. Ha egyáltalán föl kell tárnia, nem a feltárás a mi dolgunk, hanem a könnyedség és a nyugalom, természetesen ezzel a szándékkal szólunk önökhöz június 25-én csütörtökön, és nem sokára jövök majd a névnapokkal is, de a legfontosabb, hogy Vilmos névnap van. Germán eredetű, és a Wilhelm név latinos Wilhelmus alakjából származik, na, hogy van női párja, ő pedig az Erezbe, vagy Engedjbe, vagy Engedj, nem tudom. Szóval a Vilma, hogyha valaki nagyon szeretne a Frédi Bénére gondolni, akkor gondoljon június 25-ére is a mai névnapra, ami a Vilmosoké, illetve a Vilmáké, hogy kerül ide a Bocsárd névnap, azt elmagyarázom, de mivel bizonytalan eredetű, én is bizonytalan vagyok benne, és egy témánk még természetesen kimaradt, az egy ma délutáni. A főváros közepén, már hogyha Budát annak vesszük, elnézést, szóval a Villányi úton, a budapesti arborétumban, ami természetvédelmi terület, ma délután tessék pokrócozni, piknikezni, és nagyon jól érezni magukat. Indul ugyanis az Arbor túra, ami nagyon fontos. Egyrészt, hogy megismerhessük, hogy a borhoz nem csak a sajnos általam nagyon szorosan köthető, mámor köthető, igen, hanem a kultúra is, úgyhogy a hazai borkultúra és borágazat ismert szakemberei lesznek ott, élükön Stanev Bertalannal, akivel majd beszélgetünk.

0: Lakáskulcs, pénztárca, iratok. Megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak. Az útra való. Majdnem itt maradt. Pedig enélkül nincs hétköznap és nincs Nyitány. Útravaló következik itt a Nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
1: De még mielőtt az itinerre, a mai útravalóra rátérnénk, emlékezzünk meg, és gyorsan térjünk vissza a névnapokhoz. Ugye Vilmos és Vilma névnap van, ami rendkívül fontos. Ha akarják, még a William is anyakönyveztethető, de megígértem, hogy a Bocsárd névre rátérünk még. Bár az utóbbi 10-15 évben, ahogy nézem, nem szerepelt egyrészt a leggyakoribb férfi nevek között, másrészt 0,0, senki nem adta ezt a bizonytalan eredetű férfi nevet csemetéjének, de létezik egy Bocsárd helységnév, aminek a neve a bocsár szóból származik, hogy ő megnehezítsem a dolgokat, kádár és pohárnok jelentéssel bír, tehát olyas valakivel, aki törődött, hát valljuk be őszintén, a pénzügyekkel. A pohárnok az azt jelentette, hogy föl kellett köszönteni, ott kellett lenni, de nagyon jól kellett tudnia ennek az embernek, hogy mennyi van még a szőlőből vagy a töményebb italokból tulajdonilag a nemesek birtokában. De van még egy másik feltevés is, hát ezért jó, hogy tel is tele vagyunk brit tudósokkal. A német Buchard névből származ hat, ennek védelem és erős, valamint merész a jelentése, de nem biztos, hogy szeretnénk ezt a germán vonalat, sokkal jobb, hogyha nem értjük, hogy mi honnan jön össze a kádárság meg a pohárnokság a bocsártsággal, úgyhogy boldog névnapot, Vilmosok, maradjunk szerintem ennyiben. Egyébként még a görög dinnyénél tartottam, és a görög dinnye görög vonulatánál, ami a gurulást jelenti, egyébként sokkal jobban teszik, hogyha a divány.hu oldalon elolvassák azt a kis összegzést, ami Fenyves Zsófiának köszönhető, tehát miért görög a dinnye, így üssék be. Maradt ez a bizánci vonal, hogy úgy jött hozzánk, rendben, de a végső megoldás az a fizikájé. Hát tényleg, mert egy ilyen gömb alakú, akkor gurul, vagyis hogy görög. Egyébként a legtöbb görög dinnye Kínából származik, mint sok minden más, de gazdasági adatokkal nem terhelem önöket, akkor inkább térjünk rá arra, amiért itt vagyunk, vagyis az útravaló miatt, ami a mindfulness-szel foglalkozik, tudatos jelenlét. Csögyam Trünkpa a megoldás, tőle jön az idézető tibeti buddhista mester és a tibeti buddhizmus kagyű és nyingma vonulatának birtokosa. Hogy ez mit jelent, azt nem tudom, de biztos, hogy ő mondta azt, hogy a tudat megértésének alapvető módszere az önmagunkkal történő megbarátkozás folyamata. Így borotválkozzanak, kedves férfi társaim, és nekem is így kéne gondolnom magamra. De a lényeg, hogy gondoljunk június 25-ére, csütörtökre, ami elkezdődött és indul a Nyitánnyal.

0: reggeli express. Minden, ami kultúra.
1: 7 óra 27 perc itt a reggeli expressben egy budai sétára invitáljuk önöket, ami nem is séta, hanem egy ilyen pokrócos piknik, kihelyezett családdal, kihelyezett beszélgetéssel, sok-sok élménnyel, és hát borral valljuk be, az is rendkívül fontos, ugyanis ma délután élvezhető itt Budapesten, a Budai Arborétumban a Mate Budai Campus és a Borért Egyesület közös rendezvénye az Arbortúra. Arbor, mert hát arborétumban vagyunk, bortúra igen, és szerintem még a művészet is idejön. A zenéről nem beszélgetünk Stanev Bertalannal, a hazai borkultúra és borágazat ismert szakemberével, de minden másról igen, úgyhogy készüljenek föl, hívják a barátokat, hívják a családot egy gyönyörű helyen, és előre szólok, hogy természetvédelmi helyszínen élvezhető, tehát ma délután az arbortúra.
2: Több mint 130 féle bor megkóstolására lesz lehetőség a gyönyörű budai arborétumban a Villányi úton, a Mate Budai Campusán, hiszen ezt az eseményt a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetemmel közösen szervezzük meg. Például a Magyar Borakadémia, amelyik letéteményese a kultúrát borfogyasztásnak, így a Wine in Moderation nemzetközi szervezet ajánlásait is ő képviseli Magyarországon. Ők is részesei, támogatói az eseménynek. Fontos szerepet kap a kultúrát, borfogyasztás, a borfogyasztás értéke, ami nem csak testi, hanem lelki, szellemi feltöltődést is jelent egyben. Sokféle boros esemény létezik már Magyarországon. Olyat álmodtunk meg a tavalyi évben a Matéval közösen, ahol a borok élvezete kerül előtérben, tehát itt nem az a lényeg, hogy valaki értsen a borokhoz, hanem itt most az a lényeg, hogy teremtsünk egy olyan nagyon jó hangulatot kellemes környezetben, jó társaságban, jó borok mellett, könnyed beszélgetésekkel, finom falatok mellett tölthetünk el egy nyárestét, és várhatjuk az előttünk álló szabadságot, a diákoknak például a tanulmányaik befejezését. Tehát kifejezetten fiatalos hangulatú eseményre gondoltunk, kifejezetten laza hangulatú eseményre gondoltunk, ahol a legfontosabb, hogy legyen a kezünkbe egy pohár, legyen mellettünk egy jó baráti társaság, vagy éppen a családunk, és töltsünk el egy nagyon kellemes estét. arbortura.kocintás.hu az az oldal, ahol minden részlet most megtalálható, és természetesen aki még a mai nap úgy dönt, hogy az estét a budai arborétumban, jó borok társaságában kívánja eltölteni, az még ott a helyszínen is be tud lépni az eseményre. Sokszor egy ilyen piknik hangulat, az egy spontán döntés eredménye, úgyhogy teljes mértékben várjuk azokat is, akik az utolsó pillanatban döntik el az esti programjukat, vagy éppen úgy gondolják, hogy munkabefejeztével egy kis lazulást megengednének maguknak. Nem egy hagyományos frontális borbemutató, hanem ahogy egyébként Mára is fogalmazta, nem a bor volt jó, hanem a borozás. És egy kicsit így a jó borok természetesen kiváló borok lesznek, tehát nem a borral itt nem lesz hiba, de elsősorban azt szeretnénk megmutatni, hogy nem feltétlenül a bort kell középre helyezni, hanem lehet-e a jó hangulatot középre helyezni, és ehhez a bor kiváló eszköz, hogy jól érezhessük magunkat, hiszen nagyon változatos, ahogy a pincészetek is felsorolásából is ez nagyon jól kitűnik. Fehér borok, rozéborok, édesek, szárazak, pezsgők, koktélok, alkoholmentes italok, tehát nagyon sokféle széles választék lesz, és azt gondolom, hogy ezt a borászok is keresik ezeket az új utakat, ahol megszólíthatják a fogyasztókat, megszólíthatják a fiatal generációt, ez is egy nagyon fontos része a dolognak. Sokféle gasztronómiai finomsággal lehet majd találkozni, itt elsősorban a könnyebb falatokra gondolunk, itt is a legfontosabb az, hogy a kellemes időtöltést, együttlétet szolgálják a falatok is a borok mellett. Kevesen tudják talán, de a budai arborétum az Budapest szívében egy természetvédelmi terület. Mindent úgy alakítunk ki, hogy ezt a környezetet tiszteletben tartsuk, ennek a környezetnek az értékeit tudjuk élvezni, ebben a környezetben érezzük jól magunkat, És hát természetesen tartsuk tiszteletben, hogy mi jöttünk a környezetbe, a természetbe, és hogy tovább tudjuk élvezni, vigyázzunk is erre. Mi ennek érdekében mindent megteszünk, mindent úgy alakítunk ki, hogy az a védett növényeket, a növényritkaságokat semmiképpen ne károsítsa. Az arborétumban azért mindent úgy alakítottuk ki, hogy le lehessen ülni, le lehessen együtt lenni, le lehessen tenni akár egy takarót, ki lehessen hozni egy-két játékot, tehát családok is nagyon jó helyet találhatnak itt. A legfontosabb a lazulás, legfontosabb az, hogy töltsünk el egy kellemes estét. Bárki megtalálhatja a maga számára ezt az italt, legyen az egy könnyű vörös, vagy egy nagyon gyümölcsös fehérbor, akár egy borkoktél, vagy legyen egy buborékos bor, akár egy pezsgő, vagy egy gyöngyöző bor. Tehát rendkívül széles a kínálat, borvidékeket tekintve is. A kísérletezőket az kifejezetten előnyös itt ebből a szempontból, főleg, hogyha baráti társasággal jövünk, akkor akár ezeket az élményeket meg is tudjuk beszélni, nem beszélve arról, hogy mennyi minden újat tudunk felfedezni, amit lehet, hogy a mindennapi életünkben nem is fedeznénk fel, nem is találkoznánk vele. A kínáló borászatokkal vagy borászokkal is nagyon jó beszélgetést lehet folytatni. Pazar hangulat lesz a fényekre, ahogy tavaly is nagyon figyeltünk, ez külön élményt ad egyébként a látogatók számára, olyan fény technikával, olyan bevilágítással kísérjük az eseményt, ami külön fénypontját adja ennek. Tehát egy igazi kikapcsolódás, egy igazi jó hangulat vár majd ránk.
1: Nagyon szépen köszönjük az invitálást Stanev Bertalannak, a Borért Egyesület egyik alapítójának és vezetőjének, az Arbor Túra programsorozat és kezdeményezés egyik főszervezőjének. Kocincsunk együtt, és legyen ez is a jelszó, illetve a barátkozás, a társasági élet, és ne felejtsék el a családot. Nem kell otthon hagyni ezen a gyönyörű helyszínen, a Mate Budai kampuszán, ami egyébként a Budai Arborétum. Úgyhogy borozásra, kocintásra és természet látogatásra, persze a nagy hőség összes védelmével együtt, föl!
0: Klasszikusok könnyedén. Klasszik Rádió 92.1.
1: A reggeli Express fővároscentrikus program ajánlatában kezdjük frivolsággal, ami egyébként csupa jót jelent, ha megnézik a szótárban, akkor a Lili Báró nő pont ide passzol, illetve vasárnap este 7 órára a Városmajori szabadtéri színpadba. Ez a magyar operett irodalom egyik legkedveltebb gyöngyszeme, romantikával, humorral, fülbe mászó dallamokkal, a zenei munkatársként Csiszer Mátéval, Lestartné Valásák Szilviával, Madarász Éva Andreával, a történet középpontjában pedig a büszke arisztokrata hölgyel Lilivel és a jóképű, de elszegényedett Rófal Illésházival, illetve az ő szerelmükkel, meg Vajda Borókával, Koltai Nagy Balázsral, Sipos Imrével, Magyar Évával, Csapó Virággal a rendező Béres Attila is azt mondja, hogy könnyed, elegáns és szórakoztató este, egy valódi operett csemege, tehát egy gyönyörű helyszígen, szúnyogmentesen a Városmajori szabadtéri színpadon vasárnap. Aztán egy picikét térjünk át a hátradőlésre. A Deák téri evangélikus templomban Hűvösben vasárnap este, illetve délután 4 órakor Fassang László és Gyárfás Attila nyugtatja meg önöket, és ez a legfontosabb orgonán, úgyhogy figyeljék, hogy a Deák téri evangélikus templom oldalán milyen események várhatók, előre szólok, nyugodt események várhatók, és remek zenei események várhatók. Illetve a nyugodtság az ráfér a több milliárd éves világegyetemre is. Ma este 9:45-kor a Svábhegyi csillagvizsgálóban Holdunk hegy vonulatait és óriás krátereit lehet megszemlélni egy távcső óriás segítségével. Ott lesz a Sinus Iridum, fordítom, az esők tengerének szélén fedezhetjük fel a szivárvány öblöt, a Clavius óriás kráter, Ha nem tudok olvasni, akkor jön az M13 gömbhalmaz, a szélén egy póklápszerű csillaglánc nyúlvánnyal, minden érdekességgel, és egyébként csak szólok, mert nincs iskola, a csemeték bevonásával is a svábhegyi csillagvizsgálóban. Tudom, hogy nem szabad, de azért legyen foci is egy picikét. Pénteken este 9-kor Norvégia, Franciaország, remélhetőleg golgazdag mérkőzés, hideg sörökkel, kényelmes fotelekkel, régi és új szurkoló barátokkal a fotelbárban, ami magában a Dürer kertben található, és itt is lehet hátradőlni. Meg közben szurkolni és tapsolni, és mi is szurkolunk, és minden programunkhoz és eseményünkhöz jó szórakozást kívánunk.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Jó reggelt kívánok! Budapesten tart a helyszínen és a Fogarasi úton kifelé a Nagy Lajos Király útjánál a külső sávban. Útszűkületre kell készülni Csepelen a Határ utcai körforgalomban, mert vízvezetéket javítanak. A 71-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Határ utca megállót a Szent Imre tér felé. A 106-os autóbusz terelve jár, nem érinti az Záhony utca és a Sújtás utca megállót a Római úti lakótelep felé szabálytalan parkolás miatt. Erős a forgalom a 10-es főúton befelé az Ürömi körforgalom előtt és az M5-ös autópálya bevezető szakaszán a Nagy Sándor József utcai felüljárótól. Jelentősen megváltozott a forgalmi rend a Budafoki úton. Egyirányúsították befelé a Bogdánfi utcától az Irinyi József utcáig, várhatóan 2027 tavaszáig a közösségi közlekedés segítése érdekében. Kifelé a Baranyai utcáig csak a célforgalom hajthat be, a Baranyai utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszon pedig csak a BKK járatok és a kerékpárosok hajthatnak át. Kovács Botont, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92. június 25-én csütörtökön reggel, és hála Istennek már nincsen iskola, nem kell olyannal foglalkozni, hogy mi lesz a tételben, meg az érettségében, meg miből kell felelni, de nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy a mai nap híres Karinti Frigyesről. Lássuk, hogy mit kell tudni róluk a fiataloknak, a tanulóknak. Ez egy gonosz dolog, ha fölkelnek ők ma egyáltalán, mit tudom én, dél előtt, akkor a szülők nekik szegezhetik a kérdés, hogy ki is volt Karinti Frigyes, aki 1887. június 25-én született, művelt polgári családban. Azt mondja a tudásbázis.sulinet.hu, és azért nagyon ritkán hallani ilyen kezdést és ilyen indítást, hogy idézőjel, ez a marha volt köztünk az egyetlen zseni. Hála Istennek, ez egy idézet, és nem magától írta ezt meg, az idézet Fráter Zoltán, aki a Karinti életművet adta ki a Fekete Sas kiadóban, és erre épült tulajdonképpen ez az oktatási segédanyag. Szóval ez a marhaság, meg a zseniség, ennek az összevonása Kosztolányi Dezsőtől származik, aki jó barát, aki jó ismerős. De haladjunk szép sorjában. Iskolai tanulmányait Karinti Frigyes a Markó utcai Főreálban kezdte. Franciából megbukott lehet tapsolni, és párhuzamot találni mindenkinek maga és a zseni között, de hát azért szülei a Veselényi utcai polgáriba átiratták, ez ritkán adatik meg manapság. Innen ismét visszatért a gimnáziumba, és még két alkalommal szerzett elégtelen osztályzatot év végén. Mértamból és mennyiségtagból. Hát nem véletlen, hogy én az iskolásoknak szánt tudásbázis.sulinet.hu-t idézem. Azért ez egy erőteljes megerősítés, vagy egyfajta olyan szimpátia ébresztés, ami kell a fiataloknak. Tehát a bukások ellen azért éles eszű és tehetséges ifjúként jellemezték a tanárok, akik nem voltak akármik, Alexander Bernát, Böjti Zsolt, Riedl Figyes, Horváth János, tessék beütni a Google-ba, hihetetlen nagyságok ők. Karinti német tanára pedig Prém József, a Petőfi Társaság tagja, az irodalom és nyelvtan tanára pedig Lenkei Henrik, akkor ismert költője és műfordítója volt. Hát ez nem jelent egyenes belépőt a Parnasszusba, nagyon hosszúnak és unalmasnak találta az iskolát maga Karinti, sokkal jobb volt az irodalommal, meg az olvasással foglalkozni. 15 éves korában már megjelent első műve nyomtatásban a Magyar Képes Világ hasámjain, folytatásokban, és a címe is rendkívül aranyos volt, Nász utazás a föld középpontján keresztül. Aztán jönjenek majd az egyetemi tanulmányok, de erre rátérhetünk később is, hiszen június 25-én csütörtökön lesz még időnk itt a Nyitányban foglalkozni Karinti Frigyessel az ő születésnapja kapcsán. Most inkább táncoljunk egy picikét, konkrétan a D-durban a Brahmsnak köszönhetően, illetve Fischer Ivánnak és a Budapesti Fesztivál zenekarnak köszönhetően.

Klasszik Rádió 92. június 25-én csütörtökön nem sokára érkeznek a 8 órás hírek, de előtte azért miért még elárulom, hogy nem csak Karinti Frigyes születésnapjáról kell beszélni, hanem a magyar humor napjáról is, Karinti Gyűrűvel meg hasonlókkal, és akkor eszünkbe juthat gyorsan a vicc. A vicc szó pedig közvetlenül németből származik, mint új sok kifejezésünk. Tréfa, szellemesség, tudnivaló, de az eredet egyébként, és ezt szerintem nagyon jól tudjuk néhányan általános, illetve középiskolában, hogy a wissen, vagyis hogy tudni, ige, ebből fejlődött ki, tudnivaló, vagyis hogy értelmes dolog, mert nagyon jó viccelődni, értelmes és emberhez hű, hogy milyen típusai és témái vannak, arról majd nem sokára beszélgetünk, de előtte természetesen zene következik, illetve hát tánc, Dvorzsáktól szláv tánc, aztán pedig majd hírek, és itt leszünk a klasszik nyitánnyal könnyedén és nyugodtan.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Parasztbecsület és Bajadzók. Két egyfelvonásos klasszikus opera bemutató a Margit Szigeti Színházban június 25-én és 27-én. Szerelem, féltékenység, bosszú és becsület. Gyönyörű dallamokkal egy fantasztikus arénában. MargitSzigetiSzínház.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Hamarosan megnyithatják az ügynök aktákat. Napokon belül ellepheti a boltokat a kiváló minőségű magyar dinnye. Egyre melegebb lesz. Köszöntöm a hallgatókat. Nagy Alexandra vagyok. Már a jövő héten rendkívüli ülés keretében tárgyalhatja az országgyűlés a nemrég benyújtott törvényjavaslatokat. A hat előterjesztés között szerepel az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát előkészítő és a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslat is. A képviselők dönthetnek a polgármesterek és vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazásának korlátozásáról is. Utóbbiról tegnap kezdődött el a vita az országgyűlésben. A javaslat a jelenlegi szinten rögzíteni a települések vezetőinek fizetését, csökkenteni a vármegyei közgyűlési elnökök juttatását, valamint megszüntetni a havi költségtérítést. 2030-ig az Európai Unió támogatásával a mostani több mint 10-szeresére nő a szélerőművi kapacitás Magyarországon, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, első lépésként legkevesebb 700 megawattnyi új erőmű képítésére írnak ki pályázatot, ez csak nem 1 milliárd euró értékű beruházást jelent. A MÁV újraindította az IC-kocsik és hálókocsik fővizsgáztatását a Dunakeszi járműjavítóban. Az üzemben egy évig állt a munka, miután az előző kormányzat eladta az oroszoknak, majd csődbe ment. A csaknem 800 embert foglalkoztató járműjavító teljes talpra állítása hosszabb időt vesz igénybe. Nem csak elszíneződést, hanem jelentős vízminőségromlást is okozott a Szívnapatak miskolci szakaszán észlelt szennyezés. A vas, a mangán és a szerves szennyezőanyagok mennyisége többszörösen meghaladta a határértékeket. Az anyag a helyi hőszolgáltató karbantartási munkálataival kerülhetett a vízbe. Feltehetően mulasztás történt. Idén is kiváló minőségű a magyar, görög és sárga dinnye, a nagyfóliás termesztésű görög dinnyék már a héten, a szabadföldiek pedig július elején jelennek meg a piacokon. Becslések szerint bőséges, mint egy 160 ezer tonnás termés várható, amelynek kétharmada a hazai polcokra kerül. A hőség tovább növeli a mezőgazdaságban az aszály okozta károkat. Sok helyen már aratják a búzát, és az eddigi tapasztalatok alapján, főleg a Dél-Alföldön a termés átlagok jelentősen elmaradnak a korábbi években megszokottaktól. Ráadásul az elmúlt napokban hullott eső a kalászosoknál még rontott is a minőségen. Országszerte derült az ég, napközben többnyire mindenütt napos, száraz idő várható, a szél mérsékelt marad. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás, délután 31-37, késő este 18-29 fok valószínű, a Balaton 27, a Velencei tó 30, a Tisza tó 26 fokos.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Jó reggelt kívánok! Budapesten tart a műszaki mentés a Rákóczi úton a Barostér közelében a Huszár utcánál. Egyik irányban sem járható a belső sáv. Torlódásra kell ezért készülni a Rákóczi úton befelé, illetve a Kerepesi úton és a Tököli úton a Barostér előtt. Útszűkületre kell készülni Csepelen a Határ utcai körforgalomban, mert vízvezetéket javítanak. A 71-es autóbusz terelve jár, nem érinti a Határ utca megállót a Szent Imre tér felé. A 219-es autóbusz nem közlekedik járműhiba miatt. Erős a forgalom a 10-es főúton befelé az Ürömi körforgalom előtt, a 11-es főúton befelé a Pünköstfürdő utcánál, a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, a Váci úton befelé a Megyeri útnál, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál és az M5-ös autópálya bevezető szakaszán a Nagy Sándor József utcai felüljárótól. Lezárták az egyenesen haladó külső sávot a Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli útnál, mert javítják a gázvezetéket. A Tököli út után a Bátori István parknál a gyalogátkelőt szintén lezárták. Kovács Baton, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották.
0: Ma most pedig folytatódjon a nyitány. A mikrofonnál Gaskó Balázs.
5: Nagyon nagy szeretettel kívánok, jó reggelt, kellemes délelőttöt minden kedves hallgatónak. A kedvesség az természetesen egy picike hűvösséget jelent, ami így ellentétnek tűnhet, de elnézve, hogy mi van és mi vár ránk majd legalábbis hőmérsékletileg, szerintem jót kívántam. Úgyhogy ha tehetik, akkor vonuljanak árnyékos helyre, a szellőztetésnek sajnos lassan vége, de az olvasásnak nem, úgyhogy olvassanak Karintit. Úgyis a Magyar Humor napja van annak köszönhetően, hogy Karinti Frigyes születésnapját üdvözöljük, és akkor jöhetnek, hogy jaj, de jó, hogy mi még olvastunk Tanár úr kéremet, meg hasonlókat, a fiatalok már nem, de a fiatalokról nagyon jól tudta egyébként Karinti, hogy mit fognak ők tenni, hiszen ha megtekintjük, hogy mit gondolt ő a jövőről, akkor igenis egy nagyon előre haladott úriemberről beszélgetünk. Előtte azonban gyorsan megígérem, hogy nem sokára pedig majd az Iparművészeti Múzeumról beszélgetünk, mert van az Iparkodjunk Lechner című kiállítás, és dr. Jékeli Zsombor beszámol majd, hogy milyen volt a múzeumok éjszakája, meg az épület jövője milyen lesz, és a szecesszió, ami a miénk, amit nagyon szeretünk, az mit tud. Na de akkor Karinti és 21. század, volt neki egy globális hálózat elmélete, az Ezer láncszem, az egy novella, meg sok novella. Az ő alapgondolata, mi szerint a Földön minden ember legfeljebb 5 lépés távolságra van egymástól, ugye Facebook, ugye hasonló? Na szóval az ő novellájában jelent meg ez először, és itt fejlődött ki a modern szociológia és informatika 6 lépésnyi távolság, nem fogom angolul mondani, de a 6 degrees of separation koncepciója, de a kapilláriát is el lehet olvasni, meg az utazás Faramidóba-ból is lehet idézni, szóval minden, ami jövő, az Karinti, és minden, ami könnyedség, nyugalom és zene, az pedig klasszik nyitány június 25-én, csütörtökön.

0: reggeli tárlat. Képzőművészeti hírek, újdonságok, alkotók, kritikák, aukciók, trendek, mecénások és befektetések. Reggeli tárlat a Klasszik Rádió 92.1-en, itt a Nyitányban.
1: És bár újdonságot ígértem a kedves hallgatóknak, azért visszamegyünk egy picikét a múltba is, egy remek kiállítás kapcsán. Az biztos, hogy a Városliget környékén érdemes, kell, szabad, kötelező sétálni, a Rád György villát pedig útba kell ejteni. Június 13-a óta már megtekinthető az Iparkodjunk Lechner című időszaki kiállítás, de mivel hát mindig is szerelmünk volt a szecesszió, meg tudni is kell róla, ezért faggatjuk dr. Jékeli Zsombort, az Iparművészeti Múzeum gyűjteményi főigazgató helyettes. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok mindenkinek, kedves hallgatóknak is!
1: És a legfontosabb itt a 21. században, hogy Lechnerből mi látható, az iparművészeti tudjuk, a hányattatott helyzetért imádkozunk, szurkolunk, tehát hogy nagyon szeretjük, az rendben van, de mi az, ami történt, és mi az, ami látható abból a korszakból, ami még a tervezésre vonatkozott? Már bocsánat, de itt a műegyetemisták lesznek előnyben térképekkel, rajzokkal?
2: Nem ennyire bonyolult a helyzet. Ugye a Rád György villában alapvetően két kiállítást tudnak megtekinteni a kedves látogatók. Az egyik ez az Iparkodjunk Lechner, amit most nyitottunk. Ez tulajdonképpen az épületre hívja föl ismételten a figyelmet. Arról szól, hogy a Rád György villa az az Iparművészeti Múzeum kiállítóhelye és része, és ugye, hogy mi mindannyian arra készülünk, azon dolgozunk, hogy az Iparművészeti Múzeum újra megnyithasson. Tehát ezért az épületnek a díszítő elemeiből mutatunk be egy válogatást, amelyek a műemléki kutatás során előkerültek, illetve bemutatjuk azokat a terveket is, amelyek a rekonstrukcióhoz készültek. Hát most már jó ideje, tehát jó ideje áll ez a projekt, várunk arra, hogy elinduljon, de nem tervrajzokat nem kell feltétlenül végig böngészni centiről centire, inkább egy összképet, egy áttekintést kapnak a látogatók arról, hogy hogyan is képzeljük el az Iparművészeti Múzeum főépületének megújítását.
1: Ez a jövőre vonatkozik, de én azért egy picit vájkálnék a múltban. Mi maradt ránk arról és abból, amit Lechner Ödön elképzelt, vagy mondjuk a megnyitó pillanataiból, éveiből?
2: Hát az egész épület ránk maradt szerencsére.
1: Ugye
2: a dekorációk azok, amelyek eltűntek az idők során. Aha. Tehát amikor Lechner ezt az épületet megépítette, akkor nem csak kívülről volt színes, ezek a színes épületkerámiák, ezek ma is megvannak, bár részben lekerültek ide ideiglenesen az épületre, hanem belül is nagyon színes volt az épület, ki volt festve, díszítőfestéssel volt ellátva a padlók és az üvegtető, a központi üvegcsarnok teteje is díszesebb volt, mint ma. Ezeknek a nyomait a műemléki kutatás során tudtuk föltárni, tehát előkerült mindenből bőségesen annyi anyag, amely alapján egy rekonstrukciót el lehet készíteni. A Rád villában a kiállításon néhány fotó, látványterv megidézi azt is, hogy az egykor volt épület az milyen tud majd lenni megint a rekonstrukció után.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy idáig még nem ejtette ki a szecesszió szót, pedig aztán rá kell térnünk, mert ugye a második kiállítás ugye erre vonatkozik.
2: Hát a szecesszió szót azt mi nagyon gyakran kiejtjük, különösen így június során, amikor a szecesszió világnapja az Iparművészeti Múzeum egyik központi eseménye. Ugye az épület az forradalmi volt a maga idejében. Uh-huh. Lechner Ödön Magyarországon úgy tekinthető, mint a szecessziós építészet megteremtője, egy új magyar formanyelv kialakítója, és ennek az új irányzatnak az Iparművészeti Múzeum talán az első legfontosabb megvalósult példája. A múzeum, amikor megnyílt, akkor a gyűjtemény tekintetében is újszerű volt. Az új épületet igazgató Radisics Jenő nagyon nyitott volt a kortárs iparművészeti irányzatokra, és egy nagyon, nagyon nagyszabású európai jelentőségű szecessziós gyűjteményt rakott össze az 1900 körüli években. Ez az anyag, ez már régóta látható a Rád György Villában, a Mi Szecessziónk című állandó kiállításon. Ez az, ahol ez az anyag megtekinthető, amíg a főépület zárva van. Úgyhogy erre mindenkit invitálunk, itt a különböző európai trendjei a szecessziónak megtekinthetőek, és egy elég bő válogatást is be tudunk mutatni a kerámiákból, üvegtárgyakból, olyan tárgyakból, amelyeket nagyon nagy számban majd a főépület állandó kiállításán is és látványraktáraiban is be fogunk mutatni.
1: Ahelyett, hogy mindenféle kérdést tennék fel a jövővel kapcsolatban, inkább ajánlom, és fölolvasom azt, hogy a Vikáris Lukács építés stúdiónak köszönhetően minden a jövőre vonatkozó ábránd elérhető. Ugye, illetve nem csak ábránd, hanem ez így lesz.
2: Az új kormányzat többször is már kifejezte azt, hogy az Iparművészeti Múzeum főépületének rekonstrukcióját prioritásként kezelik. Megkezdődtek az egyeztetések a társadalmi kapcsolatokért felelős és kulturális felelős minisztériummal, valamint az építési és beruházási minisztériummal is. Tehát egészen biztos, hogy ez a folyamat ez most érdemben fel fog gyorsulni, és rövidesen konkrét hírekkel tudunk majd szolgálni a rekonstrukció megindulásáról.
1: Nem híreket, hanem szépségeket kerestek mondjuk a múzeum éjszakáján, a Kisföld alattinál, a Bajza utcánál leszállók. A gyönyörködés az első? Mi az, amivel a szecesszió és a ma embere először találkozik? Vagy hogy lehet ezt, bocsánat, filozófiailag megfogalmazni? Én művészettörténészt vagatok, de hát, ha nem csúnya a kérdés.
2: Én azt gondolom, hogy a szecesszió az azért annyira népszerű ma, mert ez volt az első olyan irányzat az újkorban, amelyik megpróbált szakítani a történelmi korok stílusával, és megpróbált egy teljesen új formanyelvet létrehozni. Tehát egy innovatív, előremutató, kísérletező korszak volt, és ennek nagyon izgalmas tárgyak és nagyon izgalmas épületek az eredményei, amelyek a mai napig megmozgatják a fantáziánkat. Tehát nem a különböző történelmi korszakokat, a gótikát vagy a reneszánszot másolták az 1900 körüli művészek, hanem mindenképpen újat akartak alkotni. Ugye Lechner Ödön ezzel a magyar formanyelvvel ugyanezt csinálta, és számos követőre talált aztán. Ezért találjuk szerintem ma is ennyire izgalmasnak ennek a korszaknak a művészetét.
1: Benne van-e a szerelemben az, hogy ezt nagyon magunkénak érezzük? Bonyolult másra és magánhangzókat kéne használni az Art Nouveau-ra, a Jugendstilre és hasonlókra a szecesszió, az a miénk?
2: A magyaros szecessziónak nevezhető irányzat az mindenképpen a miénk, ugye ez részben a magyar népművészet formáiból táplálkozik, és nagyon közelállónak érezzük magunkhoz ezek miatt, a jól ismert motívumok miatt, amelyek újraértelmezve megjelennek a szecesszió korszakában Magyarországon. Gyakran szoktuk azt mondani, hogy tényleg ez nem egy egységes stílus, ez az Art Nouveau Jugendstil szecesszió, hanem minden országban egy ilyen saját hagyományokból is táplálkozó, de mindenképpen újdonságra törekvő irányzat.
1: Kellene nekem most már felvetnem az iparművészet kifejezni, nyilván ki kell fejeznem, ez mivel másabb, vagy mi történt ekkor, amikor rájöttek, hogy lakáson belül, akár gyárakon belül, üveg és kerámia gyárakon belül is valami történik?
2: Hát az iparművészet fogalomra annyit fűznék hozzá, hogy...
1: Tessék segíteni, bocsánat, buta volt a kérdés, de...
2: Igazából ez is egy olyan dolog, amit közel érzünk magunkhoz. Mégpedig azért, mert az iparművészet az a tárgykultúráról szól, és az Iparművészeti Múzeum azokkal a tárgyakkal foglalkozik, azokat a tárgyakat gyűjti, amelyek a leginkább a közelünkben vannak. Tehát ezek elsősorban a lakás vagy épület berendezések, illetve az ember személyéhez, testéhez kapcsolódó különböző tárgyak, a öltözékek, öltözett kiegészítők, egyebek. Tehát a mi múzeumunk azokat a tárgyakat gyűjti, amelyeket egyébként tényleg napi szinten látunk, használunk, és nyilván történetileg is az a múzeumnak a célja, hogy ezekből a tárgyakból a legjobb színvonalú, legátgondoltabb, legizgalmasabb tárgyakat gyűjtse össze. Tehát gyakran tényleg könnyebb ezeket a műtárgyakat befogadni, mint mondjuk képzőművészeti alkotásokat.
1: Nem akarok krakélerkedni, pláne nem Karinthy Frigyes születésnapján, de az adott időpontban, amikor például Lechner Ödön által, vagy megindult az építkezés, tudta Budapest népe, vagy az ország népe, hogy itt miről van szó, vagy csak hátradőltek, csodálkoztak?
2: Abszolút tudták, hogy ez egy újdonság és egy új irányzat. Lechner, amikor elkezdte ezt a tevékenységet, nem csak az Iparművészeti Múzeummal, hanem a Földtani Intézettel, aztán pár évvel később a postatakarékpénztár épületével, akkor ez nyilván mindenki számára egyértelmű volt, hogy egy teljesen új irányzatról van szó. Igaziból egy néhány év után aztán elfogyott a kormányzati támogatás mögüle, és középületeket nem rendeltek Lechner Ödöntől a 1900 utáni években. Viszont az az irányzat, amit ő elkezdett, az mégiscsak sikeres volt, mert a következő generáció, azok, akik Lechner követőinek, tanítványainak tekintették magukat, azért az egész Magyar Királyság területét telepakolták ebben a magyaros szecesszióban készült nagy középületekkel, Marosvásárhelytől Szabadkáig, mai napig számtalan ilyen épületet láthatunk, és ezekkel is egyébként az Iparművészeti Múzeum elég intenzíven foglalkozik, mert mi tagjai vagyunk a szecesszió európai kulturális útvonalának, és ebben a nemzetközi együttműködésben egyébként éppen most júniusban egy nemzetközi konferenciát is rendeztünk a szecessziós épület kerámiával. Tehát ez egy nagyon, nagyon látványos új korszakot jelentett az építészetben.
1: Buta kérdéssel tele a tárház, ha egy villáról beszélünk itt a Városliget környékén, a Rád György villáról, társadalmilag, ha szabad ilyen kérdést föltenni, ez fent volt, a szecesszió fent volt, vagy leért akár a köznépig is, mit szoktunk mondani, azok közé, akik fütyülték a slágereket az utcán?
2: Hát nyilván kellett egy bizonyos társadalmi státusz ahhoz, hogy az ember egyáltalán építészekkel tudjon együtt dolgozni, meg tudjon rendelni bármilyen épületet. De hogyha körbe sétálunk a Városligeti Fasor környékén, vagy hát az Andrássy útnak ott a külső része környékén mind a két oldalon, akkor rengeteg szecessziós házat találunk. A Rád György villa az ugye az Iparművészeti Múzeum főigazgatójának, Rád Györgynek a villája. Ez még egy korábbi épület, ez eredetileg az 1860-as években épült, rát modernizált, a szecessziós belső elemek találhatóak benne, de a környéken ott 1900 körül nagyon sok szecessziós villa épült. Mint mondtam, egy tehetősebb réteg, a nagypolgárság az, aki egyáltalán meg tudott ilyen épületeket rendelni, de ebben a körben viszont nagyon gyorsan elterjedt az új irányzat, és nagyon sok ilyen épület emelkedik azon a környéken. Ezeket ilyen városi séták keretében gyakran szoktuk mi is mutatni az érdeklődőknek.
1: Egy picit ütöm a vasat, vagy még mindig itt tartok. Szerették a népek? Tehát az rendben van, hogy a kritika hogy viselte, de tényleg az utcán közlekedő, vagy a körút felől a Városliget felé haladó fiatalok, a fiákkerekben ülők, a munkások megnézték ezt? Ma hajlamosak vagyunk csak úgy átszaladni a városon.
2: Hát ezek nagyon látványosak voltak a maguk idejében is, és a budapesti belső területeknek a historizáló összképéből a maguk korában ezek eléggé kiemelkedtek, ezek az épületek. Tehát biztos, hogy feltűnőek voltak, hát a korabeli sajtót lehetne bogarászni, hogy milyen volt a visszhangja. Voltak kritikai megjegyzések is egyébként, tehát éppen a Lechner Iparművészeti Múzeuma kapcsán is többen kritikát fogalmaztak meg, de hát olyan konzervatív beállítottságú személyek, mint például első Ferenc József király és császár. Egyébként népszerű volt egészen az első világháború időszakáig népszerű volt. Utána kiment a divatból, és a következő évtizedekben, amikor a modernizmusnak ez a díszítést kerülő, szigorúbb formavilága lett általános, akkor sajnos nagyon sok emléke a szecessziónak el is kezdett eltűnni. Az Iparművészeti Múzeum dekorációját is ekkor meszelték le fehérre, és aztán a 50-es, 60-as években pedig tényleg egy nagyon, nagyon nem kedvelt stílussá vált. Később fedezték újra föl, és vált újra divatossá, és ma azt gondolom, hogy a legkedveltebb korszakok közé tartozik ez az időszak.
1: És a legjobb alkalom, hogy két kiállítást egy látogatással együtt úgymond kipipáljunk, vagy megszerethessünk a Rád György villában, akkor ezek szerint egyrészt az iparművészetiről, aminek jó jövőt kívánunk, másrészt a szecesszióról, aminek megint nagy szerelmet kívánunk. Megenged egy kérdést, főigazgató helyettes úr. Én csak egyszer mondtam el a nevét, dr. Ékeli Zsomborral beszélgethetek, ami azért egy kulturális szempontból, és pláne a mi rádiónkban, ami klasszikus és kulturális nagyságokkal foglalkozik, nyilván hordoz örökséget magá, aminek meg kell felelni? Próbálok egy picit ilyen nem bántóan pszichológus lenni.
2: Hát az ember nyilván tudatában van a felmenőinek, de ez nem egy ilyen versenyhelyzet, tehát a saját területen próbálok kiváló lenni én is, mint ahogy nagyapám, dédapám volt.
1: Jékeli Zoltán unokájával, áprilisra és dédunokájával beszélgethetek, igen.
2: Köszönöm szépen. De hát ez nem egy, szóval ez egy komoly örökség, amire büszke az ember, de nem egy versenyhelyzet fakad aztán ebből.
1: És nem is teher, ez a lényeg.
2: Nem, egyáltalán nem.
1: Ez volt a kérdésem lényege. Jó nyarat kívánok mindenkinek, illetve jó nyarat kívánok a látogatóknak, akik milyen szívvel menjenek a Rád György villába, mit várjanak tőle? Elég, ha azt mondom, hogy itt szépség lesz?
2: Szépség és okosság, és egyébként egy nagyon kellemes városi kert, amiben ez a villa elhelyezkedik. Várunk mindenkit szeretettel a Rád György villában.
1: Dr. Ékeli Zsombor, az Iparművészeti Múzeum gyűjteményi főigazgató helyettese volt a vendégem, remélem nem fájtak a kérdéseim, de tényleg nagyon nagy szeretettel ajánlom mindenkinek figyelmébe egyrészt az Iparkodjunk Lechner című kiállítást, másrészt pedig hát amit a szecessziorról tudni kell, az természetesen ott van a másik kiállításban is, ami a szecesszióhoz kapcsolódik, de az egész villa a szecesszióhoz kapcsolódik. Nagyon szépen köszönöm, valahogy vészelje át ezt a rendkívüli hőmérsékletileg rendkívüli időszakot, és tényleg sok látogatót kívánok akkor.
2: Köszönöm szépen a beszélgetést, és várunk akkor mindenkit szeretettel.
1: Viszont hallásra, köszönjük. Viszont szépen. Hallásra. És természetesen minden beszélgetésünk újra élvezhető, újra hallgatható. Egyrészt ha lecsúsztak volna, másrészt ha kimaradt volna valami érdekesség Spotify-on, úgyhogy keressék a Klasszik Nyitány oldalt, fület, hát nem tudom, mit cimatkot szabad-e mondani, így fül meg füles kapcsán, de hogy nem, hát miért ne lenne szabad, hiszen Karinthy Frigyes születésnapja is van, aki látta ezeket az épületeket, amikről beszélünk, aki sétált ebben a környezetben, amiről beszélünk, és aki még nem tudhatta volna, hogy mi mennyire aggódunk azért, ami végre megvalósult, tehát az Iparművészeti Múzeum megújulása, illetve gyönyörűnek maradása, ezek szerint Sinel van. De ez most József Attila volt, akinek egészen különleges kapcsolata volt Karinthyval, na de ezt majd később elmesélem. Most jöjjön könnyedség és nyugalom meg sok zene június 25-én csütörtökön, itt a Klasszik Nyitányban.

0: közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jó reggelt kívánok! Budapesten tart a műszaki mentés a Rákóczi úton a Baross tér közelében a Huszár utcánál. Egyik irányban sem járható a belső sáv. Torlódásra kell ezért készülni a Rákóczi úton befelé, illetve a Kerepesi úton és a Tököli úton a Baross tér előtt. Útszűkületre kell készülni Csepelen a Határ utcai körforgalomban, mert vízvezetéket javítanak. A 71-es autóbusz terelve jár, nem érinti a Határ utca megállót a Szent Imre tér felé. A 219-es autóbusz nem közlekedik járműhiba miatt. Erős a forgalom a 10-es főúton befelé az Ürömi körforgalom előtt, a 11-es főúton befelé a Pünköstfürdő utcánál, a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, a Váci úton befelé a Megyeri útnál, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál és az M5-ös autópálya bevezető szakaszán a Nagy Sándor József utcai felüljárótól. Lezárták az egyenesen haladó külső sávot a Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli útnál, mert javítják a gázvezetéket. A Tököli út után a Bátori István parknál a gyalogátkelőt szintén lezárták. Kovács Baton, PKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92, egyez itt a Klasszik Nyitány június 25-én csütörtökön délelőtt 3:49 tájékán járunk, és nemrégiben beszélgettünk az Iparművészeti Múzeumról, tulajdonképpen a tervezésről, az alapításról, meg picikét a jövőről is, az iparművészetihez abszolút köthető szecesszióról is, egy remek, illetve két remek kiállítás kapcsán a Rád György villában, és ide kapcsolódik egy születésnap. A világon senki, de senki nem hitte el, hogy egyszer majd elkészül a Sagrada Familia. Mert ezzel úgy voltunk, hogy nem Pató Pál úr, meg nem Sziszifusz, de hogy ebben az a szép, hogy nem, de készen van. Most kaptuk nemrégiben 2-3 hete a hírt, hogy úgy mondta, és azt mondta Barcelona, illetve egész Spanyolország, hogy a Sagrada Familia ezek szerint kész. Na, ehhez kapcsolódik egy születésnap. 1852. június 25-én született a Barcelonához közeli Reusban Antoni Placid Gaudí i Cornet, akit ma úgy ismerünk, hogy Antoni Gaudí. Ő az a spanyol építész, aki nagyon is köthető a szecesszióhoz, illetve ennek katalán változatához, a modernizmóhoz, úgyhogy egy picikét tekintsük végig az ő életművét, ami nagyon kalandos, ez szerintem a gyerekek is szeretik, mert az apukája részműves volt, ő pedig gyerekként kovács inasként dolgozott, aztán jelentkezett a barcelonai építészeti iskolába, ott egyébként diplomát is szerzett, és műszaki rajzolóként kereste meg a pénzt arra, hogy a tanulmányai költségét fedezze. Na, mit mondott rá, illetve róla az oklevél átadásakor az egyetem rektora? Még nem tudjuk, hogy bolondnak vagy zseninek adjuk-e a diplomát, majd az idő eldönti. Hát szerintem az utóbbi lett, pláne, hogy most tényleg befejeződött. Nagyon terhelt turistákkal Barcelona. Keresenek olyan időpontot, amikor nem a milliók az egyből, mármint, hogy önök. És nézzék meg a most már kész Sagrada Familiát. De térjünk vissza még az 1878-as kiállításra, ami Párizsban volt, világkiállítás. A dúsgazdag vállalkozó Eusébi Güell gróf, Eusébio, Portugália, foci, jaj, nem szabad ilyet mondani. Szóval ő lett az első mecénása és barátja Gaudinak, és meg is bízta a Casa Vicens-szel, ami 1883 és 1885 között épült. És még nagyon sok érdekesség található Gaudi életéről, például a papageno.hu oldalán, és akkor visszatérve a szecesszióhoz, aminek ugye sok változata volt, és ezt dr. Jékeli Zsombortól is hallhattuk, hogy a Jugendstiltől az Art Nouveau-n át volt ez a bizonyos katalán változat, ami magáé Gaudi, ez a modernizmus, és ennek hála Istennek rengeteg példáját látjuk a Casa Batlló kék világító udvaran keresztül, azért még sok minden itt van. 1926. június 10-éig élt, de mi egy sokkal fontosabb dátum a születésnapja kapcsán beszéltünk, tehát Antoni Gaudiról, és még egyszer felhívom a figyelmet a Casa Milla-ra, a La Pedrera-ról beszélek, tulajdonképpen kőbányaként emlegették ezt, és még rengeteg érdekesség olvasható az életek kapcsán. Érdekességet említek, de ezek már mind-mind kortörténeti dokumentumok és a művészet történet alapjai, úgyhogy az ő szellemisége nem csak Barcelona lengi be, válasszanak olyan időpontot, amikor megkímélik a várost a tömegturizmustól is, és élvezzék Gaudi munkáit, meg persze élvezzék a hazai, a magyar szecessziót, szurkoljanak az Iparművészeti Múzeumnak, hogy kész legyen, most már megvannak a termek, megvannak a tervek, és megvan a kormányzati szándék is, hogy minden rendben legyen, addig pedig a Rád György villát ajánlom figyelmükbe, meg a Magyar Humor napját is, ami pont ma vagyon.

Klasszik Rádió 92, egy itt a Klasszik Nyitányban június 25-én csütörtökön nem sokára érkeznek majd pontban 9-kor a 9 órás hírek, aztán beszélgetünk sok-sok könyvről, meg a pagonyról, meg gyerekekről, de George Orwell születésnapja van, én összeszedem minden bátorságomat, és nem az 1984-jel foglalkoznék, hanem az állatfarmal, és akkor, ami régen állati gazdaság fordításban játszott az én élemedet, koromnak köszönhetően úgymond még az átkosban. Egyébként Orwell az angliai Wellingtonban élt feleségével, Eileennal. Itt többféle állatot is tartottak a farmon, köztük egy Muriel nevű kecskét. A magyar fordításban ő Malvin, az egyik legokosabb és legtisztességesebb állat a farmon, és még néhány anekdotát azért majd megosztok önökkel. Itt csütörtökön ezen a remek napon, ami egyébként a magyar humor napja, köszönhetően Karinti Frigyesnek, meg az ő születésnapjának.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Száz évnyi csend. Egy elfeledett álom. Magyarországon először. Charles Silver csipkerózsikája a Nemzeti Filharmonikusok koncertszerű előadásában Vashegyi György vezényletével. Feszültség és varázslat, sötétség és fény találkozása a zenében, ahol a mese nem csak felébred, hanem új életre kel. Jegyek már kaphatók. filharmonikusok.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Mától országos tűzgyújtási tilalmat rendeltek el. Vízminőségromlást is okozott a miskolci Színvapatak szennyezése. Egyre melegebb lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. A hőségriasztással párhuzamosan meghosszabbították a vörös kódot is kedd éjfélig, tájékoztatott a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos megismételte, hogy elsősorban a gyerekekre, idősekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra kell odafigyelni. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. A vörös kód idején a szociális szektorban minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat. Az ország egész területére kiterjesztették a tűzgyújtási tilalmat. A szárazság és a hőség miatt tilos tüzet rakni az erdőkben és azok 200 méteres körzetében, beleértve a tűzrakó helyeket is. A magánkertekben ugyanakkor továbbra is lehet nyársalni, bográcsozni, grillezni. Megdőlt az eddig mért legalacsonyabb vízállás rekordja a Velencei tavon, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Az agárdi vízmérce 52 cm-en áll. Ez 1 cm-rel kevesebb, mint a 2022. szeptemberében mért negatív csúcsérték. A szakemberek szerint a nyáron további csökkenés várható. Nem csak elszíneződést, hanem jelentős vízminőségromlást is okozott a Színvapatak miskolci szakaszán észlelt szennyezés, közölte a Borsodi megyeszékhely polgármestere. Tóth Szántai József azt írta, a vas, a mangán és a szerves szennyezőanyagok mennyisége is többszörösen meghaladta a határértéket, a Színvapatak kedd délután változott narancssárga színűvé. Az anyag a helyi hőszolgáltató karbantartási munkálataival kerülhetett a vízbe, feltehetően mulasztás történt. A hatóságok közölték, hogy a vasoxid az emberre nem jelent veszélyt, de a lehetséges környezeti ártalmokat még vizsgálják. Holnap kezdődik a Kisvárdai Színházi Fesztivál, több mint 20 előadást mutattak be a szakmai zsűrinek a Kárpát-medence magyar nyelvű társulatai. A kínálatban klasszikus és kortárs művek, monodrámák, zenés és kísérleti előadások is szerepelnek, a programokat szakmai beszélgetések kísérik. Két erős földrengés rázta meg Venezuela északnyugati részét kevesebb, mint egy perc különbséggel. Legkevesebb 32 halálos áldozatról tudni, az országban rendkívüli állapotot hirdettek. A mentő alakulatok folyamatosan kutatnak túlélők után a romok között. Felfüggesztették a tanítást, leállt a vasúti közlekedés, a Caracasi nemzetközi repülőteret bezárták. A 7,2-es és 7,5-es földrengéseket Kolumbiában is érezni lehet. Napközben többnyire napos, száraz idő várható, a szél mérsékelt marad. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás, délután 31-37, késő este 18-29 fok valószínű, a Balaton 27, a Velencei tó 30, a Tisza tó 26 fokos.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Jó reggelt kívánok! Budapesten tart a műszaki mentés a Rákóczi úton, a Baross tér közelében, a Huszár utcánál. Egyik irányban sem járható, ezért a belső sáv. Torlódásra kell készülni a Rákóczi úton befelé, illetve a Kerepesi úton és a Tököli úton a Baross tér előtt. Nehéz az előrejutás a budai alsó rakparton északi irányban a Szabadság hídig, a Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart útvonalon, az Andrássy úton befelé az Erzsébet tér előtt és a Pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig. Erős a forgalom a 10-es főúton befelé az Ürömi körforgalom előtt, a 11-es főúton befelé a Pünköstfürdő utcánál és a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól. Telítettek a sávok az Ülői úton befelé a nagyobb csomópontoknál, a Váci úton befelé a Megyeri útnál, a Soroksári úton befelé a Haller utcától, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcától és az M5-ös autópálya bevezető szakaszán a Nagy Sándor József utcai felüljárótól. Kovács Botond, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Most pedig folytatódjon a nyitány. A mikrofonnál Gaskó Balázs.
4: Sok szeretettel kívánok, jó reggelt, illetve most már kellemes délelőttet minden kedves Klasszik nyitány hallgatónak június 25-én csütörtökön. Amíg én harcolok a mikrofonnal, addig csak fölhívom a figyelmeket újra és újra, hogy a Magyar Humor napja van annak köszönhetően, hogy Karinthy Frigyes születésnapját is ma ünnepeljük, és megígértem, hogy valahogy összehozom, ha már itt összekeveredtem Szecesszióval, Budapesttel, Barcelonával, Antoni Gaudi születésnapjával, szóval összehozom Karinthyt József Attilával, és ez egyáltalán nem nehéz. Egykorban éltek, egy városban éltek, a rengeteg kávéházban ból hazafele menet, akármilyen állapotban, de nagyon sokszor találkoztak, és tényleg szerették is egymást. József Attila, bár ez ritka dolog, elismerte Karinthy nagyságát és azt az elmét, ahogy összehozott jövőt, múltat, irodalmat, utcát, amit nagyon szeretett József Attila. Na és akkor jöjjön egy Szántó Judit naplójában visszaemlékezéseiben olvasható egy anekdota, hogy mentek haza a japán kávéházból, mármint Karinthy, Szántó Judit és József Attila, és Karinthyt megállították az utcalányok, ezt így kell szépen mondani, hogy fricikém, nincsen pénzünk, adjál, itt van nektek egy 10 pengős, osszátok el, mondta Karinthy, és mintha mi sem történt volna. De József Attila nagyon szomorú lett, Karinthy megkérdezte, hogy hát mitől lettél te ennyire szomorú, és akkor fölcsattant József Attila, hogy miért nem kértek tőlem, talán az arcomra van írva, hogy szegény vagyok, és nincsen pénzem. És ekkor jött egy magányos utcalány. Attila odalépett a lány mellé, mármint hogy József Attila, tessék kisasszony, fogadja tőlem, szeretettel adom, és átnyújtott egy 10 pengőst. És így szólt Karinthynak, hogy na, ki a legény a csárdában, te vagy én? Hát persze, hogy te, szólt Karinthy József Attilához, és megcsókolta őt. Most kitoltam veled, szólt József Attila, nem veled, magaddal, mert elment a 10 pengő. És így éltek egymás között, és nagyon aranyos, elnézést a kifejezésért, nem használtam a cukit, de hogy nagyon aranyos, kedves és szívből jövő Karinthynak az a bizonyos paródiája is József Attiláról hoz. Ez József Attila Pünkösdi Kolbász álnevű vers, aminek a vége, hogy hottig heverészek, egyszer se hibázok, hottom után angyalokkal vígan parolázok, és tényleg ez végtelenül kedves, és ilyen és hasonló jókat kívánok mindenkinek, de olvasással is, mert hogy nem sokára majd Győri Hannával, a Pagony kiadó szerkesztőjével beszélgethetünk remek nyári olvasni valókról, aminek nem csak az apróságok, hanem a nagyságok, vagyis, hogy a szülők is fognak örülni, és kihagytam néhány névnapot az ünneplések körül, ugye Vilmos névnap van, nekik hatalmas puszi gratuláció, és az ivolákról még nem ejtettem szót, egyáltalán nem véletlenül, mert nekem nagyon nehéz kiolvasni. A latin viola szóból származik, ez nagyon jó, ebből fejlődött a mi ibolya szavon. Tehát aki ibolya, az ma nyugodtan várhatja a virágokat. Hát nem tudom, hogy nyílik-e, de éppen az ibolyát, meg a csokoládét, meg a puszikat. Kedves ivolák, úgy szintén boldog névnapot, és még mindig nem tudok mit kezdeni a bocsárd névnappal, de felolvasom szolgalelkűen. Úgyis nem sokára majd könyvekről, olvasásról beszélgetünk. Persze csak könnyedén és nyugodtan, ahogyan itt az a Klasszik nyitányban dukál, és az is dukál, hogy jöjjön Schubertől az első, a D-dur szimfónia 3. tétele, a Bécsi Filharmonikus Zenekartól. Keresnek magyar szállat, találnak magyar szállat, föl is olvasom. Kertész Iván a karmester. Mi mindig mindenhol ott vagyunk, és milyen jó ez, még ebben a hatalmas kánikulában is.

0: Könyvjelző. Kötetlen beszélgetések könyvekről, írókkal és kritikusokkal a Klasszik Rádió 92.1-en itt a Nyitányban.
1: Írókat és kritikusokat ígértünk a kedves hallgatóknak, de hogy is egy jó szerkesztői beszélgetés lesz most Győri Hannával. Jó reggelt, kedves Hanna!
2: Jó reggelt!
1: És rögtön ki is javítom magamat, mert hogyha Győri Hanna nevét megkeressük, hát egyrészt neki nagyon jó dolga van, mert sosincsen egyedül, mert ott van mellette Győri Bori, meg ha cicákat is keresünk, akkor persze szerzőként is és alkotóként is utolérhető, de most tényleg a Pagony szerkesztőjeként lennék nagyon nagy bajban, meg szerintem rengeteg anyuka nagyon nagy bajban. Hanna, milyen könyvekkel kell szabad ellátni az ifjúságot, és van-e egy recepted arra, hogy ebben a vakációban, nyári szünetben, ebben a szabad időszakban könyvre édesgessük a piciket? Mi legyen a jelszó? Hogy lehet beadni egy gyereknek, hogy nézzünk könyveket, ha még csak a képeket látja, meg olvassunk könyveket?
2: Szerintem két dolog nagyon fontos. Az egyik az, hogy menjünk el együtt könyvesboltba, és hagyjuk a gyereket választani, és ne kritizáljuk meg, amit választ.
1: Na de hát órákig ott bámul, borzasztó.
2: Az nagyon jó. Ott van légkondicionálás, nincs olyan kuka meleg, mint az utcán, és csönd van, és nyugalom van, és menjünk el könyvtárba is, nézzük meg, hogy van nyáron nyitva a helyi könyvtár, és kérjünk segítséget, és üldögéljünk, és annál jobb program nincs is. Úgyhogy, és nagyon fontos, hogy hagyjuk a gyereket választani, és aztán menjünk el újra, és választan újra, és mi is válasszunk természetesen, de ne erőltessünk rá semmit a gyerekekre, mert először meg kell szeretniük a könyveket, hogy utána esetleg a mi ízlésünket is bemutassuk, és azzal arra terelgessük, ha terelgetni akarjuk egyáltalán, én például nem szoktam akarni senkit terelgetni, amerre mi gondoljuk. Úgyhogy szerintem ez nagyon fontos, és a másik pedig az, hogy olvassunk fel sokat.
1: Ez a mesélés, ezt így hívtuk régen.
2: Igen, igen, meséljünk, de azért mondom, hogy olvassunk fel, mert hogy a mesélést általában az ovis gyerekekhez köti az ember fejben, de hogy nyugodtan olvassunk fel a 10 évesnek is, sőt, akár a 14 évesnek is, olvassunk együtt, és egy kicsit ő is felolvashat nekünk, meg mi is neki, tehát ez legyen része az együttlétnek, egy megszokott együttlét, hogy együtt olvasunk és felolvasunk.
1: Hanna, az is belefér, hogy egy jó idézetet? Most, tehát, hogy előveszem ebéd, vacsora, most olvastam, jaj, de jó?
2: Persze, és lehet róla beszélgetni, mert az is nagyon fontos, hogy sokan azt hiszik, hogy az olvasás egy magányos tevékenység, de valójában az olvasás egy szociális tevékenység, ugyanis mindig minden könyvet megbeszél az ember. Nincs olyan könyv, amit csak elolvasunk és félredobunk, vagy ez egy nagyon rossz könyv volt, de még a rossz könyvekről is jó beszélni. Úgyhogy ezeket tartom fontosnak, és ennek kapcsán van egy könyv, amiről beszélni szeretnék, a Jó-Jó és a Nyuszi Tolvaj.
1: Jó-Jó, ugye? Nem Jojo meg Zsozsó, hanem Jó-Jó.
2: Hát ő egy holland kisfiú, akinek hollandul kicsit más a neve, de neki ezt a magyar nevet adtuk, mert az emlékeztet a Jó-Jóra, amit zsinóron rángat az ember.
1: 300 éves játék mára, jaj, nagyon öreg vagyok, vigyázzál
2: ezzel. Igen, okay? Igen, de a Jó-Jót még ma is ismerik a gyerekek, igen. És Jó-Jó egy ilyen ugrabugra kisfiú, akinek a gondolatai is így ugrálnak a fejében, ahogy a Jó-Jó, és nagyon nehéz megfegyelmeznie őket, de van egy nyuszia, és hogyha nyusziát simogathatja, akkor megnyugszanak a gondolatai, és nagyon sok jó dolgot tud kitalálni, és ez a mese arról szól, hogy a nyuszi eltűnik, és a barátaival a keresésére indulnak, és aztán iszonyatosan aranyos és felemelő a vége, hogy hol találják meg, de ezt nem árulom el, és ez egy nagyon könnyen olvasható könyv, direkt úgy van töntelve, megírva, rövid mondatokban, hogy az is el tudja olvasni, aki nehezen olvas, viszont egy nagyon komplex történet, mert hogy attól még már könnyű olvasni, cseppet sem bugyuta, úgyhogy nagyon jó olyan gyerekeknek, akik most kezdenek nyáron több mondatos szövegeket olvasni, és ezt felváltva is olvashatják a szüleikkel. Egy picit ők olvasnak, és egy picit felolvasnak belőle, mert ez a szülőknek is nagyon fog tetszeni.
1: Ez a Babzsák könyvek sorozat, ami azért elég sokat jelent, mármint ez a Babzsák is maga. Hanna, te is, meg a tesód is lányok vagytok, ez egy anyás feladat? Gyorsan tisztázzuk, hogy ki olvas, ki
2: nem, víz, nem, nem. Szerintem bárkit, aki a közelben van, azt biztatni lehet arra, hogy olvasson. Nagy testvér, nagymama, nagypapa, apuka, anyuka, szóval bárki, aki ott van. Annyit még a szülőknek üzennék, hogy az azért is nagyon jó, hogyha olvasásra szoktatjuk a gyerekeket, mert akkor nyáron olvasni fognak, és nem kell utána rohangálni a strandon. Ez egy nagyon jó élmény, amikor 7-8 éves a gyerek, és először a szülő is megpihenhet, amíg a gyerek olvas.
1: Ami nagyon nagy ajándék. Betűkről beszéltünk, meg az először kisillabizálandó betűkről, de van, aki még csak úgy képekkel találkozik, vagy így szokik hozzá a könyvekhez. Ikesige, jaj, de furcsa. Ez a Szakács és a király. Ez melyik kategória?
2: A Szakács és a király egy igazi, vicces, humoros Julia Donaldson verses mese, amit szerintem már 3 éves gyerekeknek is nyugodtan lehet olvasni, nagyon ritmusa van Papp Gábor Zsigmond fordításában, és ez egy válogatós királyról szól, aki fölfogad egy szakácsot, mert aki majd úgy főz neki, hogy ezt megeszi, de a szakácsot mindentől fél. És ezért végül a király főz meg magának mindent, illetve együtt főznek, és az egészben nagyon aranyosan bele van csempészve, hogy legyünk együtt a gyerekkel, hogy főzzünk együtt, ne legyünk idegesek azon, hogyha lassabban vagy másképp megy a munka, és hogy mennyivel finomabb a saját főzünket megenni, meg mennyivel jobban meg lehet az becsülni, úgyhogy szerintem egy cseppet se didaktikus, és mégis nagyon tanulságos és nagyon humoros történet, úgyhogy ezt nagyon ajánlom minden.
1: És utána oda megyünk a strandon, és megesszük az öldorsó főzeléket?
2: Nem, abszolút nem. Én nagy híve vagyok a válogatásnak, szerintem mindenki nyugodtan válogasson könyvben is, meg ételben is. Mindenki változik, más teszik 3 évesen, mint 33 évesen.
1: Nem volt véletlen ez a kérdés, az én apukám egyébként szakács, tehát nálunk ez nem volt kérdés, hogy válogatok, vagy nem válogatok. Jó erre pszichológiai kérdés, de hát konyhapszichológiát merek kérdezni Hannától. Mert egyrészt bátor vagyok, másrészt pedig olyan a hangot, hogy úgyis majd megnyugtatóan válaszolsz erre. Ha úgy érezzük, hogy valami baj van családi dinamikában, ha csúnyán akarom mondani, vagy aggódunk csak, a könyv az mindig segítség, vagy azt is azért jól kell megválasztani?
2: Szerintem a könyv az nem egy gyógyszer. Uh-huh. Vannak persze direkt segítő könyvek, de alapvetően a könyv az nem azzal hat, hogy megmondja egy problémára a megoldást, hanem azzal, hogy az olvasás az egy ilyen kirándulás más emberek lelkébe és fejébe, és más világokba, és ez, hogy egyszerre maradunk saját magunkban, és lépjük át a határainkat, ez segít aztán később az élő problémákban is. Úgyhogy én receptszerűen nem írnék föl könyvet senkinek, de azt, hogyha az ember el tud sétálni ezekbe a más világokba, az mindig nagyon segít minden élethelyzetben. De még mondok is egy könyvet erre. Jó. A Rufus King, a Dimesi Dóri, vagy fordítva Dimesi Dóri, szerző Rufus King a rajzoló Teknős idő című könyvét, uh-huh. ami például nagyon-nagyon behív a képi világával rögtön, egy iszonyatosan erős, markáns művészi képi világ, a Teknős idő világa, ami először a tengerpartra visz Lújzával és a családjával, és aztán onnan Lújzáékhoz haza, ahol a szülők külön költöznek.
1: Jaj.
2: De Lújzának mindkét helyen lesz egyébként szobája, és egyszerűen és természetesen is jól veszik ezt az akadályt, és az állandó kis lény az életében az a teknőse lesz, Buba, akit föl alá húrcol a két lakás között, persze ez egy kitalált teknős, egy igazi teknős nem szabad húrcolálni.
1: Jó.
2: és ahogy a teknős nő, és Lújza egyre idősebb lesz, a teknős végig kíséri Lújzát az egész életén, amit gyönyörű hatalmas tablószerű képekbe villant fel Rufus Kinga, és Dimesi Dóri pedig egy nagyon szép minimalista, de ahol kell ott élethelyzeteket kifejtő nagyon irodalmi szöveggel kísér végig, úgyhogy ezt a könyvet nagyon ajánlom felnőtteknek is, meg ábrándosabb lelkű gyerekeknek. Szerintem ez az a könyv, aminek a képei az 10-20 év múlva is az embernek eszébe jutnak, hogy az a kép, amin a tengerbe úszott együtt Lúza és Buba, meg hasonlók.
1: Szegény Gyuri Hanna nem készült föl rá, de ő most az én pszichológusom, mert itt már beszéltem apukámról, meg nekem egyébként elváltak a szüleim. Ez a teknős idő, ez nem véletlenül helyeződött így előre ehhez a dologhoz. Egyébként a szerzők, a könyvek, a pagony tudja, hogy mi történik a nagyvilágban, vagy ti egy ilyen rózsaszín ködben éltek? Ez csúnya kérdés volt, de hát ti is itt vagytok húsvér emberekkel, húsvér gyerekekkel, családokkal, társadalommal.
2: Ez nagyon nehéz kérdés, hogy mi tudjuk, hogy mi történik a nagyvilágban. Szerintem elég sok mindent tudunk. Nyilván korlátozott hely, meg ember, meg világismerettel rendelkezünk, mint minden ember, de szerintem nagyon sok szerzőnk van, és azért ez a nagyon sok szerző nagyon sok mindent gondol, lát, olvas. Úgyhogy szerintem így sokfele elérnek az érzékeny csápjai a pagonynak. Vannak olyan könyveink, amik mélyebbre mennek, vannak, amik szórakoztatóbbak, humoros, mindegyikre szükség van szerintem. De nem tudom, hogy milyen konkrét könyvre vonatkozott ez a kérdés most.
1: Ó, de hogy is én csak úgy általánosságban kérdeztem, hát ezért van itt Hanna, hogy segítsen rajtam, meg kiszedje a zsebem, vagy belerakja a zsebembe a krumplit, most már bajban vagyok. Agó Csirisz könyve kapcsán a rajzolás az mindig is hozzáköthető, ráadásul tényleg egy zsebméretű kötetről van szó. Kell krumpli? Tehát készüljünk fel egy nagyon nagy mosásra?
2: Nem. Az a zsebbe való krumpli rajzoló Agó Csirisz szerintem egy zseniális ötlet az eddigi krumpli rajzolók mellett. És ez pedig az, hogy a másik dolog, amivel rettentő jól szeretnek a gyerekek hosszan foglalkozni az olvasáson kívül, az a rajzolás. De sajnos nagyon sok gyerek egy idő után azt gondolja, hogy ő nem tud rajzolni, és szerintem az Iris annak a nagykövete, hogy ezt a tévképzetet elkerkesse, és igenis mindenki tud rajzolni, és mindenki tud történetet kitalálni, és azon vezet minket végig ez a könyv, hogy hogyan rajzoljunk magunknak egy történetet, hogyan foglaljuk el magunkat a saját fantázia világunkkal, az agyunkkal és a kezünkkel, és szerintem zseniális felnőtteknek is, gyerekeknek is, tanároknak nagyon-nagyon jó szerintem bevinni órára és ezzel építeni a szövegértést, mert a szövegalkotást képen, rajzon keresztül. És tényleg zsebbevaló, kell mellé egy pár rajzeszköz, és a könyvbe is lehet rajzolni, de egy vázlatfüzet szerintem minden gyereknek nagyon fontos, hogy legyen nyáron a táskájában mindig.
1: Jó, én itt írom a tanácsokat, bár az enyémeknél már ezt elmulasztottam. Hanna Győri, Hanna a pagony szerkesztője, egy kérdésem lenne, hogy van-e 1 perc, 30 másodperc türelmed egy picikét kánkánozni? Nem fogod látni, hogy én kánkánozok, tehát ennyire nagy baj nincsen, csak egy pici Offenbachot ide beszúrnék, bármiért is, mert szeretem, meg egyébként is jó, és utána készüljünk föl egy igazi krimivel, jó? Nem mondom, hogy Sherlock Holmes, mert máshogy kell ejteni, de még mindig a pagony újdonságainál és nyári ajánlatainál tartunk. Na jó, kiejtem, Sherlock Bonesról lesz majd szó, de egy picike kánkán belefér, úgyis, mint délelőtti torna, vagy testmozgás, vagy bármiféle, és aztán jövünk vissza Gyuri Hannával.

0: Ez itt frappánsan véget ér, de a táncból is egyszer meg kell nyugodni, és visszatérni a könyvekhez. Mi Győri Hannával, a Pagony szerkesztőjével beszélgetünk nyáron is olvasható, élvezhető Pagony könyvekről, és akkor ígértem valami krimit, de ez kutyás-macskás krimi, és ugye nem az első.
1: Igen, ez a Sherlock Bones és Catson sorozatnak a 5. vagy 6. része, bocsánat, már nem is tudom. Ez egy nagyon hangos sorozat, természetesen rengeteg kutyás-macskás poénnal, amit egyébként Demeyester, a fordító, zseniálisan oldott meg, rengeteg humorral és bünténnyel természetesen. És ami szerintem még fontos, hogy ez egy interaktív könyv, ami azt jelenti, hogy van benne egy csomó feladat, kis feladvány, amit titkos írástól elkezdve mintakeresésig, meg képen megtalálni apróságokat, amit a gyerekeknek kell olvasást megszakítva, tehát olvasás közben megoldani, és így tovább lendíteni a történetet. És ez szerintem azért is nagyon jó, mert pont azok a gyerekek, akik nagyobb mennyiséget még nem tudnak egyben olvasni, nekik ez a kis megszakított olvasás, ahol megállnak, más csinálnak, tovább olvasnak, és közben ugye nagyon akciódús a sztori, az rettentő sokat segít abban, hogy ne tegyék félre a könyvet azzal, hogy elfáradtak. Úgyhogy szerintem mindenképp érdemes ezt a más stabilan olvasó, mert ez egy hosszabb könyv, de esetleg az olvasásban gyorsan 5-10 perc alatt elfáradó gyerekek kezébe adni. Nagyon aranyos könyv, és szülőként is érdemes beleolvasni, mert nagyon jók a poénok benne, és szerintem egy csomó olyan poén van, amit a szülő jobban ért, mint a gyerek. Ja, bocsánat, csak azt szeretem mondani még, hogy ez a kíváncsiság, meg nyomozás, ez szerintem egy alapvonása nagyon sok könyvünknek. És van egy másik, nagyon angol, és nagyon nyomozós könyvünk, a Madame Shalala, ami viszont egész más, mert az pedig egy rövid babzsák könyv, könnyen olvasható, de nem egy büntény után nyomoz a főszereplő, akit Mabelnek hívnak, hanem ő maga elképzeli, hogy a szálloda, ami a szülei, annak az egyik vendége, az biztosan egy bűnöző.
0: Na tessék.
1: Tehát tulajdonképpen egy képzeletbeli büntény után nyomoz ez a nagyon fantáziadús kislány, akinek a szülei sokat dolgoznak, és nincs testvére, úgyhogy maga kell elfoglalja magát a szállodában, és aztán végére nagyon jó barátságba keveredik ezzel az idős vendéggel, és persze kiderül, hogy nem bűnöző az idős vendég, viszont nagyon szívesen játszik vele kalózosat, és mindenféle olyan játékot, amire a szülőknek nincs idejük, és szerintem ez a nyára is nagy tanulság, hogyha vannak nagy szülők esetleg kéznél, akkor engedjük a közelükbe a gyereket, és hagyjuk őket is egy kicsit együtt lenni, mert egész másfajta kapcsolatok tudnak az idősek és a gyerekek között szövődni, mint a leterhelt és sokat aggódó szülők között.
0: Ráadásul ebben a könyvben is van teknős, és ráadásul tényleg. Szabó T. Anna a fordítója, akit úgy nagyon komolyan, meg hú, de értelmiségi vagyok, meg jaj, de ó, tehát őt onnan is ismerjük. A könyv, az átjárás az könnyű, ez megint ilyen buta kérdés, és nem konkrét könyvre vonatkozik, és remélem, hogy jó válaszod van rá. Tehát, hogy senki sem gügyögő, jaj, de na, védd meg az írókat, vagy nem kell megvédeni nyilván, csak írt körül.
1: Mármint most mitől?
0: Hogy ez rende, ez bizony, ez rendes irodalom, ez komoly irodalom.
1: Na, jó. Persze, hát ilyen, hogy esetleg a kezdeni a gyerekirodalom, ez eszembe se jutott, hogy valaki az
0: jó, tudom, én járok 4-es-6-oson, azért szólok csak, hogy ne legyen.
1: De hát szerintem ez nagyon egyszerű, hogyha azt gondolja valaki, hogy egy egyszerű, rövid szöveget könnyű megírni, akkor csak azt mondom, hogy egy egyszerű, rövid mondatban semmit nem lehet elkenni, meg elbújtatni, ezt fordítóként tudom mondani. Ott nagyon oda kell figyelni arra a 10 szóra, amit használ az ember, hogy az jól guruljon, göndüljön az a mondat. Úgyhogy valójában egyszerű szöveget nagyon sokszor nehezebb írni. Persze rövidebb idő, mert nem kell annyit írni, de nagyon nehéz megírni. Úgyhogy szép legyen. Hát Szabó T. Annának ez is, mint a versenyes rettentő jól megy, szóval ő tényleg egy zseni, de ez kivételes adottság.
0: Na, akkor most jönnek a hozzám hasonlóan abszolút depressziós, és a társadalomnak csak a negatívumával foglalkozó hallgatók, illetve szülők. Én már beszélgettem, vagy hallottam a Grancsa Gergely által szerkesztett Nem mondtam nemet című, na, kinevettél. Kell ettől félni? Ettől a kötet?
1: Nem, dehogy is. Na. Nem. Itt egy pici kitérő, hogy ez Grancsa Gergely kollégámnak nem az első novella antológia, hanem a hangulatjelentés volt az előtt, és előtte már Balázsi Fanni Kompuy Ágnes szerzőpárossal egy másik könyve is volt, ami a Bocs, hogy élek címet viselt, és szerintem ez a három cím, Bocs, hogy élek, hangulatjelentés, nem mondtam, nem, uh-huh. Nagyon jól leírja annak a 20-as korosztálynak az életérzését, akik most Magyarországon tengetik itt a kánikulai napjaikat, és a Gertőnek borzasztó jó érzéke van ehhez a novella gyűjtögetéshez, meg a tematikák összeállításához. Nem mondtam nemetnek az a témája, amikor nem mondunk igent valamire, de nem sikerül nemet sem mondani, és először úgy tűnik, hogy meg lehet úszni, de aztán általában kiderül, hogy nem lehet megúszni. Tehát ezek a belesodródós helyzetek, van benne politika, van benne szexualitás, van benne rossz családi viszony, tehát alapvetően igen, az életnek a nehézségeivel találkoznak a szereplők, rettentő jól elkapva szerintem tényleg a 10-es éveik végén, 20-as éveik elején járó fiataloknak az érzéseit, helyzeteit, világát, úgyhogy ezt alapvetően nagy kamaszoknak és felnőtteknek ajánlom. Nagyon jó szerzők vannak benne, Bíró Zsombora, Uriel, Maksai Kinga, Bondaréka, Mészői Ágnes, tehát egy nagyon brilliáns szerzőgárda, a legkúránsebb kortárs ifjúság és nem csak ifjúsági szerzők, úgyhogy a felnőtteknek jó olvasást, és random hozzá Kocsog Réka illusztrálta. Álomszerű groteszk rajzokkal, azok is nagyon jók.
0: Szegény Győri Hanna beszélgető társa már hozzászokott, hogy így rátestálok, vagy rádobok ilyen hátizsákokat. Azért itt nagyon sokszor elhangzik, mégis is hát 2026 van, ha igen, az van, hogy ez a generáció már más, ez itt menthetetlen, a Gutenberg galaxisnak annyi, a te válaszod erre mi? Sződ bele a válaszba a TikTokot, meg ilyen hasonlókat.
1: Hát, a TikTokot nagyon nehéz lesz, mert nem TikTokozok. És
0: de én... ezek igen? Ezek igen, a kis igen, nyűvesek igen?
1: Igen, nem fogom tudni a TikTokot hitelesen semmivel beleszülni, ezt sajnos meg kell tagadnom, de viszont akkor valamit mondok ehhez, hogy én nagy híve vagyok annak, hogy a felnőttek szálljanak le a gyerekekről és foglalkozzanak magukkal. Tehát a gyerekek nem olvasnak, a gyerekek TikTokoznak, a gyerekek nem kapcsolnak a kortársaikkal élőben, szerintem ezt nem mozognak eleget és egészségtelen kajákat esznek. Ez mind igaz, de a felnőttekre sokkal jobban igaz. Az az igazság, hogyha az ember körülnéz a strandon, akkor általában azt látja, hogy a felnőttek nem mozognak, egészségtelen kajákat esznek, a telefonba merülnek, és még a vízbe sem mennek be, mert fúj. Szóval, és nem kapcsolódnak a kortársaikkal, vagy nem megfelelő kortársaikkal kapcsolódnak. Szóval aha. A felnőttek foglalkoznak magukkal, és hogyha ott rendbe esznek a dolgok, akkor szerintem a gyerekekkel is rendbe esznek a dolgok, és ne a gyerekek, hogy mondjam, kultúrátlan piszkálásával próbálják a saját lelkifutásukat megnyugtatni, vagy elalkotni. Úgyhogy a gyerekek vagy olvasnak, vagy nem, ha valaki nem olvas, az is teljesen normális. A felnőttek is vagy olvasnak, vagy nem, de a gyerekek statisztikailag szignifikánsan sokkal többet olvasnak egyébként, mint a felnőttek. A felnőttek jelentős része egyébként gyerekkönyvet olvas, illetve felolvas, és nem olvas magának a könyvet. Ezek statisztikák, ez csak egy lábjegyzet volt. Viszont a kíváncsisághoz vissza akartam térni, amit az ördmány...
0: Miért szalad a tenger a partra?
1: Miért szalad a tenger a partra, meg a várakkövek barlangokat, meg a munkácsit akartam...
0: Bizony!
1: Hozni egy ilyen hármasba, mert hogy ez mindegyik úgynevezett narratív ismeretterjesztő.
0: Magyarázd meg.
1: Igen, hogy mesébe, történetbe csomagol be a szerző bizonyos ismereteket, tárgyi ismereteket, és ettől sokkal könnyebben és sokkal jobban be lehet fogadni, és egy csomószor meg is jegyzi az ember, a felnőtt is, így sokkal könnyebben, mint hogyha mondjuk egy tankönyvbe föl lennének sorolva. És ez a három könyv, a Momo és Maxnak a Mészáld a tenger a partra, Pásztori Panka sorozata, új sorozata, a legkisebbeknek szól, tehát kisovisoknak, és arról szól, hogy a tenger miért hullámzik tulajdonképpen. Egy ilyen kis fantázia utazásra megy Momo a kutyusával, Maxszal, és ezen az utazáson egy csomó mindent megtanul a tengerről. Szóval nagyon nyári a hangulata, és Panka iszonyatosan jól érzi ezt a korosztályt, hogy mennyit és hogy lehet elmondani nekik, hogy még értsék, és hát a közönség nagyon hálás, mert ezt a korosztályt nagyon nehéz jó ismeretterjesztőkkel ellátni, mert nagyon túl magyarázza a legtöbb a dolgokat, és fájdalmasan felnőtt nyelven ír. A Panka viszont tényleg vérprofi ebben. A Várakövek barlangok az pedig azt azért ajánlom nagyon, mert ez egy ilyen Magyarországon utazgatós családi mesekönyv, amiben várak vannak, meg váramok, meg barlangok, meg kövek, és 18 helyszínt bejár a kis család. Az elején van egy térkép, kisatírozhatjuk, ha valahol mi is jártunk, és tök jó elolvasni ezeket a meséket, mielőtt oda megyünk, vagy elolvasuk, és megkívánjuk, hogy mi is oda menjünk. Akvinkumtól tényleg...
0: Az Egri váron át?
1: Egri váron, tehát van egy ilyen észak-magyarországi blokk, Balatonfelvidék, Budapest környéke, van egy mecsekbeli, meg egy alpokaljabeli helyszín is. Tehát, hogy tök jól, akár azt is lehet, hogy amikor Balatonfelvidéken vagyunk, akkor ott több mesét elolvasunk, és több helyszínt végjárunk. És szerintem nagyon jól van felépítve ezek a rövid történetek. És akkor a harmadik, és talán nekem a kedvencem, az a Munkácsi, fedezte a Munkácsi Mihályt, amit a Magyar Nemzeti Galériával közösen adunk ki. Három szerző van a galéria részére, és Fehér Zsanett az illusztrátor. És ez egy sorozat része, már volt egy Színjeink és egy Csontvárink, és úgy mutatja be, nagyon röviden, de minden fontosat leírva egy-egy festő művészetét, pályáját, életét, hogy egyföld gyereknyelvi, de semmennyire nem gügyög, leginkább ilyen alsós korosztálytól fölfelé ajánlom egészen sokáig, tehát felsős tetejéig. És mindig van egy kis narrátorunk, aki vagy ami egy állat a festő képeiről. Munkácsi esetében ez egy fehér ló, báró, aki megjelenik a képein. És nagyon szép reprók vannak természetesen a könyvben, és ez a kis ló végig rajzolva követi az eseményeket, és egyföl ő narrál, másföl pedig a narrátorok is mesélnek Munkácsiról, és már csak azért is ajánlom ezeket a könyveket, mert tudom, hogy a múzeumban járás néha olyan öreges dolognak tűnik, de mi nagyon nagy múzeumjárók vagyunk a családban, és szeretném felhívni a figyelmet, hogy a múzeumban csend, nyugalom és hűvös van. Tehát három olyan dolog, amit nyáron nagyon lehet értékelni, és nagyon kellemes a múzeumban nézelődni. Leülni, hosszan nézni egy képet, megbeszélni, tehát mindenkinek ajánlom, hogy menjen el a galériába, menjen el a szép műbe, nem kell külföldre menni, ott is nagyon múzeumban egyébként, de nagyon jó múzeumok van Magyarországon is, és vigye magával ezt a könyvet, nézze meg a képeket nagyban élőben, eredetiben, olvassa el, hogy milyen fordulatok voltak Munkács életében, mit csinál egy műgyűjtő, hogy népszerűsítették a TikTok előtt a képeket, meg a szerzőket. Beleszőttem a TikTokot.
0: Ugye?
1: Szóval szerintem nagyon jó olvasmány, nagyon jó nézegetni, lapozgatni, és tényleg érdemes betérni ezekbe a múzeumokba.
0: Meg már a könyvtárat, egyébként is mondtad meg a könyvesboltot, úgyhogy mindenhol, ahol hűvös van, meg ott vagyunk együtt, az nagyon jó dolog. Győri Hannával beszélgethettem, cicák nélkül, de sok-sok teknőssel, meg kutyával, meg nyomozással, és még Munkácsi Mihály is ide került, és a TikTokot is behoztad, úgyhogy nagyon ügyesek voltunk. Ügyes, jó, szenzitív, empatikus szülőket kívánok. Jól mondom? Tehát, hogy azért itt nekünk kell észnél lenni.
1: Hát azért ne frusztráljuk a szülőket, van nekik elég bajuk. Szerintem csak szálljunk rá az időt a gyerekekre, és lassuljunk le, nekünk is jót fog tenni. Az olvasás, az felolvasás, mesélés mindenkinek kisimítja az idegeit, úgyhogy már csak a szülőknek is terápikusan javaslom, és ne feszüljünk semmin.
0: Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy komolyan vetted az egyébként komolyan szánt kérdésemet. Győri Hannával beszélgethettünk a Pagony nyári olvasni valóiról, mert ő is a Pagonyhoz köthető, úgyis, mint szerző, meg úgyis, mint szerkesztő. Hanna, nagyon-nagyon szépen köszönöm.
1: Én is köszönöm a hallgatóknak a figyelmet, a kérdéseket.
0: A kérdések azok, ugye milyen jók voltak. Na, szia Hanna, köszönöm, köszönöm. És akkor most jöjjön egy kis ajándék. Csillagok háborúja, illetve egészen pontosan Klónok támadása, John Williams jó voltából, tessék hátradőlni, harcolni a fénykarddal 5,5 percig itt a Klasszik Nyitányban.

Klasszik Rádió 92, egy gyermekeknek szánt, de egyébként rájövünk, hogy remek és mindenkihez szóló könyvek után egy kis csillagok háborúja volt, egy kis klónok, azt hiszem támadása, nem biztos, hogy láttam én az összeset, de ezek mind-mind élvezhetők, és ami a legfontosabb volt, Győri Hannával a beszélgetésből, a Pagony szerkesztőjével és íróval, hogy tessék nyugodtan közlekedni. Az otthoni bezárkózás az egy dolog, és érthető, de ahol van jó hőmérséklet, azok a könyvtárak, azok a könyvesboltok, és egyébként a múzeumok is, úgyhogy javaslom és ajánlom a múzeumok meglátogatását, megtámadását, ha így akarjuk hallani, és természetesen nagyon fontos, hogy vigyázzunk a folyadékbevitelre, persze, meg a gyerekekre adjunk tökfödőt, igen, de egyébként magunkra is adjunk, és adjunk annyit magunkra, hogy keressünk programokat, remek programok vannak, nagyon sok program van, ilyenkor koncertek, kiállítások, egyéb események, és még színházba is lehet menni, és ha nagyon szeretnék, akkor a Budapesti Operett Színházban például a Notre Dame-i toronyőr érhető el, hallható, látható, sírható végig Sándor Péterrel, Tarsonyi Balázssal, a rendező Homonnai Zsolt, a koreográfus Adler Judit, úgyhogy tessék élvezni és még keresni. Egyébként évad vége van, én ezt nagyon jól tudom, de hát akkor is ez fontos dolog, és mondhatnák, hogy én szórakozott vagyok, de a szórakozott az igazándiból az a szimfónia, ami most következik majd Haydntól. Igazából a rendes neve, anyakönyvi neve C-dur szimfónia, és ebből következik a negyedik tétel, az osztrák-magyar Haydn zenekar jóvoltából. Ebben már van magyar vonal, de hát a legfőbb magyar vonal, hogy a karmester Fischer Ádám, úgyhogy mindenhová betesszük a kezünket is, meg itt a Klasszik Nyitányban is.

0: Lakáskulcs, pénztárca, iratok. Megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak. Az útra való. Majdnem itt maradt. Pedig enélkül nincs hétköznap és nincs Nyitány. Útravaló következik itt a Nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
1: De a legfontosabb, amikor útjára eresztjük önöket, vagy elengedjük önöket, hogy ne maradjanak egyedül, továbbra is hallgassák a Klasszikot, 92.1. A Nyitány pedig holnap is jelentkezik, majd elnézést Szerémi Nórival. A köhögés nem arra vonatkozik, mint hogyha hideg lenne, hanem arra, hogy tessék normálisan és jól használni a klímát, ha egyáltalán használják. Ahol a legjobb helyen van a klíma, az a közintézmények sora, amiből kiviláglik, és legfontosabb talán a könyvtárak serege, mert mindenhol elérhető minden városban, úgyhogy tessék elmenni csemetékkel, olvasni, rajzolni, jól érezni magukat, meg könyvesboltokba is, úgyhogy ehhez is ajánlottunk muníciót és jó könyveket a Pagony kiadó jóvoltából, illetve Győri Hanna jóvoltából, illetve a Városliget környékére egy jó sétára invitáltuk önöket, a Rád György villába menjenek el, ha egyrészt imádják a szecessziót, másrészt, ha imádják az Iparművészeti Múzeumot, most már ne aggódjanak az Iparművészeti Múzeumért, de lássák, hogy mi lesz majd vele, és mi volt vele, az eredeti Lechner tervek is láthatók például. Úgyhogy minden, ami szecesszió, Antoni Gaudi születésnapján nálunk is elérhető, nem csak Barcelonában, hanem a Rád György villában, a Városligetben, és akkor a budai oldalnak is adjuk meg, ami az övé, a budai arborétumba kell elmenni, ami természetvédelmi terület, természetesen gyönyörű terület, természetesen gyönyörű fények lesznek, és sok-sok bor, mert hogy lesz arbor túra délután a budai arborétumban, erről is beszélgettünk Stanek Bertalannal, meg egyébként, hogy miről beszélgettünk, az elérhető a Klasszik Nyitány Spotify oldalán, és akkor mindazok kedvéért, akik nagyon tudatosan hallgatnak rádiót, és tudják, hogy a tudatos jelenléttel, a mindfulness-szel foglalkozik az útravaló, jöjjön Csögyem Trungpa idézete, a tudat megértésének alapvető módszere az önmagunkkal történő megbarátkozás folyamata, meg az elmúlással, úgyhogy én most emlékezem meg egy nagyon kedves ismerősömről, egy zongoraművészről, Székely Istvánról, aki itt hagyott minket, de remek felvételeket hagyott hátra.

főleg a Chopineket ajánlom, úgyhogy kedves Isti, aki egyben nagybátyám is volt, jó utat, és azért hallgatunk még téged sokat. Önök pedig hallgassanak minket sokat, ne szomorkodjanak, valahogy túlélni ezt a meleg időt, és valahogy élvezni azt, ami nekünk adatott, a könnyedséget és a nyugalmat majd mi adjuk hozzá itt a Klasszikon. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, minden jót, viszont hallásra!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Száz évnyi csend. Egy elfeledett álom. Magyarországon először. Charles Silver csipkerózsikája a Nemzeti Filharmonikusok koncertszerű előadásában Vashegyi György vezényletével. Feszültség és varázslat, sötétség és fény találkozása a zenében, ahol a mese nem csak felébred, hanem új életre kel. Jegyek már kaphatók. filharmonikusok.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Szombaton lesz a 31. Budapest Pride nap. Megdőlt a legalacsonyabb vízállás rekordja a Velencei tavon. Egyre melegebb lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Nemzeti lobogó és Pride zászló is lesz az Erzsébet hídon szombaton a Budapest Pride felvonulás idején, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely bejegyzésében utalt arra, hogy tegnap néhány önkéntes magyar zászlókat tűzött ki a korábban eltávolított Pride zászlók helyére. A politikus megköszönte az ötletet és úgy fogalmazott, kedves gesztusnak tartja az akciót. Hozzátette, Budapest Pride igazi szabadságünnep, amelynek résztvevői a többi közt kiállnak a jogegyenlőségért, a kölcsönös tiszteletért és elfogadásért. Őrizetbe vették Fonyód volt polgármesterét. A fideszes Hídvégi Józsefet hűtlen kezeléssel gyanúsítják. Az ügyben két embert, köztük a város üzemeltetési cégvezetőjét már letartóztatták. Tegnap pedig újabb két gyanúsítottat hallgattak ki. Egyikük a település egykori vezetője, letartóztatását kezdeményezték. Az ügy hátterében az áll, hogy jelentős összegű közpénz tűnhetett el a városban az előző vezetés idején fiktív városüzemeltetéshez kapcsolódó parkosításról és jogi tanácsadásról szóló szerződések segítségével. Csökkent az étkezési búza termelői ára. A tavalyi év azonos időszakához képest 13%-os a visszaesés. A tonnánkénti 69.700 forint kissé alacsonyabb a 2024-es szintnél is, közölte az Agrár Közgazdasági Intézet. A többi gabonaféle, valamint az olajmagok termelői árai éves összevetésben vegyesen alakultak. A legnagyobb drágulás az ipari napraforgó mag esetében figyelhető meg. Idén is kiváló minőségű a magyar, görög és sárga dinnye, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Hangsúlyozták, a nagyfóliás termesztésű görög dinnyék már a héten, a szabadföldiek pedig július elején jelennek meg a piacokon. Becslések szerint bőséges, mintegy 160 ezer tonnás termés várható, amelynek kétharmada a hazai polcokra kerül. Hozzátették, idén folytatódott a sárga dinnye termesztés növekedése, a vásárlókat pedig arra kérik, hogy mindkét dinnye fajtából a hazait válasszák. Megdőlt az eddig mért legalacsonyabb vízállás rekordja a Velencei tavon, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Az agárdi vízmérce 52 cm-en áll. Ez 1 cm-rel kevesebb, mint a 2022. szeptemberében mért negatív csúcsérték. A szakemberek szerint a nyáron további csökkenés várható. Napközben többnyire napos, száraz idő várható. A középső és déli ország részben lehetnek időnként borultabb tájak. A szél mérsékelt marad. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás. Délután 31-37, késő este 18-29 fok valószínű. A Balaton 27, a Velencei tó 30, a Tisza tó 26 fokos.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A pucceros asszonyok tulajdonképpen a mai takarítónőkhöz hasonlítottak, de nekik a házi munka legnehezebb része jutott. A polgári háztartásokban, különösen tavaszi nagytakarítás idején a szobalányok nem győzték, vagy nem vállalták a súrolást, kefélést, szőnyegporolást, ablak- és ajtómosást. Erre a munkára fogadták fel a pucceros asszonyokat, akik rendszerint a piacok és vásárcsarnokok környékén gyülekeztek, ahol a háziasszonyok és a cselédek gyakran megfordultak. A takarításhoz a saját eszközeiket vitték magukkal, így mindig volt náluk súrolókefe, törlő rongy és padlóviasz is. Az egy helyen fehér bádogvödörrel üldögélő asszonyok látványa megszokott volt a régi budapesti utcákon. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A mai kőbányát negyedik Béla adománylevéllel ajándékozta Pestnek. A dokumentumban kőérként szerepel a terület. Kőbánya képes volt egykor kielégíteni Pest egyre növekvő építőanyag igényét. Az innen bányászott alapanyagokból készült többek közt az MTA épülete és a Lánchíd. A környéken találhatók az erre utaló utcanevek. Andezit, Grafit, Márga, Kovakő utca és maga a Kőér utca. Ezek közül talán a Márga hangzik ma már kicsit ismeretlenül. Egy üledékes eredetű agyagos kőzetről van szó, amely a cementgyártás természetes alapanyaga.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A 2-es metró Battyányi téri állomására bevezető Szentendrei hév végállomását már az 1970-es évek elején úgy képezték ki, hogy az alkalmas legyen a hév tovább építésére. Innen a vonal akár újra levezethető lenne a mélybe, akár a Duna alatt is tovább haladhatna. A Szentendrei és a Csepeli hévvonalak összekötésével ez lehetne egy új, észak-déli 5-ös metróvonal.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Pest és Buda útjain már a villamosok megjelenése előtt is létezett kötött pályás tömegközlekedés. Az omnibuszokat lassan kiszorító lóvasút 1866-ban indult el. Ekkor baktatott végig először a mai Kálvin tér és Újpest között az első lóvontatta vasúti kocsi a frissiben lefektetett sineken. Két évvel később már a Lánchídtól Zugligetig is eljuthatott az utazóközönség. A lóvasút komoly előnyökkel bírt, hiszen szinte bármilyen időjárási körülmények között menetrendszerűen közlekedett. Ráadásul a síneken könnyebben gördült a kocsi, így egyszerre több utas tudott szállítani, mint a lovaskocsi alapú omnibusz.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Parasztbecsület és Bajadzók. Két egyfelvonásos klasszikus opera bemutató a Margit-szigeti színházban június 25-én és 27-én. Szerelem, féltékenység, bosszú és becsület. Gyönyörű dallamokkal egy fantasztikus arénában. Margit-szigeti-színház.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Rendkívüli a hőség Nyugat-Európában, gyorsult a panellakások eladása vidéken, egyre melegebb lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Továbbra is rendkívüli a hőség Nyugat-Európában, több országban megdőltek a meleg rekordok. A dél-angliai Hampshire megyében 36,1 fokot mértek. Anglia déli harmadában, Londont is beleértve, a legmagasabb vörös hőségriasztás van érvényben. Franciaországban a legmelegebbet 43 Celsius fokot a nyugati ország részben mérték, Párizsban pedig csak nem 41 fok volt. Olaszországban 5-re emelkedett a hőség áldozatainak száma. A tetőzést vasárnapra vagy hétfőre várják. A legmelegebb Firenzében és a Póalföldön lehet, ahol 40 fok fölötti értékeket jósolnak. Az olasz egészségügyi miniszter válságtanácskozást hívott össze. Világszerte több erős földrengés is történt. Az elmúlt órákban Venezuelát egy 7,2-es és 7,5-es erősségű földrengés rázta meg egy percen belül, eddig 32 halálos áldozatról és 700 sérültről tudni. Rendkívüli állapotot hirdettek, a mentőalakulatok túlélők után kutatnak. Japán északkeleti részén egy 7,2-es erősségű földrengés volt, de sérültekről vagy jelentős károkról nem érkezett jelentés. A dél-olaszországi Nápoly térségében egy 3,6-es rengést észleltek, amely nem okozott komoly károkat. Észak-Kaliforniában pedig 5,6-es erősségű földmozgás volt, amire 1940 óta nem volt példa. A rengés középpontja San Franciscótól északra volt. Többen megsérültek, de pontos számokat még nem közöltek. A fővárosban lassult, vidéken viszont gyorsult a panellakások eladása tavaly. Erről számolt be kutatásában az egyik vezető ingatlanpiaci cég. Hangsúlyozzák, hogy a budai oldalon már 80, a pesti oldalon pedig 70 napba telik egy panellakás értékesítése, míg ez vidéken mindössze 56 napot vesz átlagosan igénybe. Hozzáteszik, hogy a téglalakásos értékesítési ideje mindeközben országos szinten lerövidült, de ezzel együtt is tovább kell a tulajdonosnak várni a vevőre, mint egy panellakás aladás esetén. Legkorábban az év végén kaphatja meg az építőipari szektor a nekijáró uniós támogatást, mondta az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke. Koly László a Kossuth Rádióban közölte, a termelés az első 4 hónapban 2,2%-kal maradt el az előző év azonos időszakától, hozzátette, akár 20%-kal nagyobb teljesítményre is képes lenne a szektor, és ehhez idén a lakásépítés nagy lökést adhat. Emellett azonban sokat jelentene egy energiamegtakarítást célzó otthon felújítási program is. Napközben többnyire napos, száraz idő várható, a szél mérsékelt marad. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás, délután 31-37, késő este 18-29 fok valószínű, a Balaton 27, a Velencei tó 30, a Tisza tó 26 fokos.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1956. november 4-én a Ferihegyi repülőtér szovjet katonai ellenőrzés alá került, a légiforgalom csaknem 3 hónapig szünetelt. A következő években elindult a repülőtér fejlesztése, kibővítették a forgalmi épületet, meghosszabbították a kifutópályát, üzembe helyeztek egy radart és fénytechnikát telepítettek. Ezzel Ferihegy bármilyen külföldi gép biztonságos fogadására és indítására képes volt. Előtérbe kerültek utaskényelmi szempontok is. 1959-re elkészült a 28 szobás, 58 férőhelyes tranzitszálló. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér 1505 hektáron terül el, vagyis 15-ször nagyobb, mint a Margit-sziget. Ez még reptéri viszonylatban is óriásinak számít. A föld legforgalmasabb légikikötője, a londoni Heathrow is kisebb ennél, egészen pontosan 1200 hektáros. Első terminálja 1950 májusában kezdte meg működését. A repülőtér várócsarnokát ifjabb Dávid Károly tervezte. A modernista épület 2004-ben esett át jelentős ráncfelvarráson, majd a fapados légitársaságok járatai indultak innen. 2012-ben viszont bezárták a terminált, akkor minden járat a kettes terminálhoz került. Az egyes terminál ma rendezvényhelyszínként működik. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Már a középkorban is üzemelt a mai Rudas helyén egy fürdő, amit Szokolló Mustafa budai beglerbég 1572-ben átépítetett. A Buda felszabadítása utáni évszázadokban a fürdőt fokozatosan bővítették. A millenniumra nyitották meg az uszoda csarnokot, majd hivatalosan is gyógyfürdővé nyilvánították. A Rudast 1936-tól csak férfiak látogathatták. 2005-ben pedig, miután befejeződött a fürdő felújítása, bevezették a külön női napot és a koedukált fürdési napokat is.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A D-vitamin hatékony működéséhez magnéziumra van szükség. A magnézium segíti, hogy a D-vitamin aktív formává alakuljon a szervezetben. Ez az aktív forma elengedhetetlen a csontok egészségéhez, az immunrendszer erősítéséhez és az anyagcsere megfelelő működéséhez. Magnézium hiány esetén a D-vitamin nem tudja kifejteni a pozitív hatásait, sőt, akár D-vitamin túladagolás tünetei is jelentkezhetnek. Ezért a D-vitamin pótlása önmagában nem elég. Ügyelni kell arra, hogy megfelelő mennyiségű és jó minőségű magnéziumot is fogyasszunk. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az Infocseppek támogatója a WTN.hu üzemeltetője a Wystreet Kft.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szépművészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Világszerte több erős földrengés is történt az elmúlt órákban. Adományvonal nyílt a venezuelai földrengés áldozataiért. Napról napra melegebb lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Több erős földrengés is történt világszerte az elmúlt órákban. Venezuelát egy 7,2-es és egy 7,5-es erősségű földrengés rázta meg, eddig 32 halálos áldozatról és 700 sérültről tudni. A mentő alakulatok túlélők után kutatnak. Japán északkeleti részén 7,2-es erősségű földrengés volt, de sérültekről, károkról nem érkezett jelentés. Észak-Kaliforniában 5,6-es erősségű földmozgás volt, amire 1940 óta nem volt példa. Többen megsérültek, de pontos számokat még nem közöltek. Olaszországban, Nápoly térségében egy 3,6-es rengést észleltek. Szolidaritási akciót hirdet az Ökumenikus Segélyszervezet a venezuelai földrengés károsultjainak megsegítésére. A 1353-as adományvonalon hívásonként 500 forint adománnyal lehet segíteni a bajba jutottaknak. A segélyszervezet már felvette a kapcsolatot a Nemzetközi Szövetség helyszínen segítő partner szervezetével. Ha valaki nagyobb adománnyal szeretne segíteni, azt a segélyszervezet.hu oldalon bankkártyával vagy átutalással megteheti. Legkorábban az év végén kaphatja meg az építőipari szektor a nekijáró uniós támogatást, mondta az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke. Koi László a Kossuth Rádióban közölte, a termelés az első 4 hónapban 2,2%-kal maradt el az előző év azonos időszakától. Hozzátette, akár 20%-kal nagyobb teljesítményre is képes lehet a szektor, és ehhez idén a lakásépítés nagy lökést adhat. Emellett azonban sokat jelentene egy energiamegtakarítást célzó otthonfelújítási program is. Csökkent az étkezési búza a termelői ára. A tavalyi év azonos időszakához képest 13%-os a visszaesés. A tonnánkénti 69.700 forint kissé alacsonyabb a 2024-es színnél is, közölte az Agrárközgazdasági Intézet. A legnagyobb drágulás az ipari napraforgó mag esetében figyelhető meg. Idén májusban 4.654.000 volt a foglalkoztatottak száma Magyarországon, míg a munkanélküliségi ráta 4,3%-os volt. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a 15-64 évesek körében a foglalkoztatási ráta lényegében megegyezett az egy évvel ezelőtti értékkel, 75%-os volt. Napközben többnyire napos, száraz idő várható, nagyon erős lesz az UV-sugárzás, délután 31-37, késő este 18-29 fok valószínű. A Balaton 27, a Velencei tó 30, a Tisza tó 26 fokos. Leghamarabb szerdán érkezhet enyhülés.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti földalatti gyorsvasút hálózat a metró kelet-nyugati fővonalának megépítését a Rákosi korszakban egy minisztertanácsi határozat indította el. A beruházás az első 5 éves népgazdasági terv részévé lett. Az építésre előirányzott 5 év alatt a munka negyedesen készült el, ezért a minisztertanács 1954 elején a beruházás ideiglenes szüneteltetését rendelte el. Ez a szünet azonban 8 évig tartott, mialatt csupán a csonkán maradt alagútelemek állagmegóvása folyhatott, ami leginkább a vízszigetelések javítgatását jelentette.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A jó emésztés és így a kellő mennyiségű gyomorsav az alapja az egészségnek. Az emésztés legnagyobb része a gyomorban zajlik, ahol a gyomorsav teremti meg a jó emésztéshez szükséges savas környezetet. Ha étkezés közben, előtte vagy rögtön utána iszunk, a gyomorsavat felhigítjuk. Ez rontja az emésztés hatékonyságát. Jobb, ha evés előtt fél órával vagy evés után egy órával iszunk. Étkezés közben pedig különösen kerüljük a lúgos ásványvizeket. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az Infocseppek támogatója, a WTN.hu üzemeltetője, a Wystreet Kft.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Széchenyi-hegyi gyermekvasút Széchenyi-hegy és Hüvösvölgy között közlekedik. A pálya 11,2 km hosszú. Ezt a távot a szerelvények 20 km per óra megengedett sebességgel körülbelül 3/4 óra alatt teszik meg. Neve a rendszerváltásig úttörő vasút volt. Azok a gyerekek jelentkezhetnek gyermekvasutasnak, akiknek tanulmányai átlaga legalább 4-es, és az orvosi alkalmassági vizsgálaton is megfelelnek. A gyerekek jegyvizsgálóként, peronügyeletesként és pénztárosként megtanulnak önállóan dolgozni, információt nyújtani, kisebb gyermekekkel, felnőttekkel egyaránt kommunikálni. 2015-ben a gyermekvasút bekerült a Guinness rekordok könyvébe, mint a világ leghosszabb olyan vasútvonala, ahol a forgalmi szolgálatot gyermekek látják el. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Papageno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerémi Nórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1973-ban az alagutat Buda-Pest és Óbuda egyesítésének centenáriumára felújították és korszerűsítették. 9 cm acélbetétes torkrét vízzáró betonrétenggel, üvegmozaik burkolattal, új szellőző berendezéssel látták el. Utóbbi középen a párhuzamos tárón át percenként 2600 köbméter levegőt nyom ki, mivel a gépjárművek már-már elviselhetetlenné tették a légzést odabent. A rétegvíz elvezetésére csőhálózatot építettek ki. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az albertfalvai katonai repülőtér az első világháború idején az első magyar katonai repterek egyike volt Magyarországon. A mellette lévő magyar léghajó és repülőgép RT kísérleti repülőtereként is működött, és a gyártól egészen a Fehérvári útig húzódott. A háború alatt több hadi kiállítást is rendeztek itt. Az üzemben először Lochner-féle favázas vászonborítású gépeket készítettek, melyeket a fronton felderítőként vetettek be. Albertfalván épült fel az első magyar légcsavarművek is, ahol Asbóth Oszkárnak, a gyár igazgatójának tervei alapján készítették a jó hatásfokú, korszerű légcsavarokat.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Parasztbecsület és Bajadzók. Két egyfelvonásos klasszikus opera bemutató a Margit-szigeti színház.

0: 2018-ban, június 25-én és 27-én. Szerelem, féltékenység, bosszú és becsület. Gyönyörű dallamokkal egy fantasztikus arénában. margitszigetiszínház.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Nyári ellenőrzésekre készül a NAV. Ivóvizet osztanak a legforgalmasabb vasútállomásokon. A hétvégén 40 fok is lehet. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Fokozódik a hőség itthon, mától tűzgyújtási tilalom van érvényben az egész országban. Közben a szociális és családügyi miniszter meghosszabbította a vörös kódot keddéj félig. Ilyenkor a szociális intézményeknek fogadniuk kell a hajléktalanokat. Ivóvizet osztanak a legforgalmasabb vasútállomásokon a hőség miatt, és párakapukat is kihelyeznek a legmelegebb órákban, közölte a MÁV csoport. A vasúttársaság emellett a hétvégi erős balatoni forgalom miatt azt kéri, hogy az utasok előre váltsák meg jegyüket, és elegendő ivóvízzel induljanak útnak. Készenlétben áll a baptista szeretett szolgálat speciális mentőegysége, hogy segítsen a venezuelai földrengés után. Közölték, a különleges csapat 8 mentővel és 3 keresőkutyával áll rendelkezésre. A karitatív szervezet emellett gyűjtést is kezdeményezett az áldozatok javára, utalni, valamint adományozni is lehet online a szolgálat oldalán. Országszerte üdülőhelyeket, strandokat és szabadtéri rendezvényeket is ellenőriz a jövő hét közepétől a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A revizorok kiemelten vizsgálódnak a Balatonnál, a Velencei és a Tiszatónál egészen augusztus végéig. Fokozottan figyelik a kerékpár és csónakkölcsönző, az esküvő szervező, valamint a séta és élményrepülési tevékenységet végző cégeket is. A NAV felhívta a figyelmet arra, hogy akár 2 millió forint megfizetésére is kötelezheti azt, aki elmulasztotta a nyugtaadást vagy az alkalmazotti bejelentést. Szombattól nem járnak a villamosok a Fővárosi Alkotás utcában és a Villányi úton. A BKK közölte, hogy július 12-éig karbantartást végeznek, így a 17-es villamos a Villányi út helyett a Krisztina körúton át közlekedik. A 61-es villamos rövidített vonalon Hűvösvölgy és a Szél Kálmán tér között jár. A 17-es és a 61-es villamosok helyett 61-es jelzéssel pótlóbusz közlekedik majd a Móricz Zsigmond körtér és a Szél Kálmán tér között. Megtelt a nevezési keret a július 18-ai Balatonátúszásra, amely a szervezők szerint az utóbbi évek legnagyobb úszó eseményének ígérkezik. Az alacsony vízállás miatt Réf Fülöpön ideiglenes óriás téget építenek a csomagszállító hajók számára, de a szervezők szerint sem az úszás élményét, sem a rendezvény lebonyolítását nem befolyásolja a sekélyebb víz. Fokozódik a hőség, nagyon erős lesz az UV-sugárzás. Délután 31-37, késő este 18-29 fok valószínű. A kánikula hétvégén tetőzik, 40 fok is lehet. A Balaton 27, a Velencei tó 30, a Tiszató 26 fokos.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Budapest Honvéd FC-t 1909-ben Kispesti AC néven hozták létre. A klub életében két aranykorszak is kiemelkedik. Az első az 1950-es években volt. A Nagy Honvédban a korszak legjobbjai játszottak. Puskás Ferenc, Kocsis Sándor, Bozsik József és Cibor Zoltán, akik az aranycsapat gerincét is képezték. Nekik nagy szerepük volt abban, hogy a csapat négyszer nyerte meg a bajnokságot. Az 1980-as és 1990-es évek elején volt a klub második csúcskorszaka, amikor nyolcszor is a tabella élén végeztek. A csapat korábbi játékosának, majd edzőjének, Tihi Lajosnak oroszlán része volt a sikerek elérésében. A Nemzeti 11 gerince ekkor megint a Honvédra épült. Garaba, Dajka, Bodonyi és a világválogatottságig jutó Détári Lajos is itt rúgta a labdát. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Tropikárium, teljes nevén Tropikárium és Óceanárium Budapest, Budapesten a 22. kerületben a Campona üzletházban található. 2000. május 26-án nyitotta meg kapuit Közép-Európa egyik legnagyobb tengeri akváriumát is bemutató, közel 3000 négyzetméteren elterülő Tropikárium Óceanárium. Az állatkert bemutatja az édesvizek halvilágát, beleértve a hazai faunát is, a trópusok élővilágát és a tengerek hihetetlen fajgazdagságát is. Összesen 7 cápa, további 400 halfaj és több tucatnyi trópusi állat csodálható meg.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Podmanicki Frigyes 1873-ban a Városegyesítés évében lett a közmunkatanács alelnöke, és több mint 30 éven át töltötte be ezt a tisztet. A báró elnöke volt például annak a bizottságnak, amely a sugárút kiépítéséhez szükséges telkek megvételéről tárgyalt a tulajdonosokkal, s dolgozott abban a bizottságban is, amely a tervezett nagy körútvonalába eső parcellák árának megállapításával foglalkozott. Legtöbbször rikítóan tarka, kockás mintájú ruhát viselt, innen kapta a kockás báró elnevezést. Podmanicki sosem nősült meg, egész életét a főváros szépítésének szentelte, így lett Ródi szavaival élve Budapest vőlegénye. Az Arany János utcai metroállomásnál kialakult teret 1982-ben nevezték el róla. Ennek közepén a kockás báró szobrát is megtaláljuk.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Hosszú út vezetett az első színiiskola létrejöttéig. 1837-ben nyitotta meg kapuit a Pesti Magyar Színház, amely 1840-től nevében is a magyarság egyik reprezentatív nemzeti intézménye lett. A Nemzeti Színház nem csak a magyar nyelv elfogadtatásának és ápolásának legelső fóruma, hanem a polgári haladás egyik legfőbb hirdetője is volt, és nem kis szerepet játszott az 1848-as forradalom és szabadságharc szellemi előkészítésében. A szabadságharc leverése után a Habsburg Birodalom Magyarországon önkényuralmi rendszert vezetett be. Ekkor a Nemzeti Színház feladata még fontosabbá vált. Ugyanakkor működésének személyi és tárgyi feltételei egyre szűkösebbek lettek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Száz évnyi csend. Egy elfeledett álom. Magyarországon először. Charles Silver csipkerózsikája a Nemzeti Filharmonikusok koncertszerű előadásában Vashegyi György vezényletével. Feszültség és varázslat, sötétség és fény találkozása a zenében, ahol a mese nem csak felébred, hanem új életre kel. Jegyek már kaphatók. filharmonikusok.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Egyre melegebbre számíthatunk. Kormányrendeletet fogadtak el a hőség elleni védekezés összehangolására. Nyári ellenőrzésekre készül a NAV. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Kormányrendeletet fogadtak el a hőség elleni védekezés összehangolására, amit a miniszterelnök irányít. Ezt maga Magyar Péter jelentette be, amikor az Uzsoki utcai kórházban tartott bejárást Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterrel. A kormányfő közölte, a védekezést a Védelmi Igazgatási Hivatal koordinálja majd a honvédelmi, a belügyi és az egészségügyi, a közlekedési, a gazdasági, valamint a nemzetbiztonsági főtanácsadó segítségével. Hatékonyan működik a hőségriadó idején életbe léptetett vöröskód protokoll, és eddig nem történt rendkívüli esemény a szociális és gyermekvédelmi ellátórendszerben, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. A tárca tájékoztatása szerint a leginkább veszélyeztetett intézményekben klímaberendezéseket és ventilátorokat helyeztek üzembe. Az utcai szociális szolgálatok pedig folyamatosan segítik a hajléktalan embereket ivóvízzel és szükség esetén elhelyezéssel. Letartóztatták Búzs Balást, a Nemzeti Kulturális Alap volt alelnökét, Óbuda korábbi fideszes polgármesterét az NKA-nál kifizetett támogatásokkal kapcsolatban. Az ügyben több mint 17 milliárd forint közpénz kifizetésének körülményeit vizsgálják a hatóságok. Búzs Balázs szerint törvénytelen és megalapozatlan a letartóztatása. Az NKA volt alelnöke azt mondta, vallomást tett és mindenben együttműködik a hatóságokkal. Hozzátette, soha nem vett részt bűncselekményben vagy törvénytelen döntés meghozatalában. Országszerte üdülőhelyeket, strandokat és szabadtéri rendezvényeket is ellenőriz a jövő hét közepétől a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A revizorok kiemelten vizsgálódnak a Balatonnál, a Velencei és a Tiszatónál egészen augusztus végéig. Fokozottan figyelik a kerékpár és csónak kölcsönző, az esküvő szervező, valamint a séta és élményrepülési tevékenységet végző cégeket is. Megtelt a nevezési keret a július 18-i Balaton átúszásra, amely a szervezők szerint az utóbbi évek legnagyobb úszóeseményének ígérkezik. Az alacsony vízállás miatt Réf Fülöpön ideglenes óriás téget építenek a csomagszállító hajók számára, de a szervezők szerint sem az úszás élményét, sem a rendezvény lebonyolítását nem befolyásolja a sekélyebb víz. Fokozódik a hőség, nagyrészt derült, napos idő várható, néhol gomoly felhőkkel. Egy-egy zápor kialakulhat, holnap nem várható eső. A szél időnként megélénkülhet, éjszaka 14-21, holnap napközben 33-38 fok valószínű.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti villamos városi vasút vezérigazgatója Balázs Mór londoni tapasztalatai alapján foglalkozott egy pesti, felszín alatti vasút gondolatával, mivel a hatóságok már korábban kijelentették, hogy az Andrássy úton nem építhető sínpálya. A terveket a Siemens és Halske cég készítette. Az engedélyt megkapták, cserébe viszont az ezredévi kiállítás megnyitásáig el kellett készülnie a vonalnak. Erre 21 hónapjuk volt. 1896. május 3-án délután Ferenc József nyitotta meg Európa rekordidő alatt épült első motorkocsis föld alatti vasútját. A londoni ugyanis eredetileg gőzhajtású volt. A műszaki színvonalat tekintve az egész vasút benne a járműpark messze megelőzte a korát, és olyan megbízható volt, hogy például a biztosító berendezés 1973-ig működött eredeti állapotában.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az ország első állandó mozija, az Apollo, a mai Blaha Lujza téren nyílt meg 1906-ban. A kíváncsi közönség esténként megtöltötte az 500 férőhelyes nézőteret. Mivel ekkoriban még nem forgattak megfelelő hosszúságú filmeket, így a rövid vetítések között színészek fellépései tették teljessé a sztorit, valószínűleg ezért alakult ki a filmszínház elnevezés. A szomszédban álló népszínháznál eközben attól tartottak, hogy a mozi átcsábítja a nézőket. Aggodalmuk nem volt teljesen alaptalan, ugyanis a kezdeti években még a gazdagabb rétegek és az előkelőségek is szívesen látogatták a vetítéseket. Az Apollóban később már revüket is bemutattak. A vetítéseket pedig rövidesen a Royal szállóba tették át, ahol Royal Apollo néven zajos sikereket ért el a projektográf.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Látóhegy régiesebb nevén Guggerhegy egy magaslat a Budai hegységben. A terület a második kerülethez tartozik, szép völgy és csatárka város részének határvidékén, a legnépszerűbb budapesti kirándulóhelyek egyike. Magassága 376 méter, csúcsától nem messze található az Árpád kilátó. Az építményt szinte kizárólag terméskő, fa és természetes kötőanyagok felhasználásával emelték 1929-ben. Lényegében a mai napig eredeti formájában áll, bár 2001-ben komolyabb felújításon esett át.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Pilvax egykori tulajdonosáról, Pilvax Károlyról kapta a nevét, aki az 1840-es években működtette a kávéházat a pesti belvárosban. A reformkor vége felé a radikális értelmiség és különösen a fiatalok törzshelyévé vált. Itt alakult meg a Fiatal Magyarország és a Tízek Társasága nevű asztaltársaság, amelynek tagjai között volt Vastvári Pál, Vajda János és Petőfi Sándor is. A fiatal költő 1844-től rendszeresen itt reggelizett. 1848 márciusában Petőfi és társai itt beszélték meg a forradalom követeléseit, és itt került sor a 12 pont megszövegezésére is. A hagyomány szerint március 15-én itt szavalta el Petőfi először a nemzeti dalt, és innen indultak ki a forradalmi események. A kávéházat az események forradalmi csarnoknak is nevezték ez időben. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Parasztbecsület és bajadzók. Két egyfelvonásos klasszikus opera bemutató a Margit-szigeti színházban június 25-én és 27-én. Szerelem, féltékenység, bosszú és becsület. Gyönyörű dallamokkal egy fantasztikus arénában. Margit-szigeti-színház.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Egyre melegebbre számíthatunk. Kormányrendeletet fogadtak el a hőség elleni védekezés összehangolására. Nyári ellenőrzésekre készül a NAV. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Kormányrendeletet fogadtak el a hőség elleni védekezés összehangolására, amit a miniszterelnök irányít. Ezt maga Magyar Péter jelentette be, amikor az Uzsoki utcai kórházban tartott bejárást Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterrel. A kormányfő közölte, a védekezést a Védelmi Igazgatási Hivatal koordinálja majd a honvédelmi, a belügy és az egészségügyi, a közlekedési, a gazdasági, valamint a nemzetbiztonsági főtanácsadó segítségével. Hatékonyan működik a hőségriadó idején életbe léptetett vöröskód protokoll, és eddig nem történt rendkívüli esemény a szociális és gyermekvédelmi ellátórendszerben, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. A tárca tájékoztatása szerint a leginkább veszélyeztetett intézményekben klímaberendezéseket és ventilátorokat helyeztek üzembe. Az utcai szociális szolgálatok pedig folyamatosan segítik a hajléktalan embereket ivóvízzel és szükség esetén elhelyezéssel. Letartóztatták Búzs Balást, a Nemzeti Kulturális Alap volt alelnökét, Óbuda korábbi fideszes polgármesterét az NK-nál kifizetett támogatásokkal kapcsolatban. Az ügyben több mint 17 milliárd forint közpénz kifizetésének körülményeit vizsgálják a hatóságok. Búzs Balázs szerint törvénytelen és megalapozatlan a letartóztatása. Az NK a volt alelnöke azt mondta, vallomást tett és mindenben együttműködik a hatóságokkal. Hozzátette, soha nem vett részt bűncselekményben vagy törvénytelen döntés meghozatalában. Országszerte üdülőhelyeket, strandokat és szabadtéri rendezvényeket is ellenőriz a jövő hét közepétől a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A revizorok kiemelten vizsgálódnak a Balatonnál, a Velencei és a Tiszatónál egészen augusztus végéig. Fokozottan figyelik a kerékpár és csónak kölcsönző, az esküvő szervező, valamint a séta és élményrepülési tevékenységet végző cégeket is. Megtelt a nevezési keret a július 18-i Balatonátúszásra, amely a szervezők szerint az utóbbi évek legnagyobb úszóeseményének ígérkezik. Az alacsony vízállás miatt Révfülöpön ideglenes óriás téget építenek a csomagszállító hajók számára, de a szervezők szerint sem az úszás élményét, sem a rendezvény lebonyolítását nem befolyásolja a sekélyebb víz. Fokozódik a hőség, nagyrészt derült, napos idő várható, néhol gomoly felhőkkel. Egy-egy zápor kialakulhat, holnap nem várható eső. A szél időnként megélénkülhet, éjszaka 14-21, holnap napközben 33-38 fok valószínű.
1: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapesten 1862-ben vezették be a kapupénzt, ami majd 100 éven át fennmaradt. A bérházak főkapuját éjszakára bezárták, s ha az ember 10 után érkezett haza, vagy hajnalban ment el, kapupénzt kellett fizetnie a házmesternek. A lakók nem kaptak kulcsot a házkapuhoz, mert így pénzt is lehetett szedni, és még ellenőrizhetőek is voltak az emberek. A felébresztett rosszkedvű vicékkel állandóak voltak a viták, ráadásul az 50-es években ideális besúgó lett belőlük.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A mai Szent István Bazilika helyén az 1700-as évek végén készült el bécsi mintára a Hetz Színház. Az ókori amfiteátrumokra hasonlító faépítmény 2000 szemét volt képes befogadni. Rendeltetése mai szemmel igencsak megbotránkoztató volt, véres állatviadalokat rendeztek benne. Medvéket, farkasokat és vérebeket uszítottak egymásra, de oroszlánt, hiénát, tigrist és leopártot is láthatott a közönség. Előfordult olyan műsorszám is, amikor a kikötözött állatokra lándzsával és nyillal céloztak, persze biztonságos távolból. A brutális látványosság közel egy évtizedig legálisan működhetett. A városvezetés 1796-ra úgy érezte, hogy a társadalom fejlődésével többé már nem egyeztethető össze az ilyen jellegű szórakozás.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak, Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az újpesti vasúti híd átépítésének idején az Esztergom felől érkező személyvonatok a Szentendrei hév vágányait használva a Margit híd Budai hídfőjéig, illetve a Kaszás dűlőig közlekedtek. Az átépítés után ismét birtokba vehették a szerelvények az átkelőt, és már csak 80 km/órás sebességkorlátozás van életben, szemben a 10, illetve 30 km/órással, amit előtte kellett betartani. A híd átépítése összesen 14 milliárd forintot emésztett fel, de ennek során nem csak a vágányok újultak meg, hanem új járda és bicikliút is került rá, illetve a régi híd két oldalán lévő villamos távvezetéket is a járda alá rejtették, valamint az addig teljesen dísztelen építmény zöld színű lett.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A sportkórház épületét 1884. októberében első Ferenc József avatta fel, amikor még a Vöröskereszt új kórháza volt, és sokáig itt folyt a legszínvonalasabb ápolónő képzés is. 1949-ben a kórházat államosították, majd profilváltás következett. A Népjóléti Minisztérium utasítására elkezdték a beteg vagy sérült sportolók felvételét és gyógykezelését. 1952-ben Magyarország a Helsinki olimpián rendkívüli sikereket ért el. A felkészítésben nem csak az egyesületi orvosok, hanem a kórház összes részlege is nagy segítséget nyújtott. A rendszerváltásig létrejött a rehabilitációs ellátás, a fizikoterápia, a mentálhigiénia és sportpszichológia, továbbá speciális laboratóriumok és rendelők, továbbá bevezették a terheléses vizsgálatokat is.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Száz évnyi csend. Egy elfeledett álom. Magyarországon először. Charles Silver csipkerózsikája a Nemzeti Filharmonikusok koncertszerűen

0: Előadásában Vashegyi György vezényletével. Feszültség és varázslat, sötétség és fény találkozása a zenében, ahol a mese nem csak felébred, hanem új életre kell. Jegyek már kaphatók. filharmonikusok.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Egyre melegebbre számíthatunk. Kormányrendeletet fogadtak el a hőség elleni védekezés összehangolására. Tűzgyújtási tilalom van az egész országban. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Kormányrendeletet fogadtak el a hőség elleni védekezés összehangolására, amit a miniszterelnök irányít. Ezt maga Magyar Péter jelentette be, amikor az Uzsoki utcai kórházban tartott bejárást Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterrel. A kormányfő közölte, a védekezést a Védelmi Igazgatási Hivatal koordinálja majd a honvédelmi, a belügy és az egészségügyi, a közlekedési, a gazdasági, valamint a nemzetbiztonsági főtanácsadó segítségével. Fokozódik a hőség itthon, mától tűzgyújtási tilalom van érvényben az egész országban. Közben a szociális és családügyi miniszter meghosszabbította a vörös kódot keddéj félig, ilyenkor a szociális intézményeknek fogadniuk kell a hajléktalanokat. Ivóvizet osztanak a legforgalmasabb vasútállomásokon a hőség miatt, és párakapukat is kihelyeznek a legmelegebb órákban, közölte a MÁV csoport. A vasúttársaság emellett a hétvégi erős balatoni forgalom miatt azt kéri, hogy az utasok előre váltsák meg jegyüket, és elegendő ivóvízzel induljanak útnak. A bíróság elrendelte 4 ember letartóztatását a Nemzeti Kulturális Alap kifizetéseit vizsgáló ügyben. Köztük van Búzs Balázs, az NKA volt alelnöke, Óbuda korábbi fideszes polgármestere is. A hatóságok több mint 17 milliárd forint közpénz kifizetésének körülményeit vizsgálják. Eddig 6 embert hallgattak ki gyanúsítottként, és közülük 4-nek rendelte el a letartóztatását egy hónapra a Kecskeméti járásbíróság. Mindannyian a pályázatok elbírálásában voltak érintettek. Fémdarabok lehetnek a Ferrero Magyarország Kft. Nutella Muffin elnevezésű termékében, ezért a cég visszahívja azokat, közölte a Nébih. A hivatal kéri a vásárlókat, hogy a 08/05/2027 minőség megőrzés idővel és L128Z39 tételszámmal rendelkező édességet ne fogyasszák el. Emellett a gyártó visszahívja bizonyos fagyasztott pékárói egyes gyártási tételeit, mivel fennáll a kockázata annak, hogy a termékek szintén szennyezettek. Az érintett vásárlókat arra kérik, hogy vigyék vissza az árut, majd forduljanak a Ferrero ügyfélszolgálatához. Fokozódik a hőség, nagyrészt derült, napos idő várható, néhol gomoly felhőkkel. Egy-egy zápor kialakulhat, holnap nem várható eső. A szél időnként megélénkülhet, éjszaka 14-21, holnap napközben 33-38 fok valószínű. A jövő hét elejéig folytatódik a kánikula, leghamarabb szerdán érkezhet enyhülés.
1: Az NTI híreit hallották. Kezdődjön az Intermezzo. A mikrofonnál Bálint Edina.
3: Kellemes délutánt, szép napot kívánok! Itt a nyár, garantáltan 100%-ig az. Ez az évszak pedig a szabadtéri programok sokaságát is vonja magával. Például a Művészetek Völgyét. Kékesi Mandarin Alexandrával beszélgetek hamarosan, a Művészetek Völgye Roma udvarának udvargazdájával. Aztán 5 és 6 óra között velünk lesz Hegedűs András, geográfus, barlangkutató, barlangi mentő, akivel Budapest barlangjainak különleges világáról lesz majd szó, azokról a titkokról, amelyekkel nem szembesülünk a föld felszínén, úgyhogy jó helyre megyünk a barlangok világába, ott azért legalább hűvös van. De egyébként a következő zenemű is a hideget, a zimankót idézi, hiszen Vivaldi 4 évszakciklusából következik a tél 3. tétele a Liszt Ferenc Kamarazenekar előadásában.

0: Impresszió a Klasszik Rádió 92.1-en Bálint Edinával.
1: Ez az Intermezzo idén 35. alkalommal rendezik meg a Művészetek Völgyét, ahol ismét fontos szerepet kap a Roma udvar. A vonalban Kékesi Mandarin Alexandra, a Művészetek Völgye Roma udvarának udvargazdája. Szervusz Mandarin, szeretettel köszöntelek!
2: Sziasztok, nagyon szépen köszönöm a meghívást és a ránk gondolást!
1: Hogyan alakul idén a Roma udvar programja, mire lehet számítani?
2: A tavalyihoz hasonlóan most is próbálunk minél színesebb és izgalmasabb történetekkel és kapcsolódásokkal érkezni, hogy a fesztiválozók minél több színből és oldalról ismerkedjenek a roma hagyományokkal és kultúrával. Idén is nagy figyelmet fordítunk arra, hogy a magyarországi romaságot mutassuk be. Tudni kell, hogy ez nem egy homogén közeg, hanem különböző roma csoportok, cigány csoportok vannak Magyarországon, és szeretnénk az ő kulturális különbségeiket megmutatni, és kicsit így belátást nyújtani. De mindezek mellett nem csak a magyarországi cigányságra koncentrálunk, hanem az erdélyi román vonal is megjelenik nálunk, illetve próbálunk minél több olyan programot hozni a látogatóknak majd, ahol nem csak feltétlenül a klasszikus cigány hagyományokkal találkozhatnak.
1: Konkrétan milyen programok lesznek a Roma udvarban?
2: Én is nagyon sok programmal készülünk, minden nap 3-4 program közül is választhatnak a látogatók, mi délutáni nyitvatartással indulunk, idén viszont már lesz esti programunk is. A délutáni időszak az főleg a családoknak szól, és a gyerekeknek különböző alkotó folyamatokban vehetnek részt, gondolhatunk itt akár az ékszerkészítésre, román ékszerek készítésére, de lesznek olyan programok is, ahol az alkotási folyamatban nagyon fontos a résztvevőknek a minél nagyobb nyitottsága és a bekapcsolódása. Lesz festőworkshopunk is például, és rengeteg olyan beszélgetés délután, ahova különböző szakértők jönnek, és ők mesélnek az adott kulturális különbségekről, vagy megjelenésekről. Az észak-magyarországi régiót és a dél-Dunántúlt is meghívtuk idén is. Szeretnénk, hogyha bemutatkoznának azok a programok, amelyek támogatják az ott nagy számban lévő roma lakosságot. Gondolhatunk itt akár szociális munkás vonalra, vagy akár oktatási intézményre. És az este pedig ismét már inkább a szórakozásé lesz. Táncházakkal készülünk, különböző cigány táncházak lesznek nálunk. És nagyon fontos megemlíteni, hogy a helyben alakult Flare Beás zenekar 30 éves lesz idén. Uh-huh. Úgyhogy a vasárnapi napon őket fognak majd ünnepelni. Ők hoznak hozzánk koncertet. És mindezek mellett több workshoppal is készülünk, drámapedagógiai foglalkozások is lesznek nálunk. A második vasárnapi napon pedig emlékezni fogunk, ugyanis a Roma Holokauszt emléknapja lesz a Porajmosz, ahol már nem annyira vidám, de mégis tanulságos és eléggé emberközeli programokkal készülünk. Természetesen a vidámság lesz az udvarnak most is a húzó ereje, és a két szombaton cigánydiszkónk is lesz esténként, ahol az elmúlt 30 év fontos cigányzenei dalai, részei, meg nyilvánulásai lesznek majd nálunk, szóval oda mindenkit várunk bulizni.
1: A Művészetek Völgye egyik legfontosabb értéke mindig is a kulturális sokszínűség volt, a Roma udvar pedig ezt a gondolatot képviseli talán a legerőteljesebben. Hogy látod az eddigi tapasztalataid alapján a különböző közösségek között milyen kapcsolódás volt, milyen közösségek jöttek létre?
2: Én azt gondolom, hogy a Roma udvarnak többek között az is a különlegessége, hogy mi nem csak, úgymond csak programot és kultúrát kínálunk, hanem edukatív jelleggel is bírunk. Fontosnak tartom azokat a találkozásokat és kapcsolódásokat, amik abban az udvarban megvalósulnak. A tavalyi évben borzasztóan pozitív volt a visszajelzés, rengeteg nem cigány és cigány fiatal, idős és gyermek is érkezett hozzánk, és az ő kapcsolódásuk valahogy nagyon elemi, és nagyon friss, ropogós volt. Nekem ez nagyon-nagyon tetszett. Az udvarban nálunk van Ági is, aki egy vegán petendi, hát azt mondom, hogy csaj, egy hölgy, aki minden napra készül nekünk hihetetlenül finom cigány ételekkel, és a vele való találkozás és az ételei segítségével való kapcsolódás is, és nagyon-nagyon sokat jelent szerintem a hozzánk érkezőknek. Visszajelzések alapján azt hallottam vissza, vagy hát azt tudtam meg, hogy volt, akinek a kedvenc udvara lett a tavaly, volt olyan program, ami a kedvence lett, és az önkéntesek visszajelzései szerint is minden udvarban jó volt lenni, de nálunk hazaértek, amikor megérkeztek. És ezt szeretném idén is képviselni, és szeretném azt, hogyha hozzánk érkező emberek otthonra találnának egy kicsit abban a 10 napban.
1: Hogyan készültök az idei jubileumi művészetek völgyére? Van ennek jelentősége számotokra a Roma udvarban?
2: Nagyon izgalmas ez a 36. művészetek völgye. A Roma udvarról tudni kell, hogy tavaly volt először, úgyhogy nekünk a tavalyi, ha mondhatom ezt, egy kicsit egy 0. alkalom volt, hogy megnézzük és teszteljük azt, hogy a fesztiválozó közönség mennyire nyitott a programok iránt, illetve mennyire érdeklődő. És hát elég magas számban, meglepően magas számban érkeztek hozzánk, nagyon jó volt a visszajelzés, úgyhogy kicsit úgy érzem, hogy az udvar, bár a második alkalommal lesz, most fog igazán így nagyot robbanni, mikor már érkeznek modern fesztiválozók, akik esetleg már a tavalyi évben is ott voltak. Úgyhogy nekünk ez alapvetően ünnep, hogy idén újra lehetünk, úgyhogy bár nem jubilálunk, mint a művészetek völgye, de azt gondolom, hogy az ünnep fényhez mi is majd valahogy próbálunk hozzájárulni.
1: Sok sikert kívánok hozzá, vidám idei művészetek völgyét a Roma udvarban is.
2: Nagyon köszönjük, és várunk mindenkit sok szeretettel, gyertek hozzánk.
1: Kékesi Mandarin Alexandra, a művészetek völgye Roma udvarának udvargazdája volt a vendégem itt az Intermezzóban.

Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. Idén 35. alkalommal rendezik meg a Művészetek Völgyét Kapolcson, Vigánt Petenden és Talján Dörögdön. A jubileumi 10 napos fesztivál július 4. péntekén indul. A fesztivál nem csak a zenéről, hanem a színházról és a felfedezés öröméről is szól. A színház színpad idei különlegessége Göttinger Pál Anyós nyelv című darabja, amely az Árt színtér és a Művészetek Völgye közös produkciójaként érkezik. Új helyszínként mutatkozik be a Talentum Hungaricum udvar is, amely a fiatal tehetségek és a kulturális értékek bemutatkozásának ad teret. Aki szeretne új alkotókat, friss kezdeményezéseket és izgalmas művészeti találkozásokat felfedezni, annak idén különösen érdemes ellátogatnia a Völgybe. A jubileumi év egyik legérdekesebb újdonsága az, hogy a fesztiválon megjelenik a Bánkító Fesztivál szellemisége is. A Gástyaárok helyszínen olyan programok várják a látogatókat, amelyek a Bánkító közösségi és kulturális világát idézik meg. Ez különösen izgalmas annak fényében, hogy a Művészetek Völgye vette át a nehéz helyzetbe került fesztivál márkáját, amely jövőre térhet vissza eredeti otthonába, Bánkra. Az idei Völgy így egyedülálló lehetőséget kínál arra, hogy két meghatározó hazai fesztivállal találkozzon egymással. Vasárnap ismét szabadtéri mozizásra várja a közönséget a Piknik Mozi a Halásztelki Németh Ferenc sportcentrumban. A több mint 9 méter széles óriásvászon előtt a nagy sikerű Futni mentem című film elevenedik meg, amely már több százezer néző szívét meghódította. A vendégvárás már késő délután megkezdődik, a vetítés pedig naplemente után indul a nyári égbolt alatt. Jó szórakozást kívánunk!

Klasszik Rádió 92.1. Rádió 92.1.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Parasztbecsület és bajadzók. Két egyfelvonásos klasszikus opera bemutató a Margit-szigeti színházban június 25-én és 27-én. Szerelem, féltékenység, bosszú és becsület. Gyönyörű dallamokkal egy fantasztikus arénában. Margit-szigeti-színház.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Egyre melegebbre számíthatunk. Kormányrendeletet fogadtak el a hőség elleni védekezés összehangolására. Uniós támogatással nő a szélerőművi kapacitás Magyarországon. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Kormányrendeletet fogadtak el a hőség elleni védekezés összehangolására, amit a miniszterelnök irányít. Ezt maga Magyar Péter jelentette be, amikor az Uzsoki utcai kórházban tartott bejárást Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterrel. A kormányfő közölte, a védekezést a Védelmi Igazgatási Hivatal koordinálja majd a honvédelmi, a belügy és az egészségügyi, a közlekedési, a gazdasági, valamint a nemzetbiztonsági főtanácsadó segítségével. A hazai energetikai rendszer jelenleg bírja a hőség miatt megnövekedett terhelést, közölte a Védelmi Igazgatási Hivatal főigazgatója. Kádár Pál a kormány szóvivői tájékoztatón beszámolt arról, hogy folytatódnak a vízosztások, a párakapuk felállítása. A MÁV munkatársai csak szerdán 15 ezer palackot osztottak ki. Kitért arra is, hogy a forróságban már volt szükség pálya- és sebességkorlátozásokra, és erre a továbbiakban is lehet számítani. Hangsúlyozta, a hétvégén több nagy

0: Rendezvény is lesz az országban. A szervezőknek kiemelt feladata ezek biztonságos lebonyolítása a forróságban. Több mint tízszeresére nő a jelenlegihez képest a szélerőművi kapacitás Magyarországon 2030-ig az Európai Unió támogatásával, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, augusztusban pályázatot hirdetnek legalább 700 megawattnyi szélerőművi kapacitás csatlakoztatására. A program tervezetét július közepén társadalmi egyeztetésre bocsátják. Szeptembertől várhatóan elérhető lesz a kórházi fertőzéseket mérő és publikáló rendszer, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt hangsúlyozta, az egészségügyben az egyik legfontosabb az átláthatóság, és mindent megtesznek azért, hogy modern, európai szintű ellátást kapjanak a magyarok. Elfogadta a józsefvárosi Airbnb szabályozás koncepcióját a 8. kerületi önkormányzat. A rövidtávú szállások arányát kerületi, lakónegyedi és társasházi szinten határoznák meg. Új szálláshelyek csak a lakók hozzájárulásával nyílhatnának a jövőben. A szabályozást októberben tervezik elfogadni, és jövőre léphet hatályba. Fokozódik a hőség, nagyrészt derült, napos idő várható, néhol gomoly felhőkkel. Egy-egy zápor kialakulhat, holnap nem várható eső. A szél időnként megélénkülhet, éjszaka 14-21, holnap napközben 33-38 fok valószínű.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A fővárosban műszaki hibás jármű nehezíti a közlekedést a Rákóczi úton befelé az Asztúria előtt a belső sávban. Torlódásra kell készülni. Akadozik az előrejutás a budai alsó rakparton a Petőfi hídnál északra és a Margit hídnál délre, a Szél Kálmán tér környékén, a Hungária körgyűrűn szakaszonként, illetve az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Szerencs utcánál. Lezárták az egyenesen haladó külső sávot a Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli útnál, mert javítják a gázvezetéket. A Tököli út után a Bátori István parknál a gyalogátkelőt is lezárták. A Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felé a Váci út előtt lezárták az egyenesen haladó külső sávot egy rövid szakaszon karbantartás miatt. Szombattal a 19. kerületben az Üllői úton a Lehel utcánál a forgalom irányonként csak egy sávban halad, a Lehel utcában az Üllői út előtt pedig lezárják a külső sávot a villamospálya karbantartása miatt. Az 50-es villamos nem közlekedik a Villanytelep és a Határút között, a Határút és a Lajos-Mizsei sorompó között pótlóbusszal utazhatnak. Farkas Renát, a BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
3: Kellemes délutánt kívánok! A folytatásban a barlangok titokzatos világáról lesz szó. Leereszkedünk egy kicsit a föld alá, hiszen kevesen tudják, hogy Budapest nem csak a felszínen, hanem a föld alatt is rendkívül gazdag természeti értékekben. Erről lesz szó a folytatásban. Egyébként a főváros alatt húzódó barlangrendszerek világszerte egyedülállónak számítanak, kialakulásuk pedig több millió éves földtani folyamatok eredménye. Vendégem lesz itt az Intermezzóban Hegedűs András, geográfus, barlangkutató, barlangi mentő. Most pedig Liszt Ferenc Ezdur zongora versenyének harmadik tétele következik.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Hegedűs András, geográfus, barlangkutató, barlangi mentő. Szervusz, szeretettel köszöntelek!
1: Szervusz, köszöntöm a látogatókat, és jó napot kívánok!
0: Látogatok, mint a barlangnál.
1: Így van, pontosan.
0: András, azzal nagyjából tisztában vagyunk, hogy Budapest felszínén mi található, tekintve, hogy látjuk. De hát van egy olyan része, ami nem feltétlenül látható, vagy nem minden része. Ez pedig a föld alatt elterülő barlangok világa. Mi húzódik meg Budapest alatt? Milyen természeti kincseket rejt a főváros?
1: Teljesen egyedülálló kincseket, azt kell, hogy mondjam, hiszen azt is szokták említeni, hogy Budapest a barlangok fővárosa. Nincs a világon még egy olyan nagyváros, aminek a felszíne alatt ennyi és ilyen hosszúságú barlangrendszerek húzódnának.
0: És ezek a barlangok miben különböznek egymástól? Tehát nyilván van kisebb, nagyobb és más egyéb eltérés is lehet.
1: Hát a teljes elképzelésünk, hogy nagy részük még az is lehet, hogy összefüggés egy barlangrendszer valójában, csak még kisebb részeit ismerjük. Leghosszabb, amit ismerünk, a Pávölgyi barlangrendszer. Ennek a teljes összhosszúsága 33 kilométert is meghaladja. Ennek ugye egy része a Pávölgyi barlang, aminek egy részét a turisták is ismerhetik, hiszen látogatható, de ide tartozik a Mátyáshegyi barlang, ami szintén egy részben overállos túrákkal látogatható, de még a hideglyuk, harcsaszájú rendszer és még kisebb üregek is ebbe a rendszerbe tartoznak. Ezt egykoron külön-külön fedezték fel ezeket a barlangokat, nem nyílik messze egymástól a bejáratuk. Már a 80-as évek elején gondolkoztak azon, ahogy feltárták a Mátyáshegy és a Pávölgyi járatait, és azokról térképet is készítettek, látták, hogy ezek bizony van, ahol megközelítik egymást, de több mint két évtized telt el, amíg átkopogtak az egyikből a másikba, és utána két évtizeddel később a kőlabirintusban sikerült megtalálni az összeköttetést a két barlang között, így kiderült, hogy valójában egy rendszer.
0: Ez azt jelenti, hogy bőven van még mit felfedezni a barlangok világában?
1: Mi azt gondoljuk, hogy igen, szerencsére. Ha most rátennénk Budapest térképére a föld alatti ismert járatokat, akkor azt látnánk, hogy az ismert járatok között nagy fehér foltok vannak, és abban bízunk, hogy itt is van barlang a föld alatt, megvan a rendszer, csak egyre még nem sikerült bejutni.
0: És hogyan lehet kikutatni, hogyan lehet feltárni a barlangokat? Tehát ez milyen munkát igényel?
1: Legtöbbször az jelenti a barlangkutató munkát, hogy van valamilyen tudományos megalapozottsága, például lesz, hogy az ismert járatokat dokumentáljuk, felmérjük, feltérképezzük, és akkor ebből látjuk ezeknek a barlangrendszereknek az egymáshoz való viszonyát, látszik, hogy itt indul egy eddig egyenes folyosó, aminek vége van, mert mondjuk egy kőomlás zárja, és 200 méter múlva egészen úgy néz ki, mintha ez a hasadék folytatódna a másik barlangban. És ebből gyaníthatjuk, hogy ott közötte is akkor csak-csak van valami. És innen jön a gyakorlati része, amikor a barlangkutatók lemennek, és például ezt a járatvégi kőomlást sziszifuxi munkával, egyesével a köveket megpróbálják onnan kipakolni, kiszedegetni, abba bízva, hogy ott a beomlott szakasz után valójában folytatódik a járat erre. Van is jó igazolás, hiszen például a Pávölgyi barlang az 1980-as éveknek az elejéig, egészen a század előttől, tehát 1900-as évek elejétől mindössze alig több mint egy kilométer hosszúságban volt ismert, és ebből lett most ez a 33 kilométer, tehát eddig, hogy úgy fogalmazok, bejöttek a számítások.
0: Ez igen, hát akkor mi minden lehet még ott a föld alatt? És mi a különlegességük ezeknek a barlangoknak, vagy az egybefüggő barlangrendszernek?
1: Ugye Magyarországon minden barlang ex lege védettséget élvez, ez azt jelenti, hogy a törvény erejénél fogva, tehát ha feltárul egy újabb barlang, az azonnal védetté válik, nem kell külön védetté nyilvánítani. És ez azért is van így 1962 óta egyébként, mert ezek egyedi megismételhetetlen természeti értékek. Ha azt mondom, amit azért a emberek nagy többsége ismer, hogy vannak védett növények, védett állatok. Ugye, ha annak egy példánya elpusztul, mert valaki elpusztítja, akkor ez is egy jelentős kár természetesen, de szerencsére ezeknek a védett fajoknak vannak még egyedei remélhetőleg az országban, illetve máshol, így nem véglegesen pusztult el az a faj. Egy természeti, élettelen természeti értéknek, egy barlangnak a például egy cseppkő képződménye, az nincs két egyforma. Ha azt valahogy elpusztítjuk, akkor nem lesz még egy ugyanolyan.
0: Hát ezért nagyon nagy jelentőségűek, és ezért természeti kincsek.
1: Így van.
0: Jövünk vissza, vendégem Hegedűs András, geográfus, barlangkutató, barlangi mentő itt az Intermezzóban.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Hegedűs András, geográfus, barlangkutató, barlangi mentő. Ugye a Budapest alatti barlangrendszerről beszélgettünk. Mennyi idő alatt alakulnak ki ezek a barlangok?
1: Ez egy nagyon nehéz kérdés, ugyanis itt a hegyben van egy hiány a kőzetben, egy üreg, és ennek a korát szeretnénk megmondani, a kvázi a semminek. De természetesen azért vannak rá elképzeléseink. Miből lehet erre következtetni? Például azokról a cseppkövekről, kristályokról, borsókövekről, egyéb képződményekről, amik azóta a barlangban keletkeztek. Ha megismerjük egy cseppkőnek például a korát, akkor pontosan fogjuk azt legalább tudni, hogy a barlangnak annál biztos, hogy idősebbnek kell lennie, hiszen akkor már meg kellett legyen az üreg. Összefoglalva azt gondoljuk, hogy itt a Budapest alatt húzódó barlangjaink, azok a legfiatalabbak jelenleg is képződés alatt vannak a Duna szintjénél, ilyen például a Molnár János barlang, ami 90%-ban a víz alatt van, és csak búvárok számára járható. Most is dolgozik a víz, ami a barlangot kialakítja. És ha a hegy, ugyan, ahogy megyünk fölfelé, a hegytető felé haladva találjunk egyre idősebb barlangokat. Ebből a mi látogatható barlangunk ismert így a Pálvölgyi Szemlőhegyi barlang. Ezek kora körülbelül egy kötőjel két és fél millió évre tehető. Valahol itt vannak ezek, és hogyha még följebb haladunk, akkor egészen a hegytetők környékén találunk olyan roncsbarlangokat, amik azért ennél jóval idősebbek, több millió évesek lehetnek.
0: Mm-hmm. És hogyan alakulnak ki? Ugye rétegződések vannak a föld alatt. Ezekből hogyan tudjátok a rendszereket összeilleszteni, a különböző barlangrendszereket? Mm-hmm.
1: Budahegység nagy részét, a fő tömegét egy jó karsztosodó eocén mészkő alkotja. Ez azt jelenti, hogy ez az eocén, ez 40 millió éves. Alatta van még egy idősebb mészkő, ez 220 millió éves. Ezekben a régi földtörténeti korokban ülepedett le az a mészkő, az a mészanyag, ami most a Budahegység fő tömegét adja. Ennek a repedésén a víz nagyon jól tud közlekedni, és a mészkőnek egy jó tulajdonsága, hogy a víz oldani képes, és így a repedéseket ez a repedéshálózaton közlekedő víz folyamatosan tágítja, szélesíti, így az egykor keskeny repedésekből egyre szélesebb barlangjáratot hoz létre a víz. Ha valaki járt esetleg Akteleken, vagy Abbeligetem, ott még látja a lábánál folyó patakot a főágban, a barlangban. Itt ilyen nem volt ezekben a budai barlangokban, ugyanis itt egy másik érdekesség van. A budai barlangjainkat szintén a víz hozta létre, viszont ez a föld mélyéből feltörő termálvíz volt, ami most 70 méterrel az ismert barlangok a Pálvölgyi Szemlőhegyi alatt a Duna szintjén jön a felszínre. Ez a termálvíz táplálja napjainkban a Gellért, Rudas, Rácz, Lukács és egyéb fürdőket itt a Duna parton. De azt kell elképzelni, hogy egykoron ez a víz hozta létre itt a budai hegyek szép barlangjait. Azóta ez a másfél millió év eltelt, a hegy kijjebb emelkedett, ezáltal a barlangok az egykori vízszintből feljebb emelkedtek, így most, amik itt fönt vannak, a hegytető, hegyoldal környéki barlangok, ezek most már szárazak, hiszen 70 méterrel a vízszint felett vagyunk, és csak a belső formák tanúskodnak arról, hogy egykoron a meleg víz dolgozott és hozta létre ezeket a járatokat.
0: Micsoda gyönyörű, misztikus folyamat ez. Izgalmas lehet kutatni.
1: Így van, illetve hát nem teljesen zárt világ. Uh-huh. Bárki, aki szeretne, ugye a Pálvölgyi és Szemlőhegyi barlang látogatható. Itt szakavatott túravezetők kíséretében nagyon szívesen körbe kalauzoljuk a vendégeket, és meg lehet nézni mind-mind azokat a formákat, amit a víz hozott létre, és azokat a kristályokat, képződményeket, amik később szintén a víz hatására díszítik a falakat. Aha.
0: Említetted korábban a cseppköveket. Az talán nem annyira köztudott, hogy Budapest alatt is találhatók cseppkőbarlangok?
1: Így van. Igazából cseppkőbarlangnak a nép azt nevezi, ahova bemegyünk, és cseppkövekben gyönyörködhetünk. Ilyen a Pálvölgyi barlang látogatható része is. De például még a Szemlőhegyi barlangban alapvetően borsókövek, kalcit kristályok, amiben gyönyörködhetünk. Itt is van cseppkő, csak azokban a részekben, amik csak kutatók számára járhatók, és a pávölgyi barlangnak is vannak borsóköves részei, ahol inkább az a jellemző, tehát van bőven mindenféle. Cseppkövekről annyit érdemes még tudni, hogy viszont a cseppkőképződményeket nem a melegvíz hozta létre, hanem mikor már a melegvíz elvonult, akkor később a felszínről beszivárgó csapadékvizek hatására építkeztek ezek a képződmények.
0: Aha. Akkor nem kell aktelekig elmenni, ha a cseppkőbarlangba szeretnénk látogatni.
1: Így van, pontosan aktelekkel annyi a különbség, hogy ott, ha csapadékos időbe megyünk, ott a barlangi patakot is meg tudjuk nézni, ami itt nincs.
0: Na nem sokára visszatérünk a budapesti barlangokhoz, folytatjuk a beszélgetést Hegedűs András geográfussal, barlangkutatóval, barlangi mentővel.
2: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: A fővárosban műszaki hívás jármű nehezíti a közlekedést a Rákóczi úton befelé az Asztúri előtt a belső sávban. Torlódásra kell készülni. Akadozik az előrejutás a budai alsó rakparton a Petőfi hídnál északra és a Margit hídnál délre, a Szél Kálmán tér környékén, a Hungária körgyűrűn szakaszonként, illetve az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Szerencs utcánál. Lezárták az egyenesen haladó külső sávot a Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli útnál, mert javítják a gázvezetéket. A Tököli út után a Bátori István parknál a gyalogátkelőt is lezárták. A Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felé a Váci út előtt lezárták az egyenesen haladó külső sávot egy rövid szakaszon karbantartás miatt. Szombattól a 19. kerületben az Üllői úton a Lehel utcánál a forgalom irányonként csak egy sávban halad, a Lehel utcában az Üllői út előtt pedig lezárják a külső sávot a villamospálya karbantartása miatt. Az 50-es villamos nem közlekedik a Villanytelep és a Határút között, a Határút és a Lajos-Mizsai sorompó között pótlóbusszal utazhatnak. Farkas Renáta, BKK Info.
2: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Hegedűs András, geográfus, barlangkutató, barlangi mentő. András, a budapesti barlang rendszerről vagy rendszerekről beszélgetünk. Ezeknek mi a jellemzőjük? Melyek azok, amelyek könnyedén látogathatók?
1: Azt tudjuk ajánlani, hogy aki életében nem volt még barlangba, vagy pici, akár 0 éves kortól babakocsis, a Szemlőhegyi barlang a legkönnyebben járható, ez kerekesszékkel, sőt babakocsival is járható. Ez elég informatív arról, hogy végig betonjárda van a barlangban, amerre megyünk, semmilyen előkészületet, felkészülést nem igényel, és gyakorlatilag ki van világítva a látogatható szakasz. Annyi az egyetlen, hogy 12 fok van a barlangban, tehát most a nyári időszakban az a célszerű, hogy egy pulóvert legalább hozni, hogy ne fázzunk.
0: És mikor fedezték fel ezeket a barlangrendszereket, tehát például a Szemlőhegyi barlangot?
1: Itt az Óbuda fölötti hegyoldal 1880-as évek végéig szőlőhegy volt. Akkor jött a filoxéra és elpusztította a szőlőknek gyakorlatilag a 99%-át, és akkor kezdték el beépíteni, benépesíteni ezt a környéket, és az építkezések során, amikor pincét ástak például, akkor a földbe leásva pár métert számos helyen bejukadtak barlangok felső járataiba, és így megnyílt bejáraton keresztül tudtak aztán lemenni a kutatók, és így kezdtek el feltárulni ezek a budapesti nagy barlangoknak az első szakaszai.
0: Aha. Én azt olvastam, hogy a Szemlőhegyi barlangot Budapest föld alatti virágos kertjének is nevezik. Miért?
1: 1930-ban, amikor bejutottak a Szemlőhegyi barlangba, akkor addig még kevéssé ismert barlangban nem annyira látott képződmények, úgynevezett borsókövek, vagy karfiol-szerű formák, illetve az angol irodalom popcornnak nevezi, ez is nagyon találó. Ezek borítják a falakat nagyon nagy gazdagságban, amik egyébként kalcit kristályok, és a barlang egyik szakaszán, ahol megálltak a kutatók és körbenéztek, a mennyezetet, az oldalfalakat, mindent tel is tele ezek a képződmények gazdagítják, és úgy ítélték meg, hogy na, most beérkeztünk Budapest föld alatti virágos kertjébe, mintha kővé vált virágok között állnak.
0: És milyen a levegő?
1: A levegő nagyon-nagyon tiszta. A relatív páratartalom közel 100%-os. A közelmúltig működött barlangterápia is nálunk, ahol aszmás és allergiás betegek naponta néhány órát tudtak lent tartózkodni, és ez jelentősen javított az állapotukon. Nyilván azt szorgalmazzuk, hogy ez majd valamikor tudjon újra működni.
0: A Pálvölgyi barlang mennyiben más, mint a Szemlőhegyi barlang? Miben különbözik tőle?
1: Pálvölgyi barlang 5 éves kor fölött látogatható, ugyanis ott le kell menni egy úgynevezett mélyebb zónába, nagyon sok lépcsőn. Van, ahol nagy lépcsőn, nagy méretű lépcsőfokok vannak, és fölfelé is, és a fölfelé vezető úton van egy híres nevezetes hely, a Tyúklétra, amin föl kell mászni. És ez okozza azt, hogy itt azért a legkisebbeknek azt javasoljuk, hogy inkább a Szemlőhegyi barlangot látogassák, viszont a nagyobbak, az 5 év fölöttiek egyszerűen imádni szokták ezt. Ez egy olyan kalandos, vadregényes rész ezekkel a zegzugos, aztán kitáguló járatokkal, a sok lépcsővel, létrával, amit föl kell menni.
0: Aha. De jóval hosszabb a Pálvölgyi barlang, ugye? Mint a
1: Pálvölgyi barlang így van. Az ismert járat hossza 33 km fölött van, a Szemlőhegyinek pedig 2,5 körül. Viszont a kiépített látogatható szakaszban a túra hossza mind a két barlangban 0,5 km.
0: Hát azért az még úgy könnyedén lejárható.
1: Így van, pontosan.
0: A 0,5 km. Amikor a kollégám hívott téged telefonon, akkor éppen barlangi mentésen voltál.
1: Így van, ha jól emlékszem, igen.
0: Igen. Miben rejlik a barlangi mentő munkája? Tehát mondjuk éppen akkor mennyire veszélyes akcióban vettél részt?
1: Ugye vannak a barlangoknak aztán a következő lépcsője, azok a szakaszok, amik, ahol nincs már betonjárda, ahol nincs világítás. Aki ide szeretne menni, ilyenre is van lehetőség a kúszós-mászós túráinkon, ez szintén a Pálvölgyi barlangnak az egyik részében van. Itt kap mindenki overallt, sisakot, lámpát, és ott szintén túravezetővel ennek a résznek egy részeit meg lehet nézni. És hát a barlangkutatók, akik aktívan barlangásznak, ők pedig még belsőbb részekre tudnak menni. Most nyilván, hogyha ilyen részen, ami nincs kiépítve, itt történik baleset, akkor onnan elég spéci körülmények között kell kimenekíteni a bajba jutottat.
0: És azért ez előfordul ezek szerint?
1: Évente egy pár alkalommal, igen.
0: Aha, jó, hát szerencse, hogy nem többször, de nem sokára visszatérünk még a barlang kutatói munkára is, meg hát a barlangi mentésre. Folytatjuk a beszélgetést Hegedűs András geográfussal, barlangkutatóval, barlangi mentővel.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Hegedűs András, geográfus, barlangkutató, barlangi mentő, Budapest barlangrendszeréről beszélgettünk korábban, de a barlangkutatói munkáról még nem esett szó. Hát önmagában a barlangok alapvetően misztikusak, nem férünk hozzájuk könnyedén, de a barlangkutatói hivatás az azt hiszem, hogy pláne az, tekintve, hogy célzottan kerül rá sor. Tehát, hogy ez nem is minden nap történik, ugye?
1: Így van, igazából nagyjából ketté lehet választani a feltáró barlangkutatás, aminek az a célja, hogy újabb barlangjáratokat ismerjünk meg, ez az egyik. Hát ezt Magyarországon jelenleg alapvetően barlangkutató egyesületek kvázi szabadidőben csinálják, és a másik pedig, hogyha valamilyen effektív tudományos célzata van. Például számos barlang ad településeknek vízbázisát, tehát forrásbarlang, ahonnan például a hegyből kijön a víz, annak a feltárása, foglalása szükséges volt ahhoz, hogy ott a vízmű megépülhessen és ki lehessen venni a vizet a barlangból. Más helyeken például, nem kell messze menni itt Budapesten, ugye ott van az egyik legrégebben használt barlangunk, a Gellért-hegyi sziklakápolna, amit ugye egyházi célra használnak, valóban bent van a kápolna a barlangban, és még sorolni lehetne, elég sok gazdasági haszna is van. A hévízi tó alatt egy forrás barlangból jön a meleg víz, ami táplálja, de itt a Molnár János barlang alatti forrás táplálja Lukács fürdőt például.
0: Aha. De jó, hogy ezt tisztába tetted, hogy van a feltáró és a tudományos barlangkutatás, de mennyire lehet a barlangkutatást megtervezni, hiszen ugye éppen az a lényege, hogy nem feltétlenül lehet tudni, hogy ott van-e járat, vagy éppen mivel találkozol.
1: Így van, tehát ennek van egy tudományos megalapozottsága, erre geológusok, hidrogeológusok dolgoznak ezen a dolgon. Egy nagyon egyszerű példa, valahol elnyelődik egy patak víze egy víznyelőben, és szeretnénk megtudni, hogy az vajon melyik forrásban lát napvilágot, akkor speciális jelzőanyagot engedve ennek a víznyelőnek a vizébe, a forrásokat figyelve megtalálhatjuk, hogy hol jön ki ez a nyomjelzőanyag, és így akkor ki lehet számolni, hogy vajon ott az összeköttetés a kettő között a föld alatt hogy nézhet ki.
0: Ez nagyon speciális képzést igénylő munka.
1: Így van, ez alapvetően ugye egyetemi képzésű geológusi, geográfusi képzés, de viszont a barlangkutatással, aki foglalkozik, ahhoz, hogy valaki egy kutatás vezetője legyen, ott is 5 lépcsőben végig kell tanfolyamokon menjen, és utána tud azzá válni.
0: És hogyan zajlik például egy barlangi mentés? Most ugye erre áttérjünk.
1: Barlangi mentésnél alapvetően ugye kijön valaki a barlangból, hogy szóljon, hogy baj van, mondjuk valakinek kiment a pokája, eltört a lábát, stb. Vagy ha valami nagy baj van, akkor bárki, aki lemegy a barlangba, kell legyen egy felszíni ügyelet, aki szól nekünk, hogy ki kellett volna este 6-ra jönni a Solymári Ördöglyuk barlangból a lent tartózkodóknak, de már este 80 és még mindig nem értek a felszínre, akkor a barlangi mentőszolgált kivonul, megkeresi őket, illetve ha konkrét sérülés van, akkor szintén kivonulunk, elsőként az orvoscsoportunk, aki leszáll a helyszínre, őnekik is végig kell menni az egzugos járatokon, hogy elérjenek a sérülthöz, ott a barlangi körülmények között ellátják a sérültet. Ennek az ellátási protokolljai nagyon hasonlók a felszíni sürgősségi ellátáshoz, és utána megy egy jó nagy csapat, átlagosan egy 25-30 fő, akiknek az a feladata, hogy végig transportálják, speciális hordájba végigvigyék a sérülés helyszínétől a bejáratig a bajba jutottat. Természetesen sok helyen kötélre szükség van.
0: Ez egy nagyon összehangolt, összetett folyamat, ahol gyakorlatilag egymásra vagytok hagyatkozva.
1: Így van, a barlangi mentőszolgálat abszolút egy civil szervezet, önkéntesekből áll, és ez a társaság ez évente többször számos alkalommal gyakorlatozik, azért, hogy mindenhol, éles esetben minden flottul menjen.
0: Te ugye barlangkutatóként és barlangi mentőként is dolgozol. Ez másoknál is így összefügg? Tehát, hogy aki barlangkutató, az barlangi mentő mentést is vállal, vagy pedig két eltérő területről van szó, csak éppen te mind a kettőt műveled?
1: Nagyon összelóg a két halmaz, tehát, hogy sokan vannak, akik mind a kettőben részt vesznek, igen.
0: És a te napi feladataid közül melyik a gyakoribb?
1: Hát ugye alapvetően a barlangi túra az a napi tervezhető rendszeres, és aztán, hogyha bejön hozzá, ne adj Isten egy baleset, akkor természetesen azt.
0: És a kutatás, a barlangkutatás?
1: Barlangkutatás az szintén szabadidős tevékenység, azt is műveljük. Így kiegészítik egymást ezek a dolgok igazából.
0: Uh-huh. Jobban érzed magad a föld alatt, mint a föld fölött? Vagy?
1: Amikor nyáron ilyen rekkenő a hőség, akkor mindenképpen.
0: De most nagyon örülök, hogy szántál ránk időt itt a stúdióban, mert hogy mi itt vagyunk, ugye? Ráadásul a hegy tetején. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és meséltél erről az izgalmas, szövevényes, tényleg misztikus világról. Gyere máskor is.
1: Köszönjük szépen.
0: Hegedűs András, geográfus, barlangkutató, barlangi mentő volt a vendégem itt az Intermezzóban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Száz évnyi csend. Egy elfeledett álom. Magyarországon először. Charles Silver csipkerózsikája a Nemzeti Filharmonikusok koncertszerű előadásában Vashegyi György vezényletével. Feszültség és varázslat, sötétség és fény találkozása a zenében, ahol a mese nem csak felébred, hanem új életre kel. Jegyek már kaphatók. filharmonikusok.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Egyre melegebbre számíthatunk. Kormányrendeletet fogadtak el a hőség elleni védekezés összehangolására. Uniós támogatással nő a szélerőművi kapacitás Magyarországon. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Kormányrendeletet fogadtak el a hőség elleni védekezés összehangolására, amit a miniszterelnök irányít. Ezt maga Magyar Péter jelentette be, amikor az Uzsoki utcai kórházban tartott bejárást Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterrel. A kormányfő közölte, a védekezést a Védelmi Igazgatási Hivatal koordinálja majd a honvédelmi, a belügy és az egészségügyi, a közlekedési, a gazdasági, valamint a nemzetbiztonsági főtanácsadó segítségével. A hazai energetikai rendszer jelenleg bírja a hőség miatt megnövekedett terhelést, közölte a Védelmi Igazgatási Hivatal főigazgatója. Kádár Pál a kormány szóvivői tájékoztatón beszámolt arról, hogy folytatódnak a vízosztások, a párakapuk felállítása. A MÁV munkatársai csak szerdán 15 000 palackot osztottak ki. Kitért arra is, hogy a forróságban már volt szükség pálya- és sebességkorlátozásokra, és erre a továbbiakban is lehet számítani. Hangsúlyozta, a hétvégén több nagy rendezvény is lesz az országban, a szervezőknek kiemelt feladata ezek biztonságos lebonyolítása a forróságban. Több mint 10-szeres

0: szerencsére nő a jelenlegihez képest a szélerőművi kapacitás Magyarországon 2030-ig az Európai Unió támogatásával, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, augusztusban pályázatot hirdetnek legalább 700 megawattnyi szélerőművi kapacitás csatlakoztatására. A program tervezetét július közepén társadalmi egyeztetésre bocsátják. Szeptembertől várhatóan elérhető lesz a kórházi fertőzéseket mérő és publikáló rendszer, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt hangsúlyozta, az egészségügyben az egyik legfontosabb az átláthatóság, és mindent megtesznek azért, hogy modern, európai szintű ellátást kapjanak a magyarok. Elfogadta a józsefvárosi Airbnb szabályozás koncepcióját a 8. kerületi önkormányzat. A rövidtávú szállások arányát kerületi, lakónegyedi és társasházi szinten határoznák meg. Új szálláshelyek csak a lakók hozzájárulásával nyílhatnának a jövőben. A szabályozást októberben tervezik elfogadni, és jövőre léphet hatályba. Fokozódik a hőség, nagyrészt derült, napos idő várható, néhol gomoly felhőkkel. Egy-egy zápor kialakulhat, holnap nem várható eső. A szél időnként megélénkülhet, éjszaka 14-21, holnap napközben 33-38 fok valószínű.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A fővárosban lezárták a harmadik kerületben a Kocsi Sándor utat a Bécsi út közelében, mert tűzoltók dolgoznak. A 260-as autóbusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. Akadozik az előrejutás a budai alsórakparton a Petőfi hídnál északi irányban és a Margit hídtól délre, valamint a Szél Kálmán tér környékén. Telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn szakaszonként, valamint az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Szerencs utcánál. Jelentősen megváltozott a forgalmi rend a Budafoki úton. Egyirányosították befelé a Bogdánfi utcától az Irinyi József utcáig a közösségi közlekedés segítése érdekében. Kifelé a Baranyai utcáig csak a célforgalom hajthat be, a Baranyai utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszon pedig csak a BKK járatok és a kerékpárosok hajthatnak át. Lezárták az egyenesen haladó külső sávot a Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli útnál, mert javítják a gázvezetéket. A Tököli út után a Bátori István parknál a gyalogátkelőt is lezárták. Farkas Renát, a BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
3: Jó estét kívánok! Ma van június 25-e, a Barlangok napja, képzeljék, és éppen ma hallhatták a fantasztikus Hegedűs András, aki elképesztő tudással és hát tapasztalati élménnyel is bír a barlangokat illetően. De természetesen névnapot is tartunk Vilmos, Violenta, Violett és Maxim nevű hallgatóinknak gratulálunk. Most pedig Vivaldi Ámolóba a versenyének harmadik tétele következik a budapesti vonósok előadásában. Oboán játszik Csánki Emília.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, a folytatásban kollégám Kovács László interjúja következik.
1: Hajdneum régi zenei koncertek júliustól egészen decemberig. Sokszor hallhatnak a programokról itt nálunk a rádióban, de egy kis faggatózás mindenképpen megér a történet. Felhívtam telefonon Vashegyi Györgyöt, a Hajdneum régi zenei központ művészeti vezetőjét, aki itt van a vonalban és áll a kérdések elébe. Tiszteletem, művész úr!
2: Jó napot kívánok, örülök, hogy tudunk beszélni.
1: Én is örülök, és egy-két alapfogalmat is tudunk tisztázni, rengeteg név elhangzik, rengeteg olyan szakkifejezés, ami az átlag klasszikus zene hallgató számára is talán idegen lehet. Kezdjük egy rövid, régi zene meghatározással. Szerintünk minden zene, ami nem új, az régi, de hát nyilván nem erről van szó.
2: De nagyon jól mondja, tehát számomra pontosan erről van szó, amikor a zeneszerző már nem él, tehát nem tudjuk tőle megkérdezni a darabja előadására vonatkozó részleteket, finomságokat, ezek a nüanszok nagyon-nagyon fontosak egyébként, és a hallgató számára, minden hallgató számára nyilvánvalóak, tehát nagyon-nagyon lényeges dolgokról van szó az előadás szempontjából, de amikor egy zeneszerző már nem él, nem tudjuk tőle megkérdezni, akkor a művei szerintem a régi zene kategóriájába a módon használják ezt a régi zene kifejezést. Az általánosan elterjedt dolog a 16., 17., mondjuk a 20. századig tart, de véleményem szerint már a 21. század zenéje is bizonyos szempontból régi zene, olyan zeneszerzők esetében, akik már nincsenek köztünk. Uh-huh. A Hajdneum Magyar Régi Zenei Központ 2021 nyarán alakult, és a Haydn, Joseph Haydn-nak a neve a címben szerepel, az intézmény címében, tehát Joseph Haydn volt az a világsztár, az egyik első szupersztár az európai klasszikus zenében, akinek egész világon voltak tanítványai, egész akkori világon kultusza volt, Londontól Szentpétervárig, és hát nagyon-nagyon sok szállal kötődik Magyarországhoz, a történelmi Magyarországon, egy magyar arisztokrata családnak, az Eszterházy családnak, azon belül is elsősorban Eszterházy Fényes Miklósnak köszönhette Joseph Haydn, hogy kibontakozhatta a zsenialitását, és tényleg világhírűvé lett. És ezért a Hajdneum Magyar Régi Zenei Központ koncertszervezői tevékenységének az egyik középpontjában Joseph Haydn művei állnak, illetve az a helyszín, amely Haydnhoz Magyarországon, a mai Magyarországon nagyon erősen kötődik, legerősebben, ez a Fertődi Eszterházy kastély, Eszterháza, amelynek Apolló terme volt az a helyszín, ahol Haydn a szimfóniáit bemutatta minden jel szerint, ugye a másik épületben volt az Operaház, ott volt nem messze a Marionett Színház. Az Eszterházy kastélynak az Apolló terve máig egy csodálatos helyszín, és július 10-től augusztus 1-ig 4 hétvégén, péntek szombaton, este 7 órakor csodálatos zenéket kínálunk a arajáróknak az Eszterházy kastély díszermében.
1: Na most ugye a Haydn a név, de akkor azért nem járok messze a megoldástól, ha azt gondolom, hogy nem csak az ő műveit játsszák, és aztán, ha még megemlített egy-két komponistát, azért beszéljünk azokról is, akik pestiesen szólva ennek a régi zenei stílusnak mondjuk így a headlinerei, hiszen sokan jönnek külföldről is fellépni ezekre a rendezvényekre.
2: Igen, tehát a nyári koncerteknél tartottunk július 10-től augusztus 1-ig, minden péntek szombat este 7 órakor kamarazene, zenekari koncertek a Fertődi Eszterházy kastély dísztermében. Ezeken a koncerteken mindig szerepel Joseph Haydn, de természetesen mások is vannak, Mendelssohn, Mozart, Kalkbrenner, Albrechtsberger, Bach, Schumann, Mihály Haydn, tehát Haydn testvére, Benda, tehát a kortársak és a nagyon fontos szerzőknek a művei egyaránt elhangoznak ott. Ezek mindig korhű hangszeres előadások, péntek, szombat, este 7 órakor, és minden koncerten szerepel Haydn. Utána augusztus végén, 28-29-én, 30-án, illetve szeptember 4-én, 5-én immár negyedszer rendezzük meg a Haydneum Eszterháza Fesztivált. Ez a legmagasabb világ színvonal, nemzetközi színvonalat reprezentáló koncertek sorozatát jelenti. Mindig egy Haydn operával nyitunk. Augusztus 28-án az Orlando Palladino hangzik el. Ez az 1780-as évek első felében Haydnnak az egyik legnagyobb operai sikere volt egész életében. Ezek méltatlanul kevésre ismert remekművek. Tavaly az Armédát játszottuk, idén az Orlando Palladinót, címszerepben Cyril Dubois-val, a világ egyik legkiemelkedőbb lirai tenorjával, akit a magyar közönség már jól ismer és szeret, de Eszterházán még soha nem lépett föl. 29-én Schubert-est, 30-án Bősze Ádám barátunk zenetörténeti sétát tart, szeptember 4-én a Gringolds Quartet Haydn-estet ad, hiszen a vonós négyes az egyik legfontosabb műfaja ennek a repertoárnak, és hát Haydnnak köszönhető, hogy a vonós négyes műfaja a világon ilyen magas rangra és szintre emelkedett, és szeptember 5-én pedig Haydn és kortársai lesznek a zárókoncerten, ahol az Orfeó zenekar Stephen McLeod fogja vezényelni, egy kiváló svájci énekes és karmester. Ez lesz tehát a nyár, amely Eszterházához kötődik, a Fertődi Eszterházi kastélyhoz, és ősszel pedig Budapesten a Zeneakadémia ad biztosít helyszínt a koncertjeinknek. Itt is széles repertoár lesz, tehát októberben Chopin est a Zeneakadémia Solti termében, október 16-án lengyel és japán fellépő adventi Bach hangverseny a Zeneakadémia nagytermében, december 12-én pedig romantikus kamarazene, de egészen Brahmsig elmegyünk repertoárban. Uh-huh. Amit még érdemes megemlíteni, hogy ugye az Orfeó zenekar és Purcell kórus rezidens együttesei a Haydneumnak, és velük szeptember 23-án egy Bach hámol misítés hallhatnak a Zeneakadémián az érdeklődők. Ez nem a Haydneum rendezvénye, de hát a rezidens együttesekhez kötődik. November 27-én pedig Händel áldozásik alatt a Zeneakadémia Solti termében, és ugye most pénteken kerül adásba ez a beszélgetés, hát ma este 8 órakor az egyetemi templomban a Purcell kórus és a Helsinki barokk zenekar Apu Häkkinen, a világhírű finn csembaló művész és karmester vezényletével Kartellier és Riba műveket játszik, egy nemzetközi turné utolsó állomásaként, talán van még egy-két jegy, aki hallja ezt a beszélgetést, és Kartellier hagyják ki, ő egy új ez is az
1: Na itt már kezd nagyon elmenni a telefonvonal, úgyhogy kénytelen vagyok Vashegyi Györgyöt, a Haydneum Régi Zenei Központ művészeti vezetőjét félbeszakítani azzal, hogy a kedves hallgatóktól úgyse tudjuk kikérdezni a programot, viszont egy nagyon fontos információt szeretnénk átadni, minden, amiről itt beszéltünk, és minden egyéb információ a haydneum.com weboldalon megnézhető, visszakereshető, böngészhető, és egyebek, tehát haydneum.com, és mielőtt megszakadna, meg is köszönöm Vashegyi Györgynek, hogy mindezt megpróbálta nekünk elmondani. Minden más nagyon szuper lesz, de úgyis a kedves hallgatók el fognak szépen látogatni a haydneum.com oldalra, és ott mindent megtalálnak. Nagyon szépen köszönöm, hogy hívhattuk.
2: Mindenkit várunk szeretettel. Köszönöm a beszélgetést.
1: További szép napot önnek, viszont hallásra.
2: Viszont hallásra.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. Idén 35. alkalommal rendezik meg a Művészetek Völgyét Kapolcson, Vigánt Petenden és Talján Dörögdön. A jazz kedvelők számára különleges találkozóhely lesz a Jazz Szövetség udvara, ahol a műfaj legizgalmasabb hazai képviselői mutatkoznak be. A programok a jazz sokszínűségét állítják középpontba, a tradicionális hangzásoktól a modern, improvizatív irányzatokig számos stílus képviselteti magát. A koncertek mellett beszélgetések és közvetlen találkozások is közelebb hozzák a közönséghez a magyar jazz világát. Az udvar egyszerre kínál magas színvonalú zenei élményt és barátságos, fesztivál hangulatú közösségi teret. A Roma udvar idén is a cigány kultúra gazdagságát, sokszínűségét és élő hagyományát mutatja be a fesztivál látogatóinak. A helyszínen koncertek, beszélgetések, kulturális programok és közösségi események várják az érdeklődőket, amelyek közelebb hozzák a roma művészet értékeit. A zene mellett fontos szerepet kapnak a személyes történetek, az identitás és a hagyományőrzés kérdései is. A Roma udvar évről évre a Művészetek Völgye egyik legszínesebb és legemberközelibb helyszíne, ahol a találkozások legalább olyan fontosak, mint az előadások. Augusztus elejéig látogatható a HAB Művészeti Központban a Best of Diploma 2026 kiállítás, amely a Magyar Képzőművészeti Egyetem legkiemelkedőbb diplomamunkáiból válogat. A tárlat átfogó képet ad arról, hogy hogyan gondolkodnak a művészetről a következő alkotó generációi, és milyen témák foglalkoztatják a pályakezdő művészeket. A kiállításon a festészet, a szobrászat és a grafika mellett látványtervek, vizuális művészeti projektek és restaurátori munkák is helyet kaptak. Az alkotások érzékenyen reflektálnak korunk fontos kérdéseire, az identitástól és a digitális kultúrától kezdve egészen a társadalmi változásokig. A tárlatot beszélgetések és kísérő programok is gazdagítják, így a látogatók nem csak a fiatal tehetségek munkáival, hanem a kortárs művészet legfrissebb irányaival is megismerkedhetnek. Jó szórakozást kívánunk!
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A fővárosban lezárták a harmadik kerületben a Kocsis Sándor utat a Bécsi út közelében, mert tűzoltók dolgoznak. A 260-as autóbusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. Akadozik az előrejutás a budai alsórakparton a Petőfi hídnál északi irányban és a Margit hídtól délre, valamint a Szél Kálmán tér környékén. Telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn szakaszonként, valamint az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Szerencs utcánál. Jelentősen megváltozott a forgalmi rend a Budafoki úton. Egyirányosították befelé a Bogdánfi utcától az Irinyi József utcáig a közösségi közlekedés segítése érdekében. Kifelé a Baranyai utcáig csak a célforgalom hajthat be, a Baranyai utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszon pedig csak a BKK járatok és a kerékpárosok hajthatnak át. Lezárták az egyenesen haladó külső sávot a Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli útnál, mert javítják a gázvezetéket. A Tököli út után a Bátori István parknál a gyalogátkelőt is lezárták. Farkas Renát, a BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en Tittel Kingával és Szerémi Nórával.
1: A Mesélő Budapest rovatban a Budapest múzeumai sorozatunknak egy következő állomása érkezik, amely pedig nem más, mint az Unikum ház. Ez egy magán, állami, hogy képzeljük el, illetve mi minden található benne, bár én azt gondolom, hogy a névből azért már kiderül, és hogy hol vagyunk, ez is nagyon fontos.
2: Hát igen, a Cvak Unikum több mint 40 hazai, illetve a világ minden részéről érkező fűszer és gyógynövény kivonatából, illetve párlatából készül. Ugye a legenda szerint az italt először a Cvak család egyik őse, Cvak doktor készítette gyógyszerként, és felajánlotta II. József Habsburg császárnak, aki miután megkóstolta azt, így szólt németül, das ist ein Unikum, ugye azt jelenti ez, hogy hát ez egy igazi unikum, különlegesség, és ez lett aztán a neve ennek a tényleg mára már összetéveszthetetlen gömbölyű üvegbe palackozott gyógynövény italnak. Szerintem minden magyar ismeri az unikumot, rajta a keresztet, piros keresztet, úgyhogy ennek a nyomába megyünk most. Az Unikum Hungaricum. Tehát Magyarország nemzeti italaként is ismerhetjük. A receptje pedig 7 pecsétes családi titok. Azt tudjuk a recept szerint, hogy az unikumot 6 hónapon keresztül tölgyfahordóban érlelik, és hogy mindez hol történik, ide látogatunk, a Soroksári úti gyár pincéjébe. Tehát a Soroksári úton vagyunk. Cvak József 1840-ben alapította a gyárat, amely 1892-ben költözött a Dunapartra, erre a Soroksári úti telekre, ahol felépítették ezt a gyárépületet, és a gyár a kommunizmus 40 évét leszámítva mindig is a család tulajdonában volt. Tehát ez megválaszolja az első kérdésedet is, hogy a mai napig is egy magánkezdeményezés, tehát egy magán, egy családi tulajdonban lévő múzeum. És dr. Cvak 5. generációs örököse, Cvak Péter 1988-ban tért vissza Magyarországra, visszavásárolta a gyárat partnerével, az Underberg családdal együtt. Azt tudjuk, hogy Cvak Péter elhunyt 2012-ben, de már előtte átadta a részvénytársaság igazgatóságának elnöki tisztjét, a legfiatalabb fiának Sándornak, és majd lánya Izabella is az igazgatóság tagja lett.
1: Mit található az Unikum házban, azaz a múzeumban?
2: A Cvak család történetét is megismerhetjük, nagyon érdekes, nagyon regényes a családnak a története. A vitrinekben megismerhetjük a korábbi palackokat is, tehát ahogy az elején is mondtam, ez egy nagyon jellegzetes gömbölyű üveg, azért az évek során változott a címke rajta, picit a formája is, de mindennek nagyon sok tárgyi elemét is megláthatjuk a múzeumban. Megnézhetjük a régi lepárlót is, amit az Unikum szívének hívnak, hiszen itt készül a legendás ital, megfigyelhetjük, hogy tölgyfa hordókban hogyan érlelik. Megláthatjuk a gépeket is, amelyet a lepárláshoz használ, illetve a fűszereknek egy jó részével is megismerkedhetünk, hiszen ahogy mondtam, a receptúra az titkos, több mint 40 összetevője van, ebből néhányat persze a család publikussá tett, de hát maga az a plusz titkos összetevő, amiről nem tudhat senki, az persze itt sem válik számunkra ismerté. Digitális élményben is részünk lehet, le lehet menni, körbe lehet járni az egész gyári létesítményt. Megnézhetjük például azt a svéd útlevelet is, amelyet Raoul Wallenberg svéd diplomata állított ki Cvak Péter számára, ugye nem árulunk el titkot azzal, hogyha elmondjuk, hogy a Cvak család zsidó származású, zsidó hátterű, tehát ezért volt fontos, hogy Raoul Wallenberg próbálta őket is menteni, illetve azt a plakátot is megfigyelhetjük, azt a bizonyos vizes ember plakátot, amit te lehet, hogy te is, vagy mindannyian emlékszünk rá, amikor egy vizes férfi fej bukkan ki, aki nagy lelkesedéssel reklámozza az unikumot, és hát emellett meg is kóstolhatjuk, hiszen az unikum most már az eredeti keserű íz mellett számos új ízzel gazdagodott, ezeket meg lehet kóstolni, úgyhogy egy több érzékreható élmény. Ményben lehet részünk, hogyha ellátogatunk oda.
1: És van természetesen ehhez is legenda, mint oly sok minden máshoz, hogy az Unikum receptje titkos, ez ugye nem legenda, viszont az, hogy a leírás állítólag az esztergomi bazilika levéltárában van, hogy ez így van, vagy sem, hát az nem derült ki, de ide is ellátogathatnak. Köszönöm.
0: A főváros zegzugos történetei a Klasszik Rádió 92.1-en. Ez a Mesélő Budapest.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, véget ért a mai intermezzo. Ma délután az Impresszió rovat vendége volt Kékesi Mandarin Alexandra, a Művészetek Völgye Roma udvarának udvargazdája. A Roma kultúra találkozó helye lesz majd a Roma udvar a Művészetek Völgyében. Aztán ma délután a barlangok napján eljött hozzánk Hegedűs András geográfus, barlangkutató, barlangi mentő, akivel Budapest barlangjainak titkait fedeztük fel. Hát egyelőre csak szavakban, de hát természetesen el lehet indulni, hiszen fantasztikus túrákat is szerveznek. Ezzel búcsúzom, köszönöm szépen a segítséget Jurásek Balázs szerkesztőnek és Suri Boris technikusnak. Mindenkinek jó pihenést, Bálint Edinát hallották, viszont hallásra.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Parasztbecsület és Bajadzók. Két egyfelvonásos klasszikus opera bemutató a Margit-szigeti színházban június 25-én és 27-én. Szerelem, féltékenység, bosszú és becsület. Gyönyörű dallamokkal egy fantasztikus arénában. Margit-szigeti-színház.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Egyre melegebbre számíthatunk. Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Megtelt a nevezési keret a Balaton átúszásra. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Extrém meleg várható itthon a következő napokban. Hétvégén akár 40 fokos kánikula is lehet. Emiatt szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Az országos tisztifőorvos a kormány szóvivői tájékoztatón azt mondta, ez komoly egészségügyi kockázatot jelent. Oroszi Beatrix kiemelte, a hőség miatt a legnagyobb veszélyben az idősek, a csecsemők, a krónikus betegek és a hajléktalanok vannak, valamint akik a szabadban végeznek fizikai munkát vagy sportolnak. A kormány péntek éjféltől rendkívüli tájékoztatási rendet léptet életbe. Két óránként frissítik a hőséghelyzettel kapcsolatos információkat, jelentette be a miniszterelnök. Az államigazgatásban hétfőn és kedden otthonról dolgozhatnak a munkavállalók. Magyar Péter a kormány szóvivői tájékoztatón közölte, hogy folytatódik a vízosztás, és több millió zacskózott víz előállításáról rendelkeztek. Az Európában élők kétharmadát, 380 millió embert érint ma a 30 foknál melegebb idő. Közülük minden negyedik akár 35 fokos forróságot is tapasztalhat ezekben az órákban. Magas értékekre lehet számítani Belgiumban, Luxemburgban, Hollandiában, valamint Lengyelországban, Csehországban és Horvátországban is. Spanyolországban több mint 200, főként idős ember halála hozható összefüggésbe az idei első hőhullámmal. A legtöbb esetet az enyhébb hőmérséklethez szokott kantábriai partvidék mentén jegyezték fel, ahol az elmúlt napokban folyamatosan 40 fok körüli volt a hőség. Sokan vesztették életüket a főként idősek lakta Asztúria és Galícia tartományban is. Venezuelában 164-re emelkedett a szerdai földrengések halálos áldozatainak száma. Eddig csaknem 1000 sérültet láttak el. A latin-amerikai országban folyamatosan dolgoznak az emberek kimentésén. Megtelt a nevezési keret a július 18-i Balaton átúszásra, amely a szervezők szerint az utóbbi évek legnagyobb úszó eseményének ígérkezik. Az alacsony vízállás miatt Révfülöpön ideglenes óriás téget építenek a csomagszállító hajók számára, de a szervezők szerint sem az úszás élményét, sem a rendezvény lebonyolítását nem befolyásolja a sekélyebb víz. Fokozódik a hőség, nagyrészt derült, napos idő várható, néhol gomoly felhőkkel. Egy-egy zápor kialakulhat, holnap nem várható eső. A szél időnként megélénkülhet, éjszaka 14

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Miután az összekötő vasúti híd építését előíró törvénycikket 1872-ben az országgyűlés elfogadta, az építéssel kapcsolatos teendők gyorsan haladtak. A híd tervezőjének neve kétséges, nagy valószínűség szerint a korszak több vasúti hídját tervező Feketeházi János lehetett az, de a feladat nagysága miatt elképzelhető, hogy a MÁV több mérnöke, köztük Roklik Gyula is részt vehetett a feladatban. A híd kivitelezési munkáira nemzetközi pályázatot írtak ki, amit egy francia vállalat nyert meg. Az építkezés 1873-ban kezdődött. Ekkor süllyesztették le az első keszont a pesti oldali mederpillér építéséhez. A kész építményt a főváros harmadik hídjaként 1877. október 23-án adták át a forgalomnak, de a korrózió miatt már 20 évvel később szükségessé vált a teljes szerkezet cseréje.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Bakács tér Budapest 9. kerületében, Belső Ferencvárosban található. Nevét az 1500-as években élt egykori egri püspök Bakócz Tamás után kapta, akinek a neve néhol Bakács vagy Bakács formában is előfordult. A tér közepén áll az Assisi Szent Ferenc templom, amely Ybl Miklós alkotása. A 10-es szám alatt működött a Bakács téri kórház, aminek az épületében Erdei Gyula nőorvos létesített magánklinikát 1909-ben Erdei Szanatórium néven. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Óbudán a II. Század közepén épült fel az Aquincumi polgárvárosi amfiteátrum. Lelátója 6-7000 ember számára készült, a porondot nagyjából 3 méter magas kőfal vette körül. Az ülőhelyekként szolgáló kőtömbökön néhol megmaradtak az egykori tulajdonosok nevei, köztük női nevek is. Az amfiteátrumban különféle sportversenyeket és állathajszákkal vegyes gladiátor küzdelmeket rendeztek, de méretei miatt itt tartották a politikai gyűléseket, a városi ünnepségeket és a császár látogatása alkalmával sorra kerülő beszédeket. Az amfiteátrum mellett emelkedett a gladiátor laktanya, ahol a népszerű küzdelmek bajvívóit képezték ki és gyakorlatoztatták.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Amikor a II. Világháború végén a visszavonuló német csapatok felrobbantották a Duna hídjait, a Lánchíd is a folyóba omlott. Helyette egy kicsit odébb, egy ideglenes, másnéven félállandó híd létesült, hogy összekösse a Kossuth és Batthyány teret. Ez volt a Kossuth híd, amely 1946-tól 10 éven át szolgálta a várost. Helyét a Batthyány téren emléktábla jelzi.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Egyre melegebbre számíthatunk. Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Nyári ellenőrzésekre készül a NAV. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Extrém meleg várható itthon a következő napokban. Hétvégén akár 40 fokos kánikula is lehet. Emiatt szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Az országos tisztifőorvos a kormány szóvivői tájékoztatón azt mondta, ez komoly egészségügyi kockázatot jelent. Oroszi Beatrix kiemelte, a hőség miatt a legnagyobb veszélyben az idősek, a csecsemők, a krónikus betegek és a hajléktalanok vannak, valamint akik a szabadban végeznek fizikai munkát vagy sportolnak. Jóvá hagyta az Európai Bizottság a magyar helyreállítási tervet, így következhet a végrehajtási szakasz, jelentette be az uniós források hazahozatalát koordináló közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy az országgyűlés a héten elfogadta azt a törvénycsomagot, amely a befagyasztott uniós források feloldásához szükséges. Már csaknem 13 ezeren küldtek észrevételt, javaslatot az alaptörvény 17. módosításával kapcsolatban. A válaszadók többségét az országgyűlési képviselők mandátumának maximálása foglalkoztatja, közölte a miniszterelnök. A reakciókat szombatig várják, amelyeket összesítenek és közzé is tesznek. A kormány ezután dönt arról, hogy milyen formában nyújtja be a javaslatot, várhatóan a jövő héten. Magyar Péter beszámolt a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozásával kapcsolatban indított társadalmi egyeztetésről is. A beérkezett több ezer észrevétel alapján elsöprő többség tartja fontosnak a közvagyon visszaszerzését, a jövőbeni korrupció ellehetetlenítését, megállítását. A bíróság elrendelte mind a 6 őrizetbe vett tisztviselő letartóztatását a Nemzeti Kulturális Alap kifizetéseit vizsgáló ügyben. Mindannyian a pályázatok elbírálásában vettek részt, hűtlenkezeléssel gyanúsítják őket. A hatóságok több mint 17 milliárd forint közpénz kifizetésének körülményeit vizsgálják. Országszerte üdülőhelyeket, strandokat és szabadtéri rendezvényeket is ellenőriz a jövő hét közepétől a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A revizorok kiemelten vizsgálódnak a Balatonnál, a Velencei és a Tiszatónál egészen augusztus végéig. Fokozottan figyelik a kerékpár és csónak kölcsönző, az esküvő szervező, valamint a séta és élményrepülési tevékenységet végző cégeket is. Fokozódik a hőség, nagyrészt derült, napos idő várható, néhol gomoly felhőkkel. Hajnalban 14-21, pénteken 33-38 fok valószínű. A jövő hét elejéig folytatódik a kánikula, leghamarabb szerdán érkezhet enyhülés.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A mai Boráros tér helyén a 18. század előtt Szentfalva község terült el. Lakosai leginkább jobbágyok, királyi hivatalnokok és egyéb udvari népek voltak. A területet később Fatérnek hívták, majd 1875-ben kapta az új nevét Boráros Jánosról. Pest városi főbírája a város szépítést is szem előtt tartotta. 1804-ben ő nyitotta meg a Városligetet. Vagyonát teljes egészében jóléti alapítványokra hagyta. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Rózsadomb és a Kisvághegy közötti völgyben húzódó térséget az ördögárok árterületét Buda lakossága kaszálóként használta egészen a török hódoltságig. Buda visszavétele után azonban a katonaság tulajdonába került, így az egymást váltó városparancsnokoknak hajtott hasznot. A végül városi tulajdonba került területet zöldségtermelő kertészeknek adták ki haszonbérletre. A területet 1785. július 25-én közkertté nyilvánította a helytartó tanács. A kerttelepítés 1787-ben kezdődött. Az akkor divatos francia kertek mintájára a budakeszi és a dunabogdányi erdőkből 3000 fát vásároltak, amelyeket itt ültettek el. Az 1787-re elkészülő park a pest-budai lakosság számára létesített közparkok sorában az első volt.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Turánszkiné Gál Erzsébet a budapesti Gellért hegyen álló szabadságszobor modellje. A vidékről érkezett, mindenki számára ismeretlen Erzsébetet Kisfaludi Stróbl Zsigmond, a szobrot készítő művész választotta modellnek. A lánynak komoly áldozatokat kellett hoznia, le kellett vágatnia a haját, és hetekig kellett állnia egy ventilátor szelében. A szobor eredetileg a felszabadulási emlékműnevet viselte, és 1947-ben került a helyére, és évtizedekig több az itt állomásozó szovjet csapatokra utaló elemet is tartalmazott. Ezeket 1992-ben elszállították. Így nyerte el az emlékmű a mai alakját.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az összekötő vasúti híd, köznyelvben elterjedt nevén a déli összekötő vasúti híd, Budapest egyik vasúti hídja. Ez az átkelő Magyarország legfontosabb és legforgalmasabb vasúti összeköttetése a Dunán, melyen az országon áthaladó vasúti forgalom túlnyomó része folyik. Ferencváros és Kelenföld állomások között már 1877 óta áll híd. Az első építmény azonban a növekvő vasúti forgalom és a nem megfelelő anyagminőség miatt idejekorán meggyengült, ezért 1913-ban újat építettek, ami azonban a II. Világháborúban megsemmisült. A háború után egy félállandó úgynevezett K-hidat építettek. A jelenleg is használt szerkezetek 1948 és 53-ban készültek el.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Viktor Vasarely lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Egyre melegebbre számíthatunk. Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Megtelt a nevezési keret a Balaton átúszásra. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe, és legalább 4 napig tart majd az extrém meleg. A kormány rendkívüli tájékoztatási rendet léptet életbe, 2 óránként frissítik majd a hőséghelyzettel kapcsolatos információkat. Az országos tisztifőorvos mindenkit arra kér, hogy fokozottan figyeljen oda magára és a környezetében élőkre. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a krónikus betegek, a kisgyerekek, a fogyatékossággal élők és a hajléktalanok. Oroszi Beatrix a kormány szóvivői tájékoztatón ismét arra hívta fel a figyelmet, hogy mindenki fogyasszon sok folyadékot, kerülje a tűzőnapot, és ha valaki segítségre szoruló embert lát, értesítse a hatóságokat. A sínek túlmelegedése miatt már több vonalon bevezettek sebességkorlátozást, késések előfordulhatnak, de a MÁV igyekszik a lehető legjobban felkészülni a hőség miatti rendkívüli helyzetre. Vitézi Dávid közlekedésért is felelős miniszter példaként említette, hogy ha egy IC-kocsiban elromlik a klíma, akkor azt a kocsit kiveszik a forgalomból és igyekeznek pótolni. Több mint 10-szeresére nő a jelenlegihez képest a szélerőművi kapacitás Magyarországon 2030-ig az Európai Unió támogatásával, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, augusztusban pályázatot hirdetnek legalább 700 megawattnyi szélerőművi kapacitás csatlakoztatására. A program tervezetét július közepén társadalmi egyeztetésre bocsátják. Szeptembertől várhatóan elérhető lesz a kórházi fertőzéseket mérő és publikáló rendszer, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt hangsúlyozta, az egészségügyben az egyik legfontosabb az átláthatóság, és mindent megtesznek azért, hogy modern, európai szintű ellátást kapjanak a magyarok. Megtelt a nevezési keret a július 18-i Balaton átúszásra, amely a szervezők szerint az utóbbi évek legnagyobb úszó eseményének ígérkezik. Az alacsony vízállás miatt Réffülöpön ideglenes óriás téget építenek a csomagszállító hajók számára, de a szervezők szerint sem az úszás élményét, sem a rendezvény lebonyolítását nem befolyásolja a sekélyebb víz. Fokozódik a hőség, nagyrészt derült, napos idő várható, néhol gomoly felhőkkel. Eső nem várható, a szél időnként megélénkülhet, hajnalban 14-21, pénteken 33-38 fok valószínű. A jövő hét elejéig folytatódik a kánikula, leghamarabb szerdán érkezhet enyhülés.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Budai Arborétum majdnem 2000 díszfát és további közel 600 féle virágot és más növényt mutat be, ráadásul ingyenesen látogatható. Az intézményt 1853-ban dr. Enz Ferenc hozta létre, aki a kor híres orvosa, szőlőművelője és kertésze volt. A nevét ma mezőgazdasági szakközépiskola őrzi Velencén. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A hírmester minden reggel korán kell, és naponta kétszer átgyalogol a hídon, hogy ellenőrizze az úttestet, a járdát, az aluljárót, a lépcsőket, az elfolyókat, a korlátot. Figyelnie kell a hajók számára világító jelzőlámpákat is, és azt, hogy a Duna vízszintjével egy vonalban levő lánckamrákba nem szivárog ebbe a víz. Egy szóval mindent. Ő a híd szeme, megfigyel, és szája, szól, ha baj van. Ellenőrző sétája után jelentést ír, amelyben felsorolja a hibákat, megemlíti a fontosabb eseményeket, és elküldi a listát a főváros illetékes irodájába, ahonnan megszervezik a szükséges javítási, karbantartási munkákat. Közös hírmestere van a Margit és az Árpád hídnak, a Szabadság és a Petőfi hídnak, az Erzsébet és a Rákóczi hídnak. A Lánchíd hídmesteréhez tartozik még az Alagút, hiszen az ezzel kapcsolatos teendők felérnek egy másik híddal.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Fiumei úti sírkert az 1840-es évek közepére Pest egyik legfőbb temetője lett. 1847. június 15-én a magisztrátus a város akkori határában a Kerepesi országút déli oldalán jelölte ki az új temető helyét, a mainál jóval nagyobb, mint egy 130 hektáros területen. A leendő sírkert szomszédságában már volt egy katonai és egy régen felhagyott korábbi temető. A szorványos, főleg ortodox szertartású temetéseket már az év júliusában megkezdték, de a hivatalos megnyitó csak két évvel később, 1849. április 1-én virágvasárnap volt. Az első hivatalos temetési ceremóniát április 12-én rendezték meg. A jeles személyek közül elsőként Vörös Marti Mihályt temették itt el 1855-ben. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Egyre melegebbre számíthatunk. Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Jóváhagyta az Európai Bizottság a magyar helyreállítási tervet. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe, és legalább 4 napig tart majd az extrém meleg. A kormány rendkívüli tájékoztatási rendet léptet életbe, 2 óránként frissítik majd a hőséghelyzettel kapcsolatos információkat. Az országos tisztifőorvos mindenkit arra kér, hogy fokozottan figyeljen oda magára és a környezetében élőkre. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a krónikus betegek, a kisgyerekek, a fogyatékossággal élők és a hajléktalanok. Oroszi Beatrix a kormány szóvivői tájékoztatón ismét arra hívta fel a figyelmet, hogy mindenki fogyasszon sok folyadékot, kerülje a tűzőnapot, és ha valaki segítségre szoruló embert lát, értesítse a hatóságokat. A villamosenergia ellátás biztonsága érdekében takarékosságra kéri az embereket a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István szerint különösen az esti 18 és 21 óra közötti időszakban érdemes odafigyelni az áramfogyasztásra. Aki teheti, ebben az időszakban mérsékelje a klímaberendezések használatát, mellőzze az elektromos autók töltését, illetve a nagyobb energiaigényű háztartási gépeket is inkább este 9 után működtesse. Jóváhagyta az Európai Bizottság a magyar helyreállítási tervet, így következhet a végrehajtási szakasz, jelentette be az uniós források hazahozatalát koordináló közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy az országgyűlés a héten elfogadta azt a törvénycsomagot, amely a befagyasztott uniós források feloldásához szükséges. A bíróság elrendelte mind a 6 őrizetbe vett tisztviselő letartóztatását a Nemzeti Kulturális Alap kifizetését.

0: kérdéseit vizsgáló ügyben. Mindannyian a pályázatok elbírálásában vettek részt, hűtlenkezeléssel gyanúsítják őket. A hatóságok több mint 17 milliárd forint közpénz kifizetésének körülményeit vizsgálják. Fémdarabok lehetnek a Ferrero Magyarország Kft. Nutella Muffin elnevezésű termékében, ezért a cég visszahívja azokat, közölte a Nébih. A hivatal kéri a vásárlókat, hogy a 08/05/2027 minőség megőrzési idővel és L128Z39 tételszámmal rendelkező édességet ne fogyasszák el. Fokozódik a hőség, nagyrészt derült, napos idő várható, néhol gomoly felhőkkel. Eső nem várható, hajnalban 14-21, pénteken 33-38 fok valószínű. A jövő hét elejéig folytatódik a kánikula, leghamarabb szerdán érkezhet enyhülés.
1: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Erzsébet híd pesti lábánál álló belvárosi plébánia templom hátsó falán Puttók társaságában találjuk Szent Flórián szobrát. Az alkotást Hörger Antal készítette 1723-ban. Szent Flórián a pékek, serfűzők, kéményseprők, fazekasok, kovácsok és persze elsősorban a tűzoltók védőszentje. Erre utal, hogy a szent szobra korsóból vizet önt a lábánál álló égőházra. A templomot nemrég felújították, ekkor a főváros egyik legrégebbi szobra is megszépült.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Széchenyi Lánchíd építésének legnagyobb előremozdítója Széchenyi István volt, aki a tervezés előtt legjobb barátjával Andrássy Györggyel angliai tanulmányúton ismerkedett meg a kor híd építési vívmányaival. A legnagyobb magyar találkozott a legnevesebb brit híd tervezővel, aki a kevés pilléres lánchíd típust ajánlotta neki. Az első állandó budapesti átkelő tervezőjének és kivitelezőjének pedig William Tierney Clarke-ot választották, aki korábban már felépített egy ilyet. Az Old Hammersmith Bridge volt a Temze folyó első függőhídja, és ennek szinte pontos másolata lett a Lánchíd. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Országház Kossuth Lajos téri főhomlokzatának erőteljesen kiugró középrésze a delegációs termet és díszlépcsőházat foglalja magába. A közös ülésterem a kupolaterem. A tér felől széles lépcső vezet a főbejárathoz, melyet jobbról-balról egy kőoroszlán őriz. A háromnyílású kapu a kupola csarnokba torkolló díszlépcsőházba vezet. A széles lépcsőház barokk térhatású, a boltozat tükreit Locz Károly festette.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: extrém meleg. A kormány rendkívüli tájékoztatási rendet léptet életbe, 2 óránként frissítik majd a hőséghelyzettel kapcsolatos információkat. Az országos tisztifőorvos mindenkit arra kér, hogy fokozottan figyeljen oda magára és a környezetében élőkre. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a krónikus betegek, a kisgyerekek, a fogyatékossággal élők és a hajléktalanok. Oroszi Beatrix a kormány szóvivői tájékoztatón ismét arra hívta fel a figyelmet, hogy mindenki fogyasszon sok folyadékot, kerülje a tűzőnapot, és ha valaki segítségre szoruló embert lát, értesítse a hatóságokat. A villamosenergia ellátás biztonsága érdekében takarékosságra kérje az embereket a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István szerint különösen az esti 18 és 21 óra közötti időszakban érdemes odafigyelni az áramfogyasztásra. Aki teheti, ebben az időszakban mérsékelje a klímaberendezések használatát, mellőzze az elektromos autók töltését, illetve a nagyobb energiaigényű háztartási gépeket is inkább este 9 után működtesse. Jóváhagyta az Európai Bizottság a magyar helyreállítási tervet, így következhet a végrehajtási szakasz, jelentette be az uniós források hazahozatalát koordináló közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy az országgyűlés a héten elfogadta azt a törvénycsomagot, amely a befagyasztott uniós források feloldásához szükséges. A bíróság elrendelte mind a 6 őrizetbe vett tisztviselő letartóztatását a Nemzeti Kulturális Alap kifizetéseit vizsgáló ügyben. Mindannyian a pályázatok elbírálásában vettek részt, hűtlenkezeléssel gyanúsítják őket. A hatóságok több mint 17 milliárd forint közpénz kifizetésének körülményeit vizsgálják. Fémdarabok lehetnek a Ferrero Magyarország Kft. Nutella Muffin elnevezésű termékében, ezért a cég visszahívja azokat, közölte a Nébih. A hivatal kéri a vásárlókat, hogy a 08/05/2027 minőség megőrzési idővel és L128Z39 tételszámmal rendelkező édességet ne fogyasszák el. Fokozódik a hőség, nagyrészt derült, napos idő várható, néhol gomoly felhőkkel. Eső nem várható, hajnalban 14-21, pénteken 33-38 fok valószínű. A jövő hét elejéig folytatódik a kánikula, leghamarabb szerdán érkezhet enyhülés.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti Vidám Park a Városligetben működött egészen 2013. szeptember 30-áig. 1896-ban Ősbudavára néven ismert szórakozóhely volt, és már a múlt században is mutatványos bódék lepték el a területet. A vósli hagyományai még a 18. század végére vezethetők vissza. 1794-ben Boráros János tett lépéseket a szórakozóhely megteremtésére. A vósli elnevezést feltehetően a kedvelt tormás virsliről nyerte, melyet lépten nyomon árusítottak. Körhinta, panoptikum, bábszínház, erőmérő, céllövő, cirkusz mulattatta a közönséget, melyekhez a század végén mozgóképszínház, gyorsfényképész, fonográf, majd a legendás hullámvasút, szellemvasút és az elvarázsolt kastély csatlakozott. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Gellért-hegy Gruber József víztározó Budapest legnagyobb víztározója. A Hegyalja út, a Sánc utca és az Orom utca alatt elterülő 10.000 négyzetméteres tárolóban 240.000 köbméter víz áramlik folyamatosan. A komplexum 1981-re készült el. A megépítésekor nagyon figyeltek rá, hogy a felszín feletti részei a tájba simuljanak. A támfalai barnás festést kaptak, a medence fölé pedig fákat és cserjéket ültettek. Az épület fontos jelképe lett Lesnyei Márta szobrászművész, Buda és Pest találkozását ábrázoló szobra. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Egyre melegebbre számíthatunk. Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Jóváhagyta az Európai Bizottság a magyar helyreállítási

0: jobban figyeljen oda magára és a környezetében élőkre. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a krónikus betegek, a kisgyerekek, a fogyatékossággal élők és a hajléktalanok. Oroszi Beatrix a kormány szóvivői tájékoztatón ismét arra hívta fel a figyelmet, hogy mindenki fogyasszon sok folyadékot, kerülje a tűzőnapot, és ha valaki segítségre szoruló embert lát, értesítse a hatóságokat. A villamosenergia ellátás biztonsága érdekében takarékosságra kéri az embereket a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István szerint különösen az esti 18 és 21 óra közötti időszakban érdemes odafigyelni az áramfogyasztásra. Aki teheti, ebben az időszakban mérsékelje a klímaberendezések használatát, mellőzze az elektromos autók töltését, illetve a nagyobb energiaigényű háztartási gépeket is inkább este 9 után működtesse. Jóváhagyta az Európai Bizottság a magyar helyreállítási tervet, így következhet a végrehajtási szakasz, jelentette be az uniós források hazahozatalát koordináló közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy az országgyűlés a héten elfogadta azt a törvénycsomagot, amely a befagyasztott uniós források feloldásához szükséges. A bíróság elrendelte mind a 6 őrizetbe vett tisztviselő letartóztatását a Nemzeti Kulturális Alap kifizetéseit vizsgáló ügyben. Mindannyian a pályázatok elbírálásában vettek részt, hűtlenkezeléssel gyanúsítják őket. A hatóságok több mint 17 milliárd forint közpénz kifizetésének körülményeit vizsgálják. Fémdarabok lehetnek a Ferrero Magyarország Kft. Nutella Muffin elnevezésű termékében, ezért a cég visszahívja azokat, közölte a Nébih. A hivatal kéri a vásárlókat, hogy a 08/05/2027 minőség megőrzési idővel és L128Z39 tételszámmal rendelkező édességet ne fogyasszák el. Fokozódik a hőség, nagyrészt derült, napos idő várható, néhol gomoly felhőkkel. Eső nem várható, hajnalban 14-21, pénteken 33-38 fok valószínű. A jövő hét elejéig folytatódik a kánikula, leghamarabb szerdán érkezhet enyhülés.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Egy érdekesség Horvátországból. A nyakkendő, amelyet a világ minden táján üzletemberek milliói naponta viselnek, horvát eredetű. Ezt a ruhadarabot a francia királyság oldalán harcoló horvát zsoldosok viselték először hovatartozásuk jeleként. A horvát sroat szó, valamint a francia koász szó hasonlóságából keletkezett a ruhadarab mai megnevezése, a cravat. A világ legnagyobb 808 méteres nyakkendőjét, melynek készítése 5 napot vett igénybe, 2003-ban mutatták be a Pula Arénában. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Dohány utcai zsinagóga, vagy ahogyan a köznyelvben előfordul, a nagy zsinagóga a neológ zsidóság legnagyobb zsinagógája Budapesten, illetve Európában. Jelentős idegenforgalmi látványosság, melynek építését ősi előírások szabták meg. Homlokzatának keletre, Jeruzsálem felé kellett néznie, ezért tér el a bejárat az utca irányától. Az épület a főváros kulturális életében is aktív szerepet tölt be. Komoly zenei koncerteknek és különböző fesztiváloknak is helyet ad. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Washingtoni Smithsonian Nemzeti Repülési és Űrkutatási Múzeum a világ legnagyobb repülőgépekből és űrhajókból álló gyűjteményével bír. Itt található többek közt a Wright fivérek 1903-as flyere, vagy az a gép, amely atombombát dobott Hiroshimára. Emlékezetes kiállítási tárgyai közé tartozik még az az űrruha, melyet Neil Armstrong és Buzz Aldrin viselt a Holdon. A Bolygók felfedezése című tárlatán pedig megtalálható annak a Voyager űrszondának a másolata, mely eljutott már a Jupiterig, az Uranusig és a Szaturnuszig is.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Petőfi híd, csak úgy, mint a főváros többi hídja, a II. Világháborúban elpusztult. A visszavonuló német katonák 1945. január 14-én robbantották fel a budai és a pesti hídnyílásban elhelyezett robbanó töltetekkel. Miután a hadi események lezajlottak Budapesten, a hídroncsra hadi hidat épített a szovjet hadsereg, ami ideiglenesen biztosította a déli város részek forgalmát, illetve ezen vezették át azt a gázcsövet is, ami az óbudai gázgyárat összekötötte a pesti oldal csőhálózatával, és így a balparti város rész gázellátását biztosította. Az eredeti anyagok visszanyerése és az árvízveszély csökkentése miatt a következő év nyarán hozzáláttak a hídroncs kiemeléséhez. A teljes újjáépítést követő átadásra azonban 6 évet kellett várni. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A 2008-ban átadott Megyeri híd 1862 méteres hosszúságával az ország második leghosszabb és Budapest leghosszabb hídja. Tehermentesíti az átmenő forgalomtól a fővárost, és lehetővé teszi, hogy a gépkocsik mellett a gyalogosok és kerékpárosok is könnyebben jussanak át a túlpartra, a Duna fővárostól északra eső településeiről. A Duna mindkét ágát áthidalja, közrefogva a Szentendrei szigetet. Legmagasabb pontjai a 100 méter magas A alakú pilonok, amelyek tetején üvegezett kilátószintek vannak, de mégsem látogathatók szabadon, mert nagyon keskeny a belső tér. Az elnevezés arra utal, hogy a híd Káposztás-megyert és Békás-megyert köti össze egymással.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Egyre melegebbre számíthatunk. Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Jóváhagyta az Európai Bizottság a magyar helyreállítási tervet. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe, és legalább 4 napig tart majd az extrém meleg. A kormány rendkívüli tájékoztatási rendet léptet életbe, 2 óránként frissítik majd a hőséghelyzettel kapcsolatos információkat. Az országos tisztifőorvos mindenkit arra kér, hogy fokozottan figyeljen oda magára és a környezetében élőkre. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a krónikus betegek, figyeljen oda magára és a környezetében élőkre. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a krónikus betegek, a kisgyerekek, a fogyatékossággal élők és a hajléktalanok.

0: A közötti időszakban érdemes odafigyelni az áramfogyasztásra. Aki teheti, ebben az időszakban mérsékelje a klímaberendezések használatát, mellőzze az elektromos autók töltését, illetve a nagyobb energiaigényű háztartási gépeket is inkább este 9 után működtesse. Jóvá hagyta az Európai Bizottság a magyar helyreállítási tervet, így következhet a végrehajtási szakasz, jelentette be az uniós források hazahozatalát koordináló közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy az országgyűlés a héten elfogadta azt a törvénycsomagot, amely a befagyasztott uniós források feloldásához szükséges. A bíróság elrendelte mind a 6 őrizetbe vett tisztviselő letartóztatását a Nemzeti Kulturális Alap kifizetéseit vizsgáló ügyben. Mindannyian a pályázatok elbírálásában vettek részt, hűtlenkezeléssel gyanúsítják őket. A hatóságok több mint 17 milliárd forint közpénz kifizetésének körülményeit vizsgálják. Fémdarabok lehetnek a Ferrero Magyarország Kft. Nutella Muffin elnevezésű termékében, ezért a cég visszahívja azokat, közölte a Nébih. A hivatal kéri a vásárlókat, hogy a 08/05/2027 minőség megőrzési idővel és L128Z39 tételszámmal rendelkező édességet ne fogyasszák el. Fokozódik a hőség, nagyrészt derült, napos idő várható, néhol gomoly felhőkkel. Eső nem várható, hajnalban 14-21, pénteken 33-38 fok valószínű. A jövő hét elejéig folytatódik a kánikula, leghamarabb szerdán érkezhet enyhülés.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A szocialista korszak építészetével sokszor hadilában állunk. Szeretjük is, meg nem is, értjük is, meg nem is, de az tény, hogy ezek a masszív és feltűnő épületek mindnyájunkat megmozgatnak, és sokszor egészen meghökkentő dolgokat rejtenek. Itt van például Újpalota ikonikus magas háza, aminek a tetején két, egyenként 300 köbméteres víztározó van. Na de hogy került oda? Egészen praktikus okokból. A torony nem illett bele a városképbe, ezért el kellett rejteni. Másrészt így kellő magasságba kerültek a tartályok ahhoz, hogy a környező 10 emeletesekben is megfelelő nyomás legyen. A 20 emeletes épület egy év alatt felépült. Ez a gyorsaság a csúszózsalus technikának volt köszönhető. A 98 lakás mellett két műterem is található benne.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Szentpétervár egyik legnagyobb és leglátogatottabb múzeuma az Ermitázs, melynek elnevezése Nagy Katalin cárnőhöz köthető. A 460 szobával rendelkező múzeum évente 3 millió látogatót fogad, akiknek ahhoz, hogy a teljes gyűjteményt megtekintsék, pontosan 22 kilométert kell gyalogolniuk. Többek közt itt található Leonardo, Raffaello és Caravaggio több olajfestménye, de figyelmet érdemel a múzeum 15 ezer darabból álló fegyver és vért kiállítása is, melyet még Első Miklós cár alapított, főleg saját gyűjtésből. A múzeum külön érdekessége, hogy mintegy 50 macska tartja távol a ma már 4 millió darabból álló kiállítási tárgyaktól az egereket.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Országház titkos légkondicionálója a Falkmiksa utca 10-ben található. A lakóház udvarában egy hatalmas, kéményre emlékeztető téglaépítmény áll. Ebbe a téglakürtőbe a Dunából származó jégtömböket lehetett helyezni, a légáramlás pedig a hideg levegőt a parlament épületébe juttatta. A kémény hollétét sokáig titkolták, nehogy támadás éri az országházban dolgozó politikusokat. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Kairóban található a híres Egyiptomi Múzeum, mely 1902-ben nyitotta meg kapuit, s mely a világ leggazdagabb egyiptológiai gyűjteményét őrzi. Jelenleg 150 ezer tárgyat tekinthetünk meg a kétszintes múzeumban, így többek közt papíruszokat az ősi Egyiptomból és számos kézműves tárgyat a királyok völgyéből. Legfőbb látnivalói közé tartoznak a Tutenhámon sírjából származó tárgyak és a királyi múmiaterem, ahol 27 fáraó múmiáját őrzik.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-e. A II. Világháborúban felrobbantott Ferenc József, azaz a mai Szabadsághíd helyén, a főváros ostroma után ideglenes ponton híd készült a pillérek felhasználásával. Az átkelő 1945. március 15-től szolgálta a városiak közlekedését, 1946. január 10-ig, amikor az azt tartó 5 deregjét és a rájuk támaszkodó szerkezetet a jégzajlás elsodorta. A maradványok lágymányosan értek partot. A városrészek ismét összeköttetés nélkül maradtak, amíg 8 nappal később meg nem nyitották a Kossuth hidat. A Ferenc József híd helyreállítása 1946 tavaszán kezdődött el, melynek során nem csak a színe, hanem a neve is megváltozott. Újbóli átadásakor nyerte a Szabadság nevet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Egyre melegebbre számíthatunk. Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Jóváhagyta az Európai Bizottság a magyar helyreállítási tervet. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe, és legalább 4 napig tart majd az extrém meleg. A kormány rendkívüli tájékoztatási rendet léptet életbe, 2 óránként frissítik majd a hőséghelyzettel kapcsolatos információkat. Az országos tisztifőorvos mindenkit arra kér, hogy fokozottan figyeljen oda magára és a környezetében élőkre. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a krónikus betegek, a kisgyerekek, a fogyatékossággal élők és a hajléktalanok. Oroszi Beatrix a kormány szóvivői tájékoztatón ismét arra hívta fel a figyelmet, hogy mindenki fogyasszon sok folyadékot, kerülje a tűzőnapot, és ha valaki segítségre szoruló embert lát, értesítse a hatóságokat. A villamosenergia ellátás biztonsága érdekében takarékosságra kéri az embereket a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István szerint különösen az esti 18 és 21 óra között.